legtöbb dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra. Paks FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Pax FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. A közlekedés és beruházási miniszter felülvizsgálja az M6-os autópálya Érditető és Dunaújváros közötti, valamint az M8-as autópálya Dunaújváros melletti, a Pentele hidat is magában foglaló szakaszával kapcsolatos korábbi döntéseket, írja az MTI. A magyar közlönyben megjelent kormányhatározat értelmében a tárcavezető kezdeményezi az érintett autópályaszakaszok üzemeltetéséről szóló koncessziós szerződés módosítását is. A feladatok idei finanszírozására 630 millió forintot biztosít a kormány, míg a 2027 és 2037 közötti időszakra összesen csak nem 54 milliárd forintos keretösszeget terveznek az autópályaszakaszok működtetésére. A miniszter a felülvizsgálat eredményéről indokolt esetben előterjesztést tesz a kormány részére. Régiónkban először rendeztek AI konferenciát. Az Impressive.hu Kft. És a FIVOS szervezésében, valamint Cseh Tamás országgyűlési képviselő védnöksége alatt szeptember 18-án Rendszer a káoszban, AI megoldások, amik tényleg működnek címmel tartottak, főként a kis- és középvállalkozók számára konferenciát. Mózsa Ferenc főszervező, az Impressive.hu ügyvezetője, a FIVOS Tolna vármegyei alelnöke rádiónknak kiemelte, az ifjú vállalkozók úttörői lehetnek az AI technológiák használatának.
2: Az előadók között volt több optimista és realista, meg egészen pessimista nézőpont is. Ez mind kell szerintem, hogy helyén tudjuk kezelni ezeket, és hát én azt gondolom, hogy ez sikerült. Jó magam vagyok, a Tolna vármegyei alelnöke egyébként a FIVOS-nak. Ugye itt a fiatalok, a fiatal vállalkozók előnyben vannak abból a szempontból, hogy nekik ugye már maga ez a technológia is egy picit így a, mondhatjuk úgy, hogy a vérükbe van. Hát azért ne felejtjük el, hogy az ifjú vállalkozók azok úttörők lehetnek ezeknek a technológiáknak a használatában.
1: Sipos Zoltán marketing stratéga, a Creative Control alapítója, stratégiai AI szakértő is igen érdekfeszítő előadást tartott. Mint mondta, az AI nagyon izgalmas, ugyanakkor esélyekkel és veszélyekkel is teli.
3: Az AI egy kognitív mankó, megerősíti mindazt, amit tudok, gyorsabbá tesz, hatékonyabbá tesz. Azonban hozzáteszem, hogyha skáláz engem, akkor nyilván a negatív dolgokat is skálázhatja, hogyha hibásan állítom be, rossz az, ami az input, amit adok, akkor az output is lehet rossz, lehet vele így kárt is okozni. A hátránya az szerintem egyfajta ajlustaság lehet, amikor sokkal egyszerűbb kiszerveznem a gondolkodást.
1: Sok érdeklődő kíváncsiságból vett részt a konferencián, így Dávid Csaba is.
4: Kíváncsiság hozott alapvetően ide, alap AI felhasználóként elkezdtem használni a rendszereket, ahogy az ember tanulja egyre, bővül a kör és látja, hogy mi mindenre lehet használni. Én a munkám során egyre többet használom, és rendkívül sok időt takarítok meg bele. Kezdetben laikusként kezdtem el használni, viszont egy-két konferenciára, tanfolyamra elmentem, és elkezdtem tudatosan használni, és rájöttem, hogy óriási lehetőségek vannak benne.
1: A konferencia zárásaként szó esett pályázatokról is, melyek azok a lehetőségek, amik a KKV-k számára elérhetők digitalizációs és AI fejlesztési témában is. Itt a fő feltételekről és a sikeres megvalósítás lépéseiről hallhattak a résztvevők. Ismét szociális tűzifa támogatással segíti a rászoruló családok téli felkészülését Paksváros önkormányzata. A rendkívüli települési támogatásra vonatkozó kérelmeket október 15-ig adhatják be a lakosok háztartásonként egy alkalommal a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal szociális ügyintézőinél. A támogatás igénybevételéhez az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg a 128.250 forintot, míg az egyedül élőknél és a gyermeküket egyedül nevelő szülőknél a 142.500 forint a jövedelmi határ. Az 1-3 fős háztartások 15 mázsa, a 3 főnél nagyobb családok pedig 20 mázsa tűzifára jogosultak. A kérelem nyomtatvány beszerezhető a hivatal ügyfélszolgálatán, vagy letölthető a paks.hu oldalról a rendkívüli települési támogatási nyomtatványok közül, amelyen a tűzifa iránti kérelem részt kell megjelölni. A tüzelőanyag házhoz szállításáról az önkormányzat gondoskodik, és a kiszállítást várhatóan már október 2. felében megkezdik.
0: És most sporthírek a Pax FM-en.
1: Súlyos, 10-0-ás vereséget szenvedett a Paksi Ese MB2-es női labdarúgó csapata az FC Nagykanizsa otthonában a másodosztályos bajnokság második fordulójában. A találkozót követően Horváth György vezetőedző is értékelte a látottakat. Több hiányzóval vágtunk neki a nagykanizsai útnak, az eredményhez, valamint az előző heti mérkőzéshez képest szervezettebbnek tűnt a játékunk. A hazaiak egy öngóllal jutottak előnyhöz, majd két vitatható szituációból megítélt 11-est is kaptunk, ami mondhatni hamar megalapozta a mérkőzést és mentálisan is megzavarta a csapatot. A további hazai gólok zömében a fáradtságból adódó hibáinkból születtek. A mérkőzésen sajnálatos módon további két játékosunk is megsérült. Az akarattal nem volt probléma, a lányok az utolsó pillanatig küzdöttek, sajnos ezúttal ennyire volt elég. Jelenleg a paksi csapat még nem szerzett pontot a bajnokságban, így a tabella utolsó, 8. helyén áll.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
5: Paksfm.
0: Paksfm.
5: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

0: Minden változik, a lényeg nem. Ez a jó az elmúló években. Nekem örökkére csorog a vérem.
1: Paks FM.
2: Paks FM.

annyi híd. Jó hangosan szerinted nincs, jó lesz így pedig. Rendben van, nem fájhat ma és holnap is. Egyszer épp elég szeretlek így és akkor is. A neked mi

0: Ez volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A fűtési szezon és a hideg időjárás beállta előtt próbafűtés végzésére, valamint a berendezések ellenőriztetésére hívja fel a figyelmet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, írja az MTI. A szakemberek azt javasolják, hogy a fűtőeszközöket típustól és életkortól függetlenül évente egyszer vizsgálja át szakember a lakástüzek és a szénmonoxid mérgezések megelőzése érdekében. A fűtőtestek mellett a kémények felülvizsgálata is indokolt, amelyre a 18-18-as ingyenes telefonszámon lehet időpontot foglalni. A katasztrófavédelem emellett hangsúlyozza, a nyílt égésterű berendezések közelében érdemes megfelelő szavatosságú szénmonoxid érzékelőt elhelyezni. Az idén elmaradt az augusztusra jellemző szezonális visszaesés a hazai használt autópiacon, írja az MTI. A Datahouse előzetes adatai alapján az utolsó nyári hónapban több mint 79 ezer személygépkocsi cserélt gazdát, ami több mint 8%-os növekedés a tavalyi év azonos időszakához képest. Az év első 8 hónapjában összesen 652 ezer használt autó került új tulajdonoshoz, miközben az importált használt gépjárművek száma meghaladta a 104 ezret, ami több mint negyedével magasabb az egy évvel korábbi értéknél. A jóautó.hu elemzése szerint a piac felpörgésében kulcs szerepet játszott a forint erősödése, és a jelenlegi folyamatok alapján valószínűsíthető, hogy 2026 végére megdől a tavalyi rekordértékesítés a hazai autópiacon. Ismét szociális tűzifa támogatással segíti a rászoruló családok téli felkészülését Paksváros önkormányzata. A rendkívüli települési támogatásra vonatkozó kérelmeket október 15-ig adhatják be a lakosok háztartásonként egy alkalommal a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal szociális ügyintézőinél. A támogatás igénybevételéhez az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg a 128.250 forintot, míg az egyedül élőknél és a gyermeküket egyedül nevelő szülőknél a 142.500 forint a jövedelmi határ. Az 1-3 fős háztartások 15 mázsa, a 3 főnél nagyobb családok pedig 20 mázsa tűzifára jogosultak. A kérelem nyomtatvány beszerezhető a hivatal ügyfélszolgálatán, vagy letölthető a paks.hu oldalról a rendkívüli települési támogatási nyomtatványok közül, amelyen a tűzifa iránti kérelem részt kell megjelölni. A tüzelőanyag házhoz szállításáról az önkormányzat gondoskodik, és a kiszállítást várhatóan már október 2. felében megkezdik. Fennállásának 10. évfordulóját ünnepli a Paksi Városi Múzeum állandó kiállítása a Paksi Metszet. Ebből az alkalomból jubileumi programnapot rendeznek az intézményben szeptember 26-án szombaton. Délelőtt 9:30 és délután 13:30 között ingyenes családi napra várják a látogatókat, ahol alkotópályázati díjátadó, a Fabula Báb Színház előadása, születésnapi torta, kézműves foglalkozások és családi tárlatvezetések fogadják az érkezőket. Délután 4 és 6 óra között szakmai nappal folytatódik a rendezvény. Előadások hangzanak el a Deákház építés történetéről és az elmúlt évtizedről, majd kerekasztal beszélgetés keretében vitatják meg a múzeum jelenlegi szerepét és jövőbeli perspektíváit. A múzeumok őszi fesztiválja keretében nyomozós játékot szervez a Paksi Atomenergetikai Múzeum szeptember 25-én pénteken délután 4 és 7 óra között. A Gesztenyés utcai intézményben látogatók interaktív feladatokon, különleges tárgyak és nyomok segítségével fedezhetik fel a múzeum rejtélyeit a szakemberek közreműködésével.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az élesztő. Good morning. A Paks FM reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk. Élesztő. Élesztő minden hétköznap a Paks FM-en.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Szép jó reggelt és nagyon jó készülődést kívánok mindenkinek. Kellemes őszi reggelre ébredtünk. Bizony, szeptember 22-e kedd reggel van. Remélem jól aludtatok, és ha már úton vagytok, akkor jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek. És természetesen annak pedig, aki már vagy még a munkában van, annak jó munkát és kitartást kívánok a munkaidő végéig. Megkezdjük ma reggeli élesztő című műsorunkat itt a Paks FM-en, és hát a folytatásban pedig néhány közérdekű információval kezdeném, ugyanis a mai napon is 8 és 15 óra között tervezett áramszünet lesz Pakson, a Csendes utca 13-16-tól 36-ig, illetve a Virág utca 53-75 páratlan oldalon, valamint a Virág utca 60-62-es számú területeken. Az áramszünet oka a hálózat karbantartás, tehát azok, akik érintettek, azok a házszámok, ne lepődjenek meg, hogyha a mai napon bizony nem lesz áram ebben az időintervallumban. Egyébként odakint 14 fokot mutat a stúdió hőmérő, tényleg olyan kellemesen hűvös őszi reggelünk van, egy kis vékony kabát az most már elkér, és ezt leszámítva pedig az utakon minden a legnagyobb rendben, legalábbis balesetről nem tudunk az Útinform információi szerint, és az 52-es főúton a Duna túloldalán Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között viszont útépítők dolgoznak továbbra is. Ezt már egy ideje mondjuk nektek, tudjátok, de ha esetleg a túlparton az 51-es fő, illetve az 52-es főúton utaztok, akkor erre mindenképpen számítsatok. Nos, akkor nézzük, hogy milyen időre számíthatunk a következő két napban. Az időkép előrejelzése szerint ma marad a napos, gomoly felhős időjárás, számottevő csapadék nem várható, erős időnként viharos lesz az északnyugati szél, hajnalban 12, délután 17 fok körül alakul a hőmérséklet. Ahogy ezt említettem, itt most Pakson a stúdió hőmérőnk 14 fokot mutat, szerdán pedig sok napsütés várható, több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki újabb záporok, esetleg zivatarok is. Élénk helyenként még erős széllökések kísérik az északnyugati szelet, hajnalban 3-11 fok között alakulnak a minimumok, de fagyzugos völgyekben fagypont közeli értékek is előfordulhatnak, napközben pedig 18-22 fokot mérhetünk. Aztán nézzük, hogy kik lesznek a vendégeim a ma reggel folyamán, mert hogy ma is természetesen több vendéget köszönhetek majd itt a stúdióban, vagy éppen az éteren keresztül. Például 7:30-kor majd Bölcskét fogom kapcsolni, egészen konkrétan Botosné Verba Ágnessel, a Bölcskei közösségi tér vezetőjével fogok beszélgetni, ugyanis szeptember 25-én egy egészségnapot tartanak majd Bölcskén, aztán érkezik hozzám Papolga és Nyitrai Gergő is, ugyanis Gergő részt vett az első csúcskategóriás nemzetközi versenyén. Gergőről azt kell tudni azok számára, mondom, akik nem ismernék, hogy egy elképesztően tehetséges fiatal harmonika művész, aki már országosan is nagyon nagy sikereket ért el, illetve nemzetközi mezőnyben is számtalan sikert ért el. Ugyanakkor ilyen csúcskategóriás versenyen, mint most Olaszországban volt, még nem volt, és itt az előkelő 6. helyet szerezte meg a kategóriájában, így az első harmadában végzett a kategóriájának. Úgyhogy Papolgát, felkészítő tanárát és Nyitrai Gergőt kérdezem személyesen, és 8:30-kor pedig a Macskafogó musicalről lesz szó, ugyanis Paksra érkezik szeptember 24-én, Mészáros Tamás színészt fogom kapcsolni, aki Grabowski szerepét játsza ebben a darabban. Ezeken kívül természetesen hozok még nagyon-nagyon sok érdekességet, közérdekű információt Páfi Kati kolléganőm jóvoltából, tudósítást is, illetve szó lesz arról, hogy októberben melyik zenekar érkezik ide Paksra, és ad egy fergetegesen felejthetetlen koncertet majd nektek, remélem, hogy nagyon sokan ott lesztek, de ahhoz, hogy megtudjátok, hogy kiről vagy kikről van szó, ahhoz hallgassátok majd az élesztőt a ma reggel folyamán, ugyanis hamarosan el fogom nektek árulni, és természetesen hozom majd a programajánlót is, meg sok-sok jó zenét, ami segíti a készülődést, és bízok benne, hogy a munkaidő is gyorsabban eltelik általuk. Most például egy Dash számmal folytatjuk. Dash Young Fly számmal folytatjuk egészen pontosan. Kis kecem, ez szól 2026-ból, itt a Paks FM élesztőben. Jó ébredezést kívánok!

Egy icipicit visszaveszem Destől és Young Flytól a szót, ugyanis alig, hogy elmondtam, hogy minden rendben az utakon, az egyik hallgatónk írt, hogy bizony a 6-os úton Pakson, a régi Opel szalonnál, a lámpánál baleset van, úgyhogy vezessetek óvatosan, és számítsatok arra, hogy akadályok jöhetnek az utakon. Na, hát akkor most visszaadom a szót Desnek és Young Flynak.

0: Ő a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 6 óra 18 perckor folytatódik az élesztő, a Paks FM ébresztő műsorát halljátok. Köszi, hogy már ilyen korán velem tartotok. Szeptember 22-e kedd reggel van, és bizony a mai napon a Móricz nevű hallgatóink ünneplik a névnapjukat, akiket ezúton is köszöntök. Legyen csodálatos napjuk, boldog névnapot, és természetesen jó rádiózást kívánok nekik, és mindazoknak, akik már ezen a korai órán velem tartanak. A folytatásban ismét néhány közérdekű információval fogom folytatni, méghozzá a Paksi Kistérségi Szociális Központ Család és Gyermekjóléti Szolgálata Nagy Dorogra és Bikácsra családsegítő munkatársat keres, amelynek a hirdetését vagy hirdetményét, álláshirdetését megtalálhatjátok a Paksi Kistérségi Szociális Központnak a közösségi oldalán. Az elvárások között feltüntetik a családgondozás, családlátogatás, segítő beszélgetés, támogató segítő jelenlét a családban, beleértve a gyermekvédelmét és az idősek segítését is. Nyilván ez a feladat lenne, és felsőfokú végzettség szükséges. Előnyt jelent, ha valaki szociális munkás, vagy pedig esetleg egy bizonyos szociálpedagógiai rendeletben meghatározott végzettsége van. Ennek a rendeletnek a számát és mindent megtaláltok ezzel kapcsolatban szintén a Facebookon. Aztán, amit ajánlani tudnak, családbarát munkahely, barátságos csapat, szakmailag támogató közeg, munkaruha juttatás, béren kívüli juttatás, munkába járási támogatás, és a bérezés az a közalkalmazotti bértábla alapján történik. A pályázatokat egyébként október 12-ig várják, méghozzá az álláspályázat.pksk@paks.hu e-mail címre. Ha nem sikerült mindent megegyezni, akkor menjetek fel a Paksi Kistérségi Szociális Központ Facebook oldalára, és 4 nappal ezelőtt tették közzé ezt az álláshirdetést, tehát Nagy Dorog és Bikács településekre keresnek családsegítő munkatársat, és hogyha nincsen szociális végzettségetek, az még önmagában nem biztos, hogy gondot jelent, ettől még jelentkezhettek. A lényeg, hogy felsőfokú végzettségetek legyen bármilyen. És a másik, amit szintén a Paksi Kistérségi Szociális Központ tett közzé, egy felhívást, ugyanis a Paksi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum október 2-án az Erőszakmentesség Világnapja alkalmából programot szervez az iskolák részére, és a program kreatív elemét képezi egy hal elkészítése, díszítése szelektív hulladék felhasználásával, és ehhez kérik igazából a segítségeteket. Szükségük lenne ugyanis műanyag flakonok kupakjára és fémdobozos italok nyitófülére. Úgyhogy ha ilyennel rendelkeztek, akkor szeptember 29-éig keddig várják a Szociális Központba Pakson az Ifjúság útja 4 szám alatt. Munkanapokon 8 és 16 óra között lehet leadni. Bővebb információ is kérhető a 0675 834 87-es telefonszámon. Egyébként egy nagyon jó pofa kis halacska van képként, illusztrációként kirakva a Paksi Kistérségi Szociális Központnak a Facebook oldalára. Na, hát hogyha felmentek rá, akkor látni fogjátok, hogy mire is vállalkoznak, és mihez is kérik ezeket a műanyag kupakokat. Ennyi közérdekű információ után pedig akkor ismét folytassuk egy kis zenével. Teddy Swims-től következik a The Door 2024-ből, aztán hamarosan Robi hozza nektek majd a híreket is, és a hírek után pedig, ahogy azt megszokhattátok, programajánlóval térek vissza. Tartsatok továbbra is velem!

0: Dinom dinom danom egyet.
1: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
2: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. A dízzel támogatás teljesen automatikus, azt nem kell igényelni és a bankszámlaszámot sem kell bejelenteni, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal hétfőn az MTI-vel. A közlemény szerint a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízelüzemű gépjárművek üzemben tartói összesen 20 000 forint támogatást kapnak 4 részletben, amit automatikusan utal a kincstár. Azoknak, akiknek a NAV nem ismeri a bankszámlájuk adatait, a postás kézbesíti az összeget. A jogosultaknak tehát nincs teendőjük, nem kell kérelmet benyújtaniuk, és külön bankszámlaszámot vagy kézbesítési címet sem kell bejelenteniük, hangsúlyozta az adóhatóság. Újabb sikeres rendezvénnyel zárultak a szekszárdi szüreti napok. A négynapos összművészeti fesztiválra mintegy 70-75 ezer látogató érkezett a vármegye székhelyre. A rendezvény idén magyar rekordot is döntött, a hagyományos szüreti felvonuláson 3100 fő vett részt, amivel ez lett az ország legnépesebb szüreti menetelése. A látogatókat több mint 500 program, köztük szabadtéri és színházi előadások, a Bartina Néptánc Együttes műsorai, valamint a Hooligans, Jude Law, a Forest Street és Kőkény Attila koncertjei várták. A borudvarban 35 borászat kínálta termékeit, az Ízek utcájában és a gasztronómiai udvarokban pedig helyi éttermek és kézműves vásározók fogadták a vendégeket. A szervezők tájékoztatása szerint a rendezvény balesetmentesen, a tervezettek szerint zajlott le. Nyílt napot szervez a Paksi Bóbita Bölcsödei és Konyha Ifjúsági úti intézménye szeptember 30-án szerdán délután 3:30 és 5 óra között. Az eseményre az üres férőhelyek iránt érdeklődő szülőket és gyermekeiket várják. A felvétel feltétele a paksi lakcím, valamint a munkáltatói igazolás megléte. Kutatók éjszakája programsorozatnak ad otthont a Paksi Városi Múzeum szeptember 25-én pénteken délután 5 órától. A megnyitót követően tudományos előadásokat hallgathatnak meg az érdeklődők a mohácsi érmekről és kincsleletekről, valamint a Lusszóniumban végzett kozmikus részecske és régészeti kutatásokról. Este 6:30 pedig bemutatják Gutai István Emlékharang című könyvét.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Súlyos 10-0-ás vereséget szenvedett a Paksi Ese MB2-es női labdarúgó csapata az FC Nagykanizsa otthonában a másodosztályos bajnokság második fordulójában. A találkozót követően Horváth György vezetőedző is értékelte a látottakat. Több hiányzóval vágtunk neki a nagykanizsai útnak, az eredményhez, valamint az előző heti mérkőzéshez képest szervezettebbnek tűnt a játékunk. A hazaiak egy öngollal jutottak előnyhöz, majd két vitatható szituációból megítélt 11-est is kaptunk, ami mondhatni hamar megalapozta a mérkőzést és mentálisan is megzavarta a csapatot. A további hazai gólok zömében a fáradtságból adódó hibáinkból születtek. A mérkőzésen sajnálatos módon további két játékosunk is megsérült. Az akarattal nem volt probléma, a lányok az utolsó pillanatig küzdöttek, sajnos ezúttal ennyire volt elég. Jelenleg a paksi csapat még nem szerzett pontot a bajnokságban, így a tabella utolsó 8. helyén áll.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm ébresztő műsorához. Élesztő.

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: A folytatásban nézzük, hogy milyen programok várnak ránk. Ugye a hétvégénk az tele volt jobbnál jobb programokkal, hiszen a szekszárdi szüreti napok mellett Kalocsán például a Paprika és Gasztro Fesztivál is volt, úgyhogy nagyon nehéz volt választani, hogy melyik nap hova menjen az ember, hiszen nagyon jó programokkal vártak bennünket, és koncertekkel és egyéb kiegészítő programokkal is. Na hát akkor nézzük a mai napot, illetve nem is a mai napot, hanem azt a hetet. Ugye szeptember 24-én Szikora Róbert Macskafogó című musicalje érkezik Paksra a Magyarok Dalszínház előadásában. Mészáros Tamással fogok majd 8:30 után beszélgetni, aki Grabowski szerepét alakítja majd ebben az előadásban. 19 órakor kezdődik a Csengely Dénes Kulturális Központban. Aztán szintén szeptember 25-én Bölcskén egészségnapot szerveznek, és erről is beszélgetni fogok a ma reggel folyamán Potosné Verba Ágnessel, a Bölcskei Integrált Közösségi Tér vezetőjével. Lesz többek között székjóga, úgyhogy azt is megtudhatjátok, hogy ez mit jelent a ma reggel folyamán 8 óra után, de szó lesz például az különböző illatok egészségre gyakorolt hatásáról, egészséges étkezésről, és dr. Felföldi Ferenc is előadást tart, méghozzá olyan kérdésekről, hogy mik a tények és mik a tévhitek az egészségünkkel kapcsolatban. Úgyhogy erre is érdemes lehet kilátogatni a Bölcskei Rendezvényházba, tehát szeptember 25-én reggel 8 órakor kezdődik a program, és 15 órakor ér véget. Ha további információra lenne szükségetek, akkor az ikst.bölcske@gmail.com e-mail címen lehet megérdeklődni, és a 0620-261-1597-es telefonszámon. Tovább menve viszont a Bölcskei programról azt mondja, hogy szeptember 26-a a következő program, méghozzá Kalocsán, a Kalocsai Színházban 18 órakor Rákász Gergely Mozart orgona koncertjét lehet meghallgatni. Rákász Gergely zseniális előadásokat szokott csinálni, és nagyon-nagyon jó vele beszélgetni, és nem mellesleg, hogyha felmentek a Paks FM Facebook oldalára, vissza tudjátok keresni. Korábban beszélgettünk vele, elképesztő a gondolkodó is egyben, nem csak egy kiváló művész, úgyhogy érdemes lehet átmenni Kalocsára is egy icipicit, hiszen nagyon-nagyon színvonalas programban lehet részletek. Egyébként a helyszín pedig, a helyszínt nem látom. Ja, a Kalocsai Színház, de bocsánat, a Kalocsai Színházban, hogy nem. Oké, tehát akkor orgona koncert, Rákász Gergely, és szeptember 26-18 óra a Kalocsai Színházban. Aztán szeptember 26-án véradásra is lehetőség van, méghozzá légimentők szervezésében a Csengely Dénes Kulturális Központban Pakson 10 órától 17 óráig. Ha valaki még nem volt idén vért adni, akkor itt a lehetőség, hogy megmentsetek egy életet. Aztán megyünk tovább, és szintén szeptember 26-án Szekszárdon a Gemenc hangja könnyűzenei énekversenyre kerül sor 10 órától a Babits Mihály Kulturális Központban. Ugyan a jelentkezési határidő már lejárt, de soha nem lehet tudni. Ha esetleg most tudtátok meg, hogy lesz, akkor azért csörögjetek oda a Babits Mihály Kulturális Központba, és a másik pedig az, hogy menjetek el és hallgassátok meg az ifjú tehetségeket. Szerintem mindig nagyon-nagyon jó, hogyha egy közösség összefog és a fiataloknak a fejlődésére odafigyel, úgyhogy hajrá! A lényeg az, hogy szeptember 26-án sor kerül tehát a könnyűzenei énekversenyre. Szeptember 26-a még mindig úgy látszik, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon sok programos nap, és még mindig a Babits Mihály Kulturális Központ, szeptember 26-10 óra. Nos, itt lesz egy mentálhigiénés műhely az önkéntesek napja alkalmából, délelőtt 10 órakor fog kezdődni. Aztán szeptember 28-a Janklovics Péter stand-up estje Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központban 19 órai kezdettel, a bérkötelez, ez az estnek a címe, és szeptember 29-én pedig író-olvasó találkozó lesz 17 órától a Csengely Dénes Kulturális Központban, méghozzá Hidasi Judittal. Ennyit a programokról, még több programért keresétek fel a paksfm.hu per programajánló menüpontot, és onnan szemezgessetek kedvetekre, hiszen egészen decemberig tele van már a naptár, rengeteg program vár majd benneteket, minket, úgyhogy érdemes egy kicsit bogarászni köztük.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: élet gazdájával beszélgettem, és képzeljétek el, még az is kiderült, hogy hamarosan Paksra érkezik a csapat ismételten, hogy mikor azt a következő beszélgetésből megtudhatjátok.
1: Hát azt hiszem, hogy az közönség, teljes közönség nevében mondhatom, hogy fantasztikus hangulatot varázsoltatok ide az A38 hajónak a színpadára. Ti hogy éreztétek magatokat a koncerten?
2: Mi fantasztikusan éreztük magunkat, mert nekünk kell a közönség, mi koncertező zenekar vagyunk, és hiába játszunk, nekünk kell a közönség interakciója, a szeretete, és mi is nagyon szeretjük őket, hogy a legjobb közönség nekünk van.
1: Egyébként óriási energiákat tettetek bele ebbe a koncertbe, legalábbis kívülről mi így vettük észre. Mindig ilyen energiákkal dolgoztok, vagy ez most egy különleges alkalom?
2: Mindig így dolgozunk, mert egyrészt nagyon jó barátok vagyunk, tehát a zenekaron belül nagyon jó a kapcsolat, valamint imádjuk a Bon Jovit, tehát ez mindenkinek a szívecsücske. Harmadrészt pedig az A38-szal játszani szerintem egy nagyon kiemelkedő dolog, és nagyon örülünk, hogy másfél év zenekari lét után ide eljutottunk, hogy az A38-szal játszhattunk.
1: Milyen repertoárral érkeztetek?
2: Most szerettük volna egy kicsit megvariálni, olyan dalokat játszottunk, amiket nem gyakran szoktunk, például a Dry County, ez egy nagyon-nagyon szép dal, nagyon szeretjük, a These Days nagyon-nagyon szép, és a szambora iránti tiszteletből, hiszen a szambora munkássága elválaszthatatlan szerintünk a Bon Jovi-tól, tiszteletből az első szólólemezéről a címadó dalat is eljátszottuk, a Stranger in This Town, és nagyon éreztük.
1: Mennyi felkészülés előzte meg ezt a koncertet? Hát gondolom a nyarat azt végig koncerteztétek.
2: Így van, hál' Istennek sok helyre jutottunk, tehát a repertoár az tulajdonképpen a kézben van nagyjából, de erre az alkalomra külön készültünk, próbáltunk, hiszen új dalok voltak, olyanok, akik nem játszottunk, tehát erre külön-külön készültünk. Nagyon izgultunk, de reméljük, hogy jó lett.
1: Nagyon jó volt, én közönségként mondhatom, nagyon jó volt, és úgy tudom, hogy Paksra érkeztek majd hamarosan. Mikor is?
2: Igen, október 23-án az Atom térre érkezünk újból, aminek szintén nagyon örülünk, mert nagyon szeretjük Paksot, szeretünk ott játszani, úgyhogy ha valakit érdekel, akkor szívesen látunk mindenkit.
1: És akkor még egy utolsó kérdést engedj meg, ha jól tudom, ugye te egy alapító tagja vagy a zenekarnak, meg hát az ötlet gazdája is, ugye, ha jól tudom?
2: Így van, az ötlet gazdája vagyok, és az a nagy szerencsém, hogy ilyen fantasztikus zenészeket és jó barátokat találtam meg, akik magas színvonalon zenélnek, és azt meg kell jegyezzem, hogy a kiszól énekesünk az eredeti hangnemben énekli az összes dalt, és mi is törekszünk, hogy az eredeti hangzás meglegyen.
1: Szerintem ez maximálisan sikerült, és még egy picit kérlek, mesélj magadról, a Paks FM hallgatónak, így a zenei életedről.
2: Hát ugye színegeimre vagyok, de én kakuktojás vagyok a zenekar életében, mert én alapvetően orvos vagyok, tehát én nem vagyok zenész, én csak valahogy először, mint hobbi zenészként valahogy hozzájuk csapódtam, és nagyon jól kiegészítjük egymást, mert mint menedzser és mint ritmusgitáros vagyok, tehát így úgy gondolom, hogy teljesen passzolunk egymáshoz, és kiegészítjük egymást.
0: Cínege Imrével, a Full Jovi zenekar alapítójával és ötletgazdájával beszélgettem, akik, ahogy hallhattátok, tehát október 23-án érkeznek ide Paksra, és bizony a legnagyobb Bon Jovi slágereket és elképesztően jó hangulatot fognak idehozni, úgyhogy érdemes lesz figyelni majd akár az ő Facebook oldalukat, akár bármilyen más felületet, ahonnan szoktatok a programokról tájékozódni, mert hogy itt lesznek, és érdemes őket meghallgatni. Most akkor egy Bon Jovi számmal folytatjuk, és aztán pedig ránézünk arra, hogy mi a helyzet az utakon. Tartsatok továbbra is velem!

0: pillanatban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Pocs FM. Slágerek minden mennyiség.

0: közlekedj velünk!
1: Nos, akkor gyorsan kukkantsunk rá, hogy mi a helyzet az utakon. Nos, az Útinform információi szerint a Vételkörzet útjain minden rendben, viszont az egyik hallgatónk jelezte felénk, hogy a 6-os úton Pakson a régi Opel szalonnál vagy Mecsekércnél, ki hogy ismeri, ott bizony van egy baleset, és ennél fogva óvatosabban közlekedjetek. Ezen kívül pedig az Útinform információi szerint számos útépítés van a Vételkörzetben, az M6-os autópályán, a 6-os számú főúton, illetve az 51-es, 52-es és 53-as számú főutakon, ami miatt bizonyos helyeken jelzőrös irányítás van, más helyeken félpályás lezárásra számíthatok. Természetesen mindez azt jelenti, hogy vezessetek óvatosan, hiszen bárhol, bármikor jöhet szembe valamilyen olyan akadály, ami esetleg lassítja a forgalmat. Nem kell száguldani, az a lényeg, hogy érjetek haza minél előbb. Ennyit a közlekedésről, vezessetek óvatosan, és vigyázzatok magatokra és másokra is.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Ábi kedvenceit.
2: Ezúttal az éjszaka kerül a középpontba, csillagok, holdfény, esti fények és minden, ami sötétedés után egy kicsit más hangulat.

Lesznek nyugodtabb, elmerülősebb pillanatok, de ha már éjszaka, akkor a pörgés sem maradhat ki. Jönnek azok a dolog is, amik egy esti autózáshoz ugyanúgy passzolnak, mint egy hajnalig tartó bulihoz. Csütörtökön déltől egyik hozom az éjszaka minden oldalát, a csillagos késő esti hangulatot és a

0: legnagyobb kedvencek Ávitól minden csütörtökön déltől egyig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: oldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Pax FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A közlekedés és beruházási miniszter felülvizsgálja az M6-os autópálya Érditető és Dunaújváros közötti, valamint az M8-as autópálya Dunaújváros melletti, a Pentele hidat is magában foglaló szakaszával kapcsolatos korábbi döntéseket, írja az MTI. A magyar közlönyben megjelent kormányhatározat értelmében a tárcavezető kezdeményezi az érintett autópálya szakaszok üzemeltetéséről szóló koncessziós szerződés módosítását is. A feladatok idei finanszírozására 630 millió forintot biztosít a kormány, míg a 2027 és 2037 közötti időszakra összesen csak nem 54 milliárd forintos keretösszeget terveznek az autópálya szakaszok működtetésére. A miniszter a felülvizsgálat eredményéről indokolt esetben előterjesztést tesz a kormány részére. Régiónkban először rendeztek AI konferenciát. Az Impressive.hu Kft. És a FIVOS szervezésében, valamint Cseh Tamás országgyűlési képviselő védnöksége alatt szeptember 18-án Rendszer a káoszban, AI megoldások, amik tényleg működnek címmel tartottak, főként a kis- és középvállalkozók számára konferenciát. Mózsa Ferenc főszervező, az Impressive.hu ügyvezetője, a FIVOS Tolna vármegyei alelnöke rádiónknak kiemelte, az ifjú vállalkozók úttörői lehetnek az AI technológiák használatának.
3: Az előadók között volt több optimista és realista, meg egészen pessimista nézőpont is. Ez mind kell szerintem, hogy helyén tudjuk kezelni ezeket, és hát én azt gondolom, hogy ez sikerült. Jó magam vagyok, a Tolna vármegyei alelnöke egyébként a FIVOS-nak. Ugye itt a fiatalok, a fiatal vállalkozók előnyben vannak abból a szempontból, hogy ő nekik ugye már maga ez a technológia is egy picit így a, mondhatjuk úgy, hogy a vérükben van. Hát azért ne felejtjük el, hogy az ifjú vállalkozók azok úttörők lehetnek ezeknek a technológiáknak a használatában.
2: Sipos Zoltán marketing stratéga, a Creative Control alapítója, stratégiai AI szakértő is igen érdekfeszítő előadást tartott. Mint mondta, az AI nagyon izgalmas, ugyanakkor esélyekkel és veszélyekkel is teli.
4: Az AI egy kognitív mankó, megerősíti mindazt, amit tudok, gyorsabbá tesz, hatékonyabbá tesz. Azonban hozzáteszem, hogy ha skáláz engem, akkor nyilván a negatív dolgokat is skálázhatja, hogyha hibásan állítom be. Rossz az, ami az input, amit adok, akkor az output is lehet rossz, lehet vele így kárt is okozni. A hátránya az szerintem egyfajta agylustaság lehet, amikor sokkal egyszerűbb kiszerveznem a gondolkodást.
2: Sok érdeklődő kíváncsiságból vett részt a konferencián, így Dávid Csaba is.
5: Kíváncsiság hozott alapvetően ide, alap AI felhasználóként elkezdtem használni a rendszereket, ahogy az ember tanulja egyre, bővül a kör és látja, hogy mi mindenre lehet használni. Én a munkám során egyre többet használom, és rendkívül sok időt takarítok meg bele. Kezdetben laikusként kezdtem el használni, viszont egy-két konferenciára, tanfolyamra elmentem, és elkezdtem tudatosan használni, és rájöttem, hogy óriási lehetőségek vannak benne.
2: A konferencia zárásaként szó esett pályázatokról is, melyek azok a lehetőségek, amik a KKV-k számára elérhetők digitalizációs és AI fejlesztési témában is. Itt a fő feltételekről és a sikeres megvalósítás lépéseiről hallhattak a résztvevők. Fennállásának 10. évfordulóját ünnepli a Paksi Városi Múzeum állandó kiállítása, a Paksi Metszet. Ebből az alkalomból jubileumi programnapot rendeznek az intézményben szeptember 26-án szombaton. Délelőtt 9:30 és délután 13:30 között ingyenes családi napra várják a látogatókat, ahol alkotópályázati díját adó, a Fabula Báb Színház előadása, születésnapi torta, kézműves foglalkozások és családi tárlatvezetések fogadják az érkezőket. Délután 4 és 6 óra között szakmai nappal folytatódik a rendezvény. Előadások hangzanak el a Deákház építés történetéről és az elmúlt évtizedről, majd kerekasztal beszélgetés keretében vitatják meg a múzeum jelenlegi szerepét és jövőbeli perspektíváit.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És ma... most. Vissza a Paks FM slágereihez és az élesztőhöz. Paks FM. Összeköt.

0: Aksefem reggeli ébresztő műsora.
1: 7 óra 7 perckor folytatódik az élesztő, méghozzá a Kalocsai Paprika és Gasztro Fesztivállal, mert hogy szeptember 18-án és 19-én rendezték meg Kalocsán az Érsek kertben, és bizony Páfi Kati kolléganőm ott volt. Volt gasztroudvar, fergeteges koncertek, zenevonat, gyermekkoncertek, látványfőzések, és természetesen az elmaradhatatlan nagyszerű hangulat. Kalocsa különleges helyszín hazánkban, ahol a kalocsai fűszerpaprika és a kalocsai népművészet is megtalálhatóak, mint hungarikumok. A paprika fővárosában elmaradhatatlan a Kalocsa aranya főzőverseny, amelyre idén közel 40-en neveztek be. A vaddisznós toros káposzta vitte el idén a fődíjat, melyet a kalocsai gerilla kertészek és a Békés Kalocsáért Egyesület készített. Romsics István Romesz és felesége volt a főszakács. A következő percekben Bolvári Ferdinánddal, a Kalocsai Gerilla Kertészek Egyesület elnökével beszélget Páfi Kati kolléganőm. Úgyhogy a következő percekben őket hallhatjátok.
2: Itt vagyunk Kalocsán, a Paprika Fesztiválon, ahol a mai nap folyamán egy hatalmas nagy főzőverseny volt, több tucatnyi résztvevővel, nevezővel, és hát elvittétek a pálmát, a díjat. Mesélj nekem arról, hogy tulajdonképpen mi volt az étek, amivel készültetek. Ha jól emlékszem, akkor ilyen kompozícióról van szó.
3: Igen. Az egyesületünk, a Kalocsai Gerilla Kertész Egyesület, a Békés Kalocsáért Egyesülettel vesz részt ezen a rendezvényen már hosszú évek óta. Magán a főzőversenyen nem föltétlen szoktunk indulni. Mi azért jövünk ide, hogy az egyesületi tagtársainkat, barátainkat, támogatóinkat vendégül lássuk. Most az idei évben a szervezők megfűztek bennünket, hogy induljunk. Mindkét egyesületnek tagja, Romsics Romesz István, azt határozta el, hogy a sok évek óta begyűjtött második helyezés után szeretne egy első díjat, ezért megalkotott, megkomponált egy olyan étket, ami azt gondoltuk már az elejétől fogva, hogy fődíjesélyes lesz. Ez úgy nézett ki, hogy egy hatalmas nagy fazékba, tehát nem bográcsba főztünk, hanem egy ilyen majdnem 70-80 cm magas rozsdamentes edénybe. Alul az alsó 25 cm az egy vaddisznó pörkölt alap volt. Ennek a közepébe beleültetett egy füstölt csülköt, ezt körbe rakta 130 darab töltött káposzta töltelékkel. A tetejére került vastagon savanyú káposzta, a legtetejére pedig egy fél malac fejet terített ki, amelyet előtte megabált. És az egészet képzeljük el, hogy körberakva édesnemes és cseresznye paprikával, úgy, hogy a malacnak a szeme az egy piros cseresznye paprika volt. Tehát maga az étel főzés közben ránézésre már egy alkotásnak tűnt, amit a zsűri azért érzékeltünk, hogy értékelte a zsűri, tehát láttuk, hogy itt elnézegetik, fotózzák, ebből tudtuk, hogy na, azért ez tényleg megütötte azt a mércét, amit gondoltunk. A maga az étel egy több dologból összeálló ételkompozíció volt, és biztosak voltunk benne, hogy ízleni fog mindenkinek. Romsics Romesz István arról nevezetes, hogy 15 éve a városunkban a jótékonysági karácsonyi és húsvéti ételosztást szervezi. Egy kőművesről van szó, aki hobbi szinten a szakácsmesterséget mesteri szintre fejlesztette, és tudtuk, hogy vele nem fogunk mellé nyúlni, és meg is lett az eredmény. Maga a zsűri azt kérte tőlünk, hogy 14 óra 20 percre vigyük oda az ételt, amely 12-kor már elkészült. A vendégeink már 12-kor megkóstolhatták, ehettek belőle, mi is ettünk, és tudtuk, hogy egy fantasztikusra sikerült. Úgyhogy úgy mentünk oda az eredmény hirdetésre, hogy az üres kézzel nem fogunk eljönni. Én magam biztos voltam benne, hogy az első helyezés lesz. És hát a hatalmas mennyiségű étel nagyon rövid idő alatt szinte teljesen elfogyott, mindenkinek nagyon ízlett, úgyhogy nagyon elégedettek vagyunk. Maga a szakács István és a segítsége Margit, a felesége, nagyon büszkék voltak, nagyon elégedettek voltak, és mi is nagyon büszkék vagyunk rájuk. Úgyhogy egy nagyon örömteli napon vagyunk túl.
2: A főzőversenynek volt-e valamilyen feltétele? Gondolom azt, hogy paprika legyen mindenféleképpen benne. Tehát, hogy piros paprikás étel legyen?
3: Természetesen.
2: De hát, hogyha magyar ételről beszélünk, nincs is talán olyan étel, amelyikben lenne piros paprika, hogyha jól belegondolok.
3: Na most mi kalocsaiak azért ezt még tudjuk fokozni, tehát mi aztán tényleg mindenbe sok paprikát teszünk, és büszkék vagyunk rá, ez a mi identitásunkhoz hozzá tartozik, és szerves része az életünknek gyerekkorunktól. Igen, a paprikás ételek főzőversenyének ez a feltétele, hogy az igenis a paprikát hangsúlyozza, domborítsa ki, népszerűsítse, és mi kalocsaiak nagyon szeretjük a paprikát.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: A folytatásban a teitről lesz szó, ugyanis a múlt héten pénteken tartották meg az éves szinten megrendezésre kerülő teit napot. A helyszín ezúttal Ordas volt. A Társadalmi Ellenőrző Információs és Területfejlesztési Társulás elnöke, Kalocsa polgármestere dr. Bagó Zoltán, aki rádiónknak elmondta, hogy ezekben a hetekben a fenékküszöb is fontos témája a tei találkozóknak.
2: Nyilván ugye reagálunk mi is a történésekre, tehát ahogy a kormány elrendelte ezt a technikai beavatkozást és elkezdte építeni a művet, mi a másnap tájékozottunk a helyszínen. A harmadik nap már ugye az ellenőrző csoportunk járta be, tehát folyamatosan figyelemmel kísértük a beruházást. Emellett viszont ugye nagyon-nagyon sok más egyéb dolgunk is van. Ugye a Társadalmi Ellenőrző Információs és Területfejlesztési Társulás vagyunk, és ez a nap az információról szól. Ugye minden évben megrendezzük a teit napot, rotációs jellegen mindig más településen, rotációs jellegen egyik évben a Duna egyik oldalán, a másik évben a másik oldalán, most Ordas került sorra, és ahogy látszik is, ugye a sátorban a teltház is nem csak gyerekek, hanem felnőttek vannak. A mai nap az egy szakmai konferencia és a tájékoztatás rész.
3: Amíg a gyerekek vetélkednek, addig megszoktuk, hogy szakmai programok és előadások zajlanak a polgármesterek számára. Lesz-e valami kiemelt téma a különböző előadók részéről?
2: Csak aktualitások, tehát ugye itt vannak a minisztérium részéről, itt vannak az RHK részéről, a Paks 1 részéről, a Paks 2 részéről és a teljes polgármesterek. Három témakört fogunk végigjárni, a mostani jogszabályi környezetet. Én azt gondolom, hogy nem napi rende off record biztos, hogy a Paks 1 üzemidő hosszabbításáról, illetve a Paks 2 beruházásnak az esetleges jövőjéről való információmorzsákat is össze fogjuk rakni, és végül, de nem utolsó sorban, lassan ugye zárszámadáshoz készül minden önkormányzat, tehát mindenki a saját költségvetési előrehaladását és a teitnek a költségvetési előrehaladását is meg fogja nézni.
1: Bagó Zoltánt, a teit elnökét és Kalocsa polgármesterét hallhattátok, és a folytatásban pedig Paks 2 ZRT kommunikációs vezetőjét, Rákóczi Pétert fogjátok hallani, aki a 16 polgármesternek tartott előadást, amiben többek között szó volt a Paks 1, illetve a Paks 2 vízellátásáról is, valamint arról, hogy a Paks 2 projekt jelenleg felülvizsgálat alatt áll. A következő percekben tehát Rákóczi Pétert hallhatjátok.
4: Én azt gondolom, hogy egyáltalán fontos tudni, hogy most hogy áll a Paks 2 projekt. Felülvizsgálat alatt van, teljes felülvizsgálat alatt van, az azt jelenti, hogy minden tevékenységet, ami a Paks 2 ZRT-hez, Paks 2 megvalósításához kapcsolódik, azt alaposan a kormányzati szinten át kell vizsgálni, de közben azért van üzletfolytonosság is, tehát igyekszik a kormányzat biztosítani a projektnek az előrehaladását. Be tudtam arról számolni, hogy az ötös blokki betonozás halad előre, a hatos blokki munkagödör szinte elkészült, napok múlva 100%-os állapotban lesz, már most is 90% fölötti készültségi szinten van. Épül az oktatói szimulátor központ, készülnek a nagy berendezések Oroszországban, Franciaországban, Németországban, tehát van előrehaladás. Ugyanakkor nagyon sok kérdés is felmerül. Elég arra gondolni, ami a nyáron történt, a paksiak térségben élők, és most már nem is csak a térségben élő, országosan is tudhatják, ugye, hogy a hűtővíz ellátása az atomerőműnek is milyen nehézségekbe ütközött. Találtak egy, azt gondolom, egy megnyugtató jó megoldást ennek kezelésére, de meg kell nézni, hogy a Paks 2-nél is például ez hogyan lett volna kezelve. Paks 2 megfelelő tartalékokkal, a megfelelő gondossággal kezelte ezt a kérdést, ismert volt ez a probléma már a 2010-es évek elején is, tehát csak hogy példát mondjuk, a szivattyú csonkok már eleve 2 méterrel lejjebb kerültek, mint a meglévő blokkoknál. A hidegvizes csatorna is mélyítésre, szélesítésre tud kerülni, de most annak az felülvizsgálata is zajlik, hogy ez elegendő-e, és hogy hogyan lehet úgy megvalósítani ezt a projektet, hogy biztonságos legyen a hűtővízellátása is. És még az alapkérdéshez is vissza kell térni, hogy a jövő energia mixében milyen helye van, van-e helye a Paks 2 projektnek.
1: Rákóczi Pétert, a Paks 2 kommunikációs vezetőjét hallhattátok, és ugye nem ő az egyetlen, aki ezt most már kimondta, hogy tulajdonképpen itt nem arról van szó a Paks 2 beruházás kapcsán és a különböző átvilágítások kapcsán, hogy csak azt vizsgálják, hogy hogyan lehet megvalósítani, hanem azt is vizsgálják, hogy egyáltalán szükség van-e rá. Ami azért érdekes, mert 14 év után ide eljutottunk, hogy rengeteg beleölt pénz, idő és energia után valakik azt vizsgálják, hogy megvalósítsuk-e vagy sem. Szerintem ez nagyon sok mindent elmond a magyar mentalitásról, illetve Magyarországról, hogy képtelenek vagyunk egy döntést mellett vagy kitartani, vagy azt még időben leállítani, mielőtt rengeteg pénzt, időt és energiát beleöltünk volna. Mindegy, meglátjuk, hogy mi lesz Paks 2 beruházással. Nem szeretnék jóslatokba bocsátkozni, de azt gondolom, hogy ez a nyilatkozat nagyon-nagyon sokat mondó volt, és nem csak a Rákóczi Péteré, hanem bizony Kapitány István miniszteré is, amit a tegnapi, talán a tegnapi napon tett ugyanebben az ügyben. Nos, hát akkor a folytatásban pedig még mindig a Teit nap kapcsán, ugyanis a pénteki Teit ülésen a Paksi Atomerőmű részéről Víg Károly üzemviteli igazgató tartott előadást, a radioaktív hulladékokat kezelő közhasznú non-profit Kft. Részéről pedig Tumpek Róbert telephelyvezető tartott prezentációt. Az RHK Kft. Szakembere arról beszélt, hogy hány kiégett kazettát tárolnak jelenleg, és hogyan növelték az elmúlt időszakban a tárolási kapacitást, szóval a következő percekben őt hallhatjátok.
5: Eddig 11.347 kazettát tároltunk be, és most olyan fázisban van, hogy van 24 kamránk, ami ugye üzemeltetés alatt áll, és a 25-es, 28-as kamrák azok az üzembehelyezési fázisban vannak. Ennek az üzembehelyezésnek valószínűleg az év végén érünk a végére, és tudjuk benyújtani majd az üzemeltetési engedélykérelmet, illetve a 28-33-as kamrák pedig már építési fázisban vannak. Bővítettük a kapacitást, most már egy kamrában nem 450, illetve 527 tárolócső van, hanem 703. Emiatt az 1-es, az 1-11 kamrákban lévő kazettákat áttároljuk megnövelt kapacitású kamrákban majd, és akkor a számunkra friss, ugye az atomerőműben pihentetett üzemanyag kazettákat, azokat pedig az 1-11 kamrában fogjuk elhelyezni. Alapvetően én úgy gondolom, hogy a további üzemidő hosszabbításra is fel vagyunk készülve, illetve felkészülünk, és nyilván egyeztetések vannak folyamatban azzal kapcsolatban is, hogy Paks 2-es üzemanyag kazettákat hogyan tudjuk majd tárolni, esetlegesen más tároló típusra átállni, de ezek még nem lefutott körök. Van még bővítési lehetőség, de ugye az eredeti tervekhez képest azzal, hogy tudtuk növelni az egy kamrában lévő tárolócsöveket, vagy tárolócsövek számát ugye nagy mértékben változott, úgyhogy hát ezt majd a további üzemidő hosszabbítás fogja eldönteni.
1: Tumpek Róbert telephelyvezetőt hallhattátok az RHK Kft-től, és a folytatásban pedig Szabó Zsolt, Ordas polgármestere következik, aki 36 éve, úristen, kimondani is durva, 36 éve 1990 óta polgármestere Ordasnak, mert hogy Ordas adott otthont ennek a Teit napnak idén, és a rendezvény megnyitójának köszöntőjében a polgármester felidézte a társulás megalakulásának első éveit. A következő percekben tehát a Bács-Kiskun vármegyei település polgármesterét, Szabó Zsoltot hallhatjátok.
6: Az előbb volt a megnyitó a Teit napon 1992. Meg is mutattam a sátorba lévőknek. Van egy fényképem, amikor dr. Petszernővel aláírjuk ezt a szerződést, ami szerintem nagyon-nagyon fontos volt a mi településünk, falunk életében, hogy ez az egyesség megkötetett az atomerőmű és a kis falunk között, és nyilván a többi település között. Én még a szocializmusban is javába éltem, és az atomerőmű az egy kicsit olyan távolálló dolognak tűnt az itteni lakók számára, és nekem az volt a csoda, hogy 92-ben kitárultak a kapuk, és egy nagyon jó párbeszéd indult el a lakosság és az atomerőmű szakemberei, vezetői között, és egy nagyon jó szimbiózist tudtunk a későbbiekbe a 34 év alatt kialakítani, és említettem az előbb a beszédembe is, hogy ezek amikor 100 fővel kompal még Gédellaknál átmentünk egy nyílt napra, és voltunk azóta is 100 fővel nyílt napon, és bemehettünk az atomerőmű területére. Ez mindenki számára, amikor közel kerül ahhoz a üzemhez, illetve az atomerőműhöz, akkor ott sok fal leomlik az emberekben is, mert közelről tájékoztatják és információkhoz jut. Ezt nagyon fontosnak tartom, és az elmúlt 34 évben ugye a atomerőmű mellett a radioaktív hulladékkezelőben is, mint polgármester, nagyon sokat részt tudtam venni tájékoztatókon. Ott is mindig korrekt tájékoztatást kaptunk, és hát természetesen a Teit üléseken rengeteg információt kaptunk, mindig nagyon jó szakemberek tájékoztattak bennünket, és hát még arról is kell beszélnünk, hogy voltak, amikor nem csak a kötött dolgok voltak, hanem mikor néha-néha, vagy jó párszor azért a fehér asztaloknál is le tudtunk ülni, és ott is

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel.
1: Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Ábi kedvenceit.
2: Ezúttal az éjszaka kerül a középpontba, csillagok, holdfény, esti fények és minden, ami sötétedés után egy kicsit más hangulatot.

lesznek nyugodtabb, elmerülősebb pillanatok, de ha már éjszaka, akkor a pörgés sem maradhat ki. Jönnek azok a dalok is, amik egy esti autózáshoz ugyanúgy passzolnak, mint egy hajnalig tartó bulihoz. Csütörtökön déltől egyik hozom az éjszaka minden oldalát, a csillagos késő esti hangulatot és a pörgés.

0: legnagyobb kedvencek Ábitól minden csütörtökön déltől egyig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. A fűtési szezon és a hideg időjárás beállta előtt próbafűtés végzésére, valamint a berendezések ellenőriztetésére hívja fel a figyelmet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, írja az MTI. A szakemberek azt javasolják, hogy a fűtőeszközöket típustól és életkortól függetlenül évente egyszer vizsgálja át szakember a lakástüzek és a szénmonoxid mérgezések megelőzése érdekében. A fűtőtestek mellett a kémények felülvizsgálata is indokolt, amelyre a 18-18-as ingyenes telefonszámon lehet időpontot foglalni. A katasztrófavédelem emellett hangsúlyozza, a nyílt égésterű berendezések közelében érdemes megfelelő szavatosságú szénmonoxid érzékelőt elhelyezni. Az idén elmaradt az augusztusra jellemző szezonális visszaesés a hazai használt autópiacon, írja az MTI. A Datahouse előzetes adatai alapján az utolsó nyári hónapban több mint 79 ezer személygépkocsi cserélt gazdát, ami több mint 8%-os növekedés a tavalyi év azonos időszakához képest. Az év első 8 hónapjában összesen 652 ezer használt autó került új tulajdonoshoz, miközben az importált használt gépjárművek száma meghaladta a 104 ezret, ami több mint negyedével magasabb az egy évvel korábbi értéknél. A jóautó.hu elemzése szerint a piac felpörgésében kulcs szerepet játszott a forint erősödése, és a jelenlegi folyamatok alapján valószínűsíthető, hogy 2026 végére megdől a tavalyi rekordértékesítés a hazai autópiacon. Ismét szociális tűzifa támogatással segíti a rászoruló családok téli felkészülését Paksváros önkormányzata. A rendkívüli települési támogatásra vonatkozó kérelmeket október 15-ig adhatják be a lakosok háztartásonként egy alkalommal a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal szociális ügyintézőinél. A támogatás igénybevételéhez az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg a 128.250 forintot, míg az egyedül élőknél és a gyermeküket egyedül nevelő szülőknél a 142.500 forint a jövedelmi határ. Az 1-3 fős háztartások 15 mázsa, a 3 főnél nagyobb családok pedig 20 mázsa tűzifára jogosultak. A kérelem nyomtatvány beszerezhető a hivatal ügyfélszolgálatán, vagy letölthető a paks.hu oldalról a rendkívüli települési támogatási nyomtatványok közül, amelyen a tűzifa iránti kérelem részt kell megjelölni. A tüzelőanyag házhoz szállításáról az önkormányzat gondoskodik, és a kiszállítást várhatóan már október 2. felében megkezdik. A Múzeumok őszi fesztiválja keretében nyomozós játékot szervez a Paksi Atomenergetikai Múzeum szeptember 25-én pénteken délután 4 és 7 óra között. A Gesztenyés utcai intézményben látogatók interaktív feladatokon, különleges tárgyak és nyomok segítségével fedezhetik fel a múzeum rejtélyeit a szakemberek közreműködésével.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Súlyos, 10-0-ás vereséget szenvedett a Paksi Ese MB2-es női labdarúgó csapata az FC Nagykanizsa otthonában a másodosztályos bajnokság második fordulójában. A találkozót követően Horváth György vezetőedző is értékelte a látottakat. Több hiányzóval vágtunk neki a nagykanizsai útnak, az eredményhez, valamint az előző heti mérkőzéshez képest szervezettebbnek tűnt a játékunk. A hazaiak egy öngollal jutottak előnyhöz, majd két vitatható szituációból megítélt 11-est is kaptunk, ami mondhatni hamar megalapozta a mérkőzést és mentálisan is megzavarta a csapatot. A további hazai gólok zömében a fáradtságból adódó hibáinkból születtek. A mérkőzésen sajnálatos módon további két játékosunk is megsérült. Az akarattal nem volt probléma, a lányok az utolsó pillanatig küzdöttek, sajnos ezúttal ennyire volt elég. Jelenleg a Paksi csapat még nem szerzett pontot a bajnokságban, így a tabella utolsó, 8. helyén áll.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 7 óra 38 perckor folytatódik az élesztő szeptember 22-én, odakint még mindig 14 fokot mutat a stúdió hőmérő, és hallgatóink bőszen küldik nekünk a fotókat a régi Opel szalonnán lévő balesetről. Óvatosan közlekedjetek, és számítsatok arra, hogy ott esetlegesen torlódásra, illetve várakozásra számíthattok. Még egyelőre nem kaptunk hírt arról, hogy felszámolták volna a balesetet, viszont itt van már velem a vonalban Botosné Verba Ágnes, a Bölcskei Közösségi Szintér vezetője, akivel az egészségnapról fogunk beszélgetni. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt! Köszöntöm a hallgatókat!
1: No, hát szeptember 25-én egy ilyen egész napos egészségnapot szerveztek Bölcskén a rendezvényházban. Ennek a programját fogjuk körüljárni. Ugye reggel 8 órakor indultok, méghozzá tegyél ma egy lépést az egészségedért. Kérlek, mondd el a Paks FM hallgatóknak, hogy miről szól ez a programelem.
2: Hát már reggel 8 órakor érdemes velünk tartani. Egy közös sétával indulunk a rendezvényháztól. Egy fél órás, 40 perces sétára lehet számítani. Ez a mottónk, hogy tegyél majd lépést az egészségedért, mert azt gondoljuk, hogy nem csak nagyon komplex feladatokkal lehet az egészségünkért tenni, vagy egész gyakorlatsorokkal, hanem egy sétával is. Az lesz a induláskor és érkezéskor pulzusmérést végzünk, vagy hát a kollégák pulzusmérést fognak végezni, így mindenki megtudhatja, hogy mennyire volt terhelő számára ez a kis séta.
1: Aha, és a települést fogjátok bejárni? Tehát van egy ilyen
2: útvonal? Nem ilyen nagyon hosszú útvonal, hanem egy 30-40 perces sétára lehet számítani, nem egy nagyon hosszú sétára. Majd jövőre.
1: Jövőre majd az egész települést bejárjátok. Jó, de ez tök jó egyébként, mert tényleg szerintem nagyon sok embernek, hát hogy mondjam, szóval ezek a séták, ezek kimaradnak a napjaiból, vagy maximum mondjuk beül az autóba, elmegy a munkahelyére, néha onnan kiszáll, mármint az autójából, és akkor amennyit mondjuk az autótól a következő állomásáig sétál, de közben pedig ez a nagyon ütemes, ilyen kellemes, hosszú távú séta, ez egyébként nagyon jót tud tenni az ember egészségének. Jó, tehát akkor 8 és 9 óra között indultok, még egyszer, tehát a rendezvényháztól indul, és visszatér oda?
2: Igen, visszatér oda, hiszen ott lesznek az előadások és a szűrések is.
1: Oké, na és akkor visszaértek a sétából 9 órára, mi következik?
2: 9 órától a Paksi Egészségfejlesztési Iroda munkatársai fognak szűréseket végezni. Vérnyomásmérés, koleszterin és húgysavmérés és vércukorszintmérést fognak végezni az iroda dolgozói.
1: Azoknak mondanám, akik Pakson esetleg nem voltak még ilyen szűrésen, hogy nagyon egyszerű dologról van szó, tehát egy picit megszúrják az embernek az új végét, és abból a vérből tulajdonképpen ki tudják mutatni a koleszterin és a húgysav szintet, illetve bocsánat, a vérnyomásmérés, tehát ezt mindenki nyilván ismeri. Szóval nem kell ilyen nagy dolgokra számítani, vagy illetve nagy dolgokkal számolni, viszont ezek az apróságok is nagyon sokat tudnak jelenteni az embereknek abban, hogy rájöjjenek arra, hogy esetleg valami probléma van, és azt időben tudják kezelni. Szóval akkor a Paksi Egészségfejlesztési Iroda közreműködésével reggel 9-től, ez meddig fog tartani? Meddig
2: ez
1: lehet
2: délig fog tartani, igen.
1: Jó, tehát délig akkor különböző egészségügyi szűrések. Na, és akkor látok itt 11 órakor is egy programot.
2: Ami... Igen, ez nagyon érdekes, és nagyon büszkék vagyunk rá. Egy kezdeményezés, lakossági kezdeményezés volt, hogy Bölcske belterületén kívül eső területeket régen megnevezték. Nagyon különleges nevei voltak, például Kóré, Puputeve, Vörösgyír, stb., de ezek a elnevezések már nem annyira ismertek. Tehát az idősek még ismerik, a fiatalok már nem, igen, vagy hát leginkább csak a legfontosabbakat. És hát itt hónapok munkájával sikerült ezt a térképet újra rajzolni. Sok ember segített ebben, és készült egy kvíz.
1: Hello.
2: Én itt vagyok.
1: Jó, bocsánat, készült egy kvíz, tehát eddig értettük, hallottuk.
2: Ó, akkor szóval készült egy kvíz a a Bölcske külterületeinek a régi neveiből, és egy digitális térkép készült ebből, ennek segítségével lehet egy quizt kitölteni.
1: És ezzel, igen, és ezzel igazából tesztelni lehet a szellemi frissességet?
2: Hát idősebbeket várunk erre a tesztre, és azt gondoljuk, hogy ők emlékeznek rá, vagy hát kíváncsiak vagyunk, hogy mennyire emlékeznek rá. Hiszen lehet, hogy ezt nem hallottátok, hogy ez régen a mindennapok része volt ezek a külterület elnevezések, tehát így a mezőgazdasági munkák során ugye használták ezeket a kifejezéseket, hogy kimegyek a kóréba, de a mai napokban már nem használjuk ezeket, ezért az idősebbek valószínű emlékeznek rá, úgyhogy erre vagyunk kíváncsiak, hogy mennyire tudják felismerni, hogy ezek a területek hol helyezkedtek el.
1: Uh-huh, világos.
2: Ez lesz a premier, hogy nagyon izgatottak vagyunk.
1: Oké, szuper. És akkor délben pedig egészséges falatok és mikrozöld kóstoló várja a kilátogatókat, de mit akar ez a például ez a mikrozöld kóstoló, ezt így hirtelen nem tudnám megmondani, hát hogy mire kell gondolni.
2: A mikrozöld kóstolót azért tettük bele a programba, hiszen a településen van egy hölgy, aki savanyúságokat és mikrozöldeket készít. Szerintem a környező települések összes kézműves vásárán találkozhattok vele, és az ő mikrozöldjeiket fogjuk megkóstolni. A mikrozöld az a csiránál egy picit nagyobb, de még nem a kifejlett növény, ilyen pici növényke, és akkor a tápanyagban gazdag valójában. Tehát úgy valójában kicsit másképp néz ki, mint a csíra, mert mondom, egy fejlettségi fokkal előrébb tart.
1: És akkor ez egy kóstoló, tehát nem recepteket tanulnak azok, akik kimennek, hanem kóstolni lehet.
2: Igen, kóstolni lehet.
1: Na, jól hangzik, oké. És akkor megyünk tovább, és az illatok is megjelennek majd a rendezvényen.
2: Igen, hiszen Vargán és Zsuzsi szintén bölcskei lakos, bölcskei származású hölgy, és ő doterával foglalkozik, ő a 10 alapolajat fogja elhozni, és a 10 alapolajnak a felhasználási módjáról fog beszélni az érdeklődőknek. Uh-huh. Hiszen ez is egy fontos dolog szerintem, hogy nem azonnal kell gyógyszerhez nyúlni, hanem vannak alternatív gyógymódok, akár egy fejfájást is meg lehet szüntetni egy illóolajjal.
1: Abszolút, vagy vitaminnal, igen. Aztán folytatódik, ugye a délután során délután is még lesznek programjaitok.
2: Így van, délután is lesznek programjaink. Az újjáélesztés és elsősegély alapjait a Dunaföldváról érkezik hozzánk Géci László, ő fogja megmutatni az alapokat. Azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos dolog a mindennapokban, hiszen ne történjen így, de fontos, hogyha egy balesettel találkozunk, fel tudjuk mérni, hogy újra tudjuk-e éleszteni, vagy hogyan, hiszen lehet, hogy csak könyvből tanultuk. Tehát itt egy kis alapokat, és felhívja a figyelmet, hogy mit tegyünk, mit ne tegyünk, tehát itt nem egy komplex tanfolyamra kell gondolni, hanem tényleg csak az alapokra.
1: Igen, meg azért, ugye, aki vezetni tanult, az legalább egyszer megtanulta azt, hogy mondjuk szívinfarktus, baleset, nem tudom én, ez az amaz esetén mit kell csinálni, de hogy őszinte legyek, ezt évről évre fel kellene frissíteni, mert ha most itt, nem tudom, az utcán rosszul lenne valaki hirtelen, nem biztos, hogy tudnám, hogy te jó Isten, mit

0: biztos nagyon érdekel téged. Hát a szék jóga, ez sem egy bonyolult dolog, tehát egy szék használatával a jóga alapelemeit használják fel, és ez azért hasznos, mert nem megerőltető, tehát hogy ezt egy idősebb is, vagy rosszabb fizikai állapotban lévő ember is gyakorolni tudja, hiszen nem álló gyakorlatokat végez, nem brutális nyújtó gyakorlatokat, hanem kis finom mozdulatokat. Uh-huh. Úgyhogy ezt, és itt akár szerintem ezeket az elemeket be lehet építeni az irodai munkába is.
1: Aha, abszolút.
0: Amikor már 8 órája vagy 6 órája ülsz egy széken, akkor nagyon hasznosak lehetnek ezek a gyakorlatok. Tehát mindenkit buzdítok arra, hogy nézze meg, vagy vegyen részt rajta, ne csak nézze, hanem vegyen is részt rajta.
1: Így van, és vegye át ezeket az ötleteket, és a hétköznapokba alkalmazza is. Na, és akkor az utolsó programelemetek pedig 15 órakor fog kezdődni, ami pedig miről szól?
0: Ugye dr. Felföldi Ferenc bölcskei születésű, és így őt kértük meg erre az első egészségnapon az előadás megtartására, és az ő előadásának a címe Egészségünk a kezünkben, egészséges életmód tények és tévhitek tükrében. Uh-huh. Hát én biztos vagyok benne, nem reménykedem, hanem biztos vagyok benne, hogy ez egy nagyon-nagyon izgalmas előadás lesz, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit pénteken.
1: Igen, mi hívta egyébként életre az egészségnap ötletét, és mi a legfontosabb célotok?
0: Hát az ötletet az hívta életre, hogy azt gondoljuk, hogy a rohanó mindennapokban hajlamosak vagyunk egy kicsit háttérbe szorítani a saját egészségünket, saját jól létünket, és szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az egészség megőrzés nem egy kötelező nyűk, hanem lehet egy örömteli közösségi élmény is.
1: Uh-huh. Na, hát akkor reméljük, hogy nagyon sokan részt fognak venni, és hát természetesen, ha jól tudom, akkor nem csak bölcskeieket vártok.
0: Természetesen, mindenkit várunk szeretettel.
1: Na, hát nagyon szépen köszönöm, akkor sok sikert kívánok hozzá, tehát még egyszer, akkor Bölcskén a rendezvényházban szeptember 25-én reggel 8 órától egészségnapra várjátok a bölcskeieket, és mindenki mást is, aki esetleg a térségből érkezik, és hát reméljük, hogy azokat az információkat, amiket kapnak, meg fogják fogadni a hallgatóink, akik ellátogatnak oda. Nagyon szépen köszönöm Botosné Verba Ágnesnek, a Bölcskei Közösségi Szintér vezetőjének, hogy itt volt velünk, és mindezt elmondtad. További szép napot kívánunk nektek.
0: Köszönjük szépen nektek is, és a kedves hallgatóknak is.
1: Most zenével folytatjuk, és a zenék, illetve Robi hírei után majd csatlakozik hozzám Pap Olga és Nyitrai Gergő, mert hogy Gergő egy csúcskategóriás nemzetközi versenyen vett részt. Most akkor zene.
2: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A dízzel támogatás teljesen automatikus, azt nem kell igényelni és a bankszámlaszámot sem kell bejelenteni, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal hétfőn az MTI-vel. A közlemény szerint a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízelüzemű gépjárművek üzemben tartói összesen 20 000 forint támogatást kapnak 4 részletben, amit automatikusan utal a kincstár. Azoknak, akiknek a NAV nem ismeri a bankszámlájuk adatait, a postás kézbesíti az összeget. A jogosultaknak tehát nincs teendőjük, nem kell kérelmet benyújtaniuk, és külön bankszámlaszámot vagy kézbesítési címet sem kell bejelenteniük, hangsúlyozta az adóhatóság. Az idén elmaradt az augusztusra jellemző szezonális visszaesés a hazai használt autópiacon, írja az MTI. A Datahouse előzetes adatai alapján az utolsó nyári hónapban több mint 79 000 személygépkocsi cserélt gazdát, ami több mint 8%-os növekedés a tavalyi év azonos időszakához képest. Az év első 8 hónapjában összesen 652 000 használt autó került új tulajdonoshoz, miközben az importált használt gépjárművek száma meghaladta a 104 000-et, ami több mint negyedével magasabb az egy évvel korábbi értéknél. A jóautó.hu elemzése szerint a piac felpörgésében kulcs szerepet játszott a forint erősödése, és a jelenlegi folyamatok alapján valószínűsíthető, hogy 2026 végére megdől a tavalyi rekordértékesítés a hazai autópiacon. Régiónkban először rendeztek AI konferenciát. Az Impressive.hu Kft. És a FIVOS szervezésében, valamint Cseh Tamás országgyűlési képviselő védnöksége alatt szeptember 18-án Rendszer a káoszban, AI megoldások, amik tényleg működnek címmel tartottak, főként a kis- és középvállalkozók számára konferenciát. Mózsa Ferenc főszervező, az Impressive.hu ügyvezetője, a FIVOS Tolna vármegyei alelnöke rádiónknak kiemelte, az ifjú vállalkozók úttörői lehetnek az AI technológiák használatának.
2: Az előadók között volt több optimista és realista, meg egészen pessimista nézőpont is. Ez mind kell szerintem, hogy helyén tudjuk kezelni ezeket, és hát én azt gondolom, hogy ez sikerült. Jó magam vagyok, a Tolna vármegyei alelnöke egyébként a FIVOS-nak. Ugye itt a fiatalok, a fiatal vállalkozók előnyben vannak abból a szempontból, hogy ő nekik ugye már maga ez a technológia is egy picit így a, mondhatjuk úgy, hogy a vérükben van. Hát azért ne felejtjük el, hogy az ifjú vállalkozók azok úttörők lehetnek ezeknek a technológiáknak a használatában.
1: Sipos Zoltán marketing stratéga, a kreatív kontroll alapítója, stratégiai AI szakértő is igen érdekfeszítő előadást tartott. Mint mondta, az AI nagyon izgalmas, ugyanakkor esélyekkel és veszélyekkel is teli.
3: Az AI egy kognitív mankó, megerősíti mindazt, amit tudok, gyorsabbá tesz, hatékonyabbá tesz. Azonban hozzáteszem, hogyha skáláz engem, akkor nyilván a negatív dolgokat is skálázhatja, hogyha hibásan állítom be, rossz az, ami az input, amit adok, akkor az output is lehet rossz, lehet vele így kárt is okozni. A hátránya az szerintem egyfajta ajlustaság lehet, amikor sokkal egyszerűbb kiszerveznem a gondolkodást.
1: Sok érdeklődő kíváncsiságból vett részt a konferencián, így Dávid Csaba is.
4: Kíváncsiság hozott alapvetően ide, alap AI felhasználóként elkezdtem használni a rendszereket, ahogy az ember tanulja egyre, bővül a kör és látja, hogy mi mindenre lehet használni. Én a munkám során egyre többet használom, és rendkívül sok időt takarítok meg bele. Kezdetben laikusként kezdtem el használni, viszont egy-két konferenciára, tanfolyamra elmentem, és elkezdtem tudatosan használni, és rájöttem, hogy óriási lehetőségek vannak benne.
1: A konferencia zárásaként szó esett pályázatokról is, melyek azok a lehetőségek, amik a KKV-k számára elérhetők digitalizációs és AI fejlesztési témában is. Itt a fő feltételekről és a sikeres megvalósítás lépéseiről hallhattak a résztvevők. A Múzeumok őszi fesztiválja keretében nyomozós játékot szervez a Paksi Atomenergetikai Múzeum szeptember 25-én pénteken délután 4 és 7 óra között. A Gesztenyés utcai intézményben látogatók interaktív feladatokon, különleges tárgyak és nyomok segítségével fedezhetik fel a múzeum rejtélyeit a szakemberek közreműködésével.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
5: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM slágereihez és az élesztőhöz.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 8 óra 9 perckor még mindig a Paks FM élesztőt hallgatjátok odakint. 14 fokot mutat a stúdióhőmérő. A 6-os számú főúton a régi Opel szalonnál van egy baleset, még mindig nem kaptunk hírt arról, hogy felszámolták volna a balesetnek a helyszínét, úgyhogy óvatosan közlekedjetek, és itt van már velem a stúdióban következő két vendégem, ugyanis első csúcskategóriás nemzetközi versenyén van túl a paksi nyitrai Gergő ifjú harmonikás felkészítő tanárával, Papolgával érkeztek a stúdióba. Sziasztok, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Ugye a Castelfidardói Nemzetközi Harmonika versenyen jártatok szeptember 9-e és 13-a között, ahol a 13 és a 15 évesek közötti kategóriában egyetlen magyar versenyzőként 6. helyen végzett Gergő, ami a mezőny első harmadát jelenti. Hát először is gratulálok.
3: Köszönöm szépen.
1: És most, hogy véget ért a verseny, és így visszatekintesz, mi az az első kép vagy pillanat, ami eszedbe jut a versenyről?
3: Hát talán az előtte 5 perccel, mielőtt még bekerültem volna a színpadra, talán az a várakozás jut először eszembe.
1: Uh-huh. Milyen érzések voltak benned? Tehát egy izgultál vagy? Vagy csak egyszerűen azt vártad, hogy végre túl legyél rajta?
3: Egyébként annyira nem izgultam. Mostanában nem vagyok annyira izgulós fajta. Na. Inkább azt vártam, hogy már kint lehessek. Tehát...
1: Hívott
3: már
1: a
3: vártam,
1: színpad.
3: Hogy én jöhessek.
1: Aha, oké, de egyébként az, hogy már mostanában nem vagy annyira izgulós, ez azt jelenti, hogy régebben nagyon izgultál, és valahogy ezt így levetkőzted?
3: Hát lényegében igen, régebben sokkal izgulósabb fajta voltam, most már annyira nem.
1: Megvan most már a magabiztosság, igaz? Na, szuper. Akkor Olga, most hozzád fordulok egy kicsit. Te hogy láttad kívülről Gergőt, miközben a versenyen fellépett és versenyzett?
2: Hát nekem a legjobb.
1: Az egyértelmű, de hogy így egyébként láttad rajta azt, hogy magabiztos, hogy tényleg úgy van kint a színpadon, hogy abszolút nem látszik rajta semmiféle izgalom.
2: Nem szokott ilyen előfordulni vele. Aha. Tehát ugye a verseny előtt szerveztem neki 8 felkészülési koncertet.
1: Az azért elég sok.
2: Igen, végig turnéztuk itt, Bajától Budakalászig mindenütt voltunk. És ugye ezeket pont azért szerveztem, hogy meglegyen a kellő színpadi rutinszerzés. És látszott is, tehát hogyha így összehasonlítom az első koncertet, ami a 0-at a Deák Ferenc iskolában tartottuk a tanároknak, aztán az első volt mindjárt másnap Baján, augusztus 25-én, és ha visszagondolok az utolsó, ami szeptember 8-án volt Dunaharasztiban, hát mondhatjuk, hogy ég és föld volt a különbség a két gyerek között, akik szerepelt, ugye, igen. Augusztus 25-én és szeptember 8-án, és lényegében hozta formáját, sőt, én azt mondom, hogy egyik koncerten sem játszott olyan jól, és az eddigi versenyeken soha nem játszott olyan jól, mint most. Tényleg nagyon oda tette magát.
1: Akkor a foglalkozás ezek szerint elérte a célját, ez nagyon jó, és egyébként hogyan lehet kijutni erre a versenyre?
2: Hát először is nagyon sok gyakorlással.
1: Az egyértelmű.
2: Másodszor is célszerű, hogyha előtte más versenyeken is szerepelsz. Ugye tavasszal voltunk itt, és akkor arról számoltunk be, hogy Bosznia-Hercegovinában a saját korcsoportját Gergő megnyerte. Na most a boszniai verseny is egy nemzetközi verseny, de az inkább egy regionális. Tehát egy ilyen helyre mondjuk 3-500 kilométeres körzetből jönnek össze a gyerekek. És ilyen verseny több van itt környékünkön. Ugye Pakson is van, akkor Boszniában, Montenegróban és Csehországban mindenütt vannak ilyen kisebb regionális versenyek. És itt, Castelfidardóban visszaláttuk azokat a gyerekeket, a Gergők a korcsoportjában is, meg más korcsoportokban is, akik ezeken a regionális versenyeken a dobogón végeztek.
1: Uh-huh. Értem.
2: Tehát ez a világverseny összeszedi a kisebb regionális versenyekből a gyerekek színét, javát.
1: Gergő, a te kategóriádba honnan érkeztek? Csak mondjál néhány példát, hogy milyen országokból voltak versenytársaid?
3: Hát főleg kínaiak voltak. Uh-huh. Voltak Ukrajnából is.
1: Aha.
3: Hát voltam én Magyarországról.
1: Igen.
3: És hát nagyjából ennyire emlékszem.
1: Aha,
3: de biztos,
1: aha.
3: hogy volt valami más országból is még.
1: De ez már mutatja, hogy azért. Aha, Boszniából is.
2: Bosznia-Hercegovinai egy évvel idősebb kategóriában, tehát a Boszniában, most amikor tavasszal voltunk, aki most megnyerte ezt a korcsoportot, ő egy korcsoporttal följebb versenyzett bosnyák versenyen.
1: Aha, értem, értem. Na, hát de azért már ebből is látszik, hogy ez tényleg egy ilyen világszintű verseny volt.
2: Igen, abszolút.
1: A mezőny, Gergő, a mezőnyt hogy érezted a korábbi versenyeidhez képest? Ugye már találkoztál, gondolom most akkor abból, amit Olga elmondott, találkoztál olyanokkal, akikkel már korábban is versenyeztél, de voltak újak számodra, akik meglepetést okoztak, vagy akik mondjuk nagyon magas színvonalon harmonikáztak?
3: Újak voltak, mert hát mindig vannak újak. Találkoztam ismerős arcokkal is. Annyira azt mondanám, hogy a mezőny az nagyon magas szintű volt, tehát inkább egy színvonalú ugye az eleje, és akkor voltak egy kicsit a gyengébbek, ott a vége fele, akik tényleg a végén is végeztek. Nagyon új arcot nem láttunk, de én csak a végére ütem be a versenynek, tehát én 11-nek játszottam, és onnan már csak pár versenyző volt, tehát...
1: Értem. És milyen repertoárt vittél? Egyáltalán hány darabot kellett játszanod?
3: Én 3-at játszottam, hiszen az időkorlátunkban ennyi fért bele. Először is egy lassú darabot, egy... harmonikás zeneszerzőtől, Petri Makkonentől, Akár a hattyút, ezt sokat hallhatták tőlem mostanában, hiszen szinte mindenhol ezt játszottam. Akkor egy már régi bejáratott darabot, Johann Sebastian Bachtól, a C-moll preludium és fugát, és egy újat, amit nemrég tanultunk, ez egy friss darab volt, az pedig Gorka Ermózától a Gernika című műve, ami ugye egy, ami Gernikának a lebombázásáról szól.
1: Értem. Olga, miért pont ezeket a darabokat vittétek?
2: Hú, hát az darab, a repertoár választás az rettentő bonyolult és nagyon, és időigényes feladat. Tehát elég sok időt töltünk el azzal, hogy kitaláljuk, és mi miközben mondjuk egy másik átlagos növendék esetében az ember azon törje a fejét, hogy mit adjon, mi az, amit el tud játszani, és örömet okoz a növendéknek, addig Gergő esetében, hogy úristen, mit adjunk, mert ő mindent el tud játszani. De ugye vannak bizonyos írott és íratlan szabályok, tehát a műsoridő 12 perc, azt túllépni nem lehet. Tehát eddig szólhat a zene, és ezt mérik is, tehát a nettó műsoridőt ül a titkár és méri. Hát ugye a szabályzat nagyon egyszerűen szól, különböző karakterű darabokat, különböző karakterű stílusú darabokat kell előadni. De általában ugye mindenki, aki ott versenyzik, az mindenki is valamilyen tanintézményben tanul, a pedagógusok, a felkészítő tanárok, mindenki valahol tanít, és mindenkinek van egy tanmenete, ami szerint tanít. Tehát ebből innen építkezünk. És akkor tanítunk a gyerekeknek többnyire barokkot, főleg ugye már ezen a szinten. Tanítunk barokkot, tanítunk lassút, tanítunk modern darabot, és akkor így áll össze a repertoár. Tehát nyilván azt kell megmutatni, ez olyan, mint a ruha. Azt a ruhát veszed fel, amelyikben a legjobban nézel ki, és amelyikben a legjobban érzed magad. És ugyanígy vagyunk a repertoárral. Azt kell, azokat a darabokat kell kiválasztani, amelyeket szívesen játszik a gyerek, bár a gyerek Gergő nagyon jó gyerek, azt mondta nekem tegnap, hogy úgyis azt fogom játszani, amit mondasz. De hát ezzel nem szoktunk visszaélni, mert tehát még egyszer, azt a darabot kell játszania, ami a legjobban illik hozzá, amivel azonosulni tud, amiben a technikai lehetőségei a lehető legjobban kimutathatók, és akkor így jöttek ezek a darabok.
1: Értem. És Gergő, te mennyire voltál elégedett az eredményhirdetéskor a 6. helyjel?
3: Őszintén én egy kicsit előbbre számítottam magam. de én meg voltam elégedve vele, tehát ez a hatodik hely, ez nem rossznak fogtam fel.
1: Jó, de hát akkor figyelj, még, majd a következő lehet, hogy előrébb fogsz végezni, és akkor itt beszéljünk, Léci Olga, arról, hogy hogyan zsűrizték, mik voltak a zsűrizési szempontok.
2: Igen. Tehát tavasszal beszéltünk arról, hogy a regionális versenyeken mindenütt 25 pontig értékelnek, és 22 pont fölött mindenki első hely. Ettől még a pontozás alapján összeállítanak egy rangsort, és akkor mindenki megnézi, hogy első, második, harmadik lett a pontok szerint egyébként, de az oklevélre ráírják, hogy első hely, és tovább nem foglalkozik ezzel senki. Itt viszont úgy van, hogy pontoznak 25 pontig, és első, második, harmadik hely az a valóban első, második, harmadik. Ott pénzjutalom jár, az első három helyezetnek, nem túl sok, ebben a gyerekeknek nem adnak olyan nagyon sok pénzt. Azt hiszem az első helyzet 500 eurót kapott, de...
3: 200-at a második.
2: Igen.
1: Na,
2: hát azért, na...
1: Zseppénznek nem rossz.
2: Igen. És itt 7 tagú zsűri értékelt, és itt már megcsinálják azt, hogy a legmagasabb és a legalacsonyabb pontszámokat kiveszik. Pont a... Miután a zene... ugye ízlés kérdése. Tehát minden művészet ízlés kérdése. És a részrehajlás elkerülése érdekében kiveszik a legalacsonyabb és a legmagasabb pontszámot. És a többiből egy átlagot vonnak. Tehát így aztán megnéztük, hogy úristen, az ember megfogtam a listát, és nézem, keresem Gergőnél, hol van, hatodik. Hát mondom, ja. De amikor elkezdtem számolni, hogy az első és a hatodik hely között 0,58 század pont van, akkor azért rájöttünk, hogy elég erős volt a tolongás az elején.
1: Aha.
2: A Gergő és a 14. hely között, 14-en versenyeztek, pedig 3,92. Tehát ott azért már nagyon nagy az elszakadás.
1: Aha, értem.
2: Tehát ez a 0,58, ez azt arról árulkodik, hogy itt az első 6-7 helyre a zsűri olyan gyerekeket helyezett, ahol lényegében azt mondom, hogy talán az ízlés döntött meg, plusz a repertoár összetettsége. Tehát volt, aki ettől bonyolultabb repertoárt játszott, mint a Gergő.
1: Uh-huh. Igen, hát azért nyilván akkor itt már nagyon bejön az is, hogy a zsűri egyéni ízlése, vagy éppen nem tudom, tehát hogy kinek milyen napja volt, kinek tetszett jobban a másik repertoárja, vagy nem tudom, tehát meg biztos, hogy nagyon szubjektív elemek döntöttek abban akkor, hogy ki az első, ki a hatodik, ki a...
2: Meg hát arról is érdemes beszélni, hogy azok a gyerekek, akik az első három helyen végeztek, tehát a dobogóra kerültek, ott abszolút bármilyen lehetett volna sor, bármelyik ők lehetett volna az első, és azok a gyerekek már túl vannak több ilyen nemzetközi megméretetésen, plusz idősebbek is legalább egy, de inkább másfél évvel.
1: Uh-huh.
2: És ez azért nagy jelentős különbség.
1: Igen, igen. Gergő, volt olyan pillanat a felkészülés során, vagy esetleg a versenyen, amit úgy nehéznek éltél meg?
3: Én úgy nagyon nem emlékszek ilyenre.
1: Nem? Annyira jelenben van, ez olyan jó, hogy így, ott vagyok, csinálom, és túl vagyok rajta, és már nem is gondolkozok a múlton, ez nagyon jó. Igen, bocsánat.
3: Olyanokra emlékszem, hogy a koncertek, ugye az első koncert az nyilván nehezebb volt, mint az utolsó, de nagyon nem emlékszek olyanra, hogy nehézség lett volna a felkészülés. Persze sokat kellett dolgozni érte, tehát sokat voltam az Olgánál, de nehézségre nem emlékszem.
1: Mennyit gyakorolsz egy nap?
3: Ez az a kérdés, amit mindig megkérdeznek, de én mindig azt mondom rá, hogy ez változó.
1: És ma már fogtad a kezedben a harmonikát?
3: Ma reggel még nem, mert még csak most ébredtem fel.
1: Jó, oké. De gondolom, akkor most elmész suliba, és amikor hazaérsz, akkor kézbe fogod venni. Egyértelmű, oké. Jó, valamit van-e még, amit magáról a versenyről nem mondtunk el, de fontosnak tart a szolga elmondani, mert utána egy kicsit azért a szabadidőtökről is kérdeznélek titeket.
2: Hát a versenyről, inkább a verseny helyszínéről érdemes beszélni.
1: Na, beszéljünk akkor a verseny helyszínről.
2: Hát a Castelfidardo városa, ez igazából harmonikások mekkájának számít. Tehát ide összpontosul az összes olasz harmonika gyártó, nem is tudom, hogy 200-nyian vannak talán, vagy lehet, hogy még többen. Tehát abban a városban mindenki vagy a harmonika összeszereléséből él, vagy a hangolásából, vagy eladásból, tehát itt minden a harmonikáról szól. Tehát olyannyira, hogy a cipőbolt kirakatában is harmonika van.
1: De jó.
2: A gyerekruhabolt kirakatában a bábun is a kis harmonika volt. És hát érdekes, ahol Gergő versenyzett, ugye itt több kategória, nagyon sok kategória, szerintem volt vagy 15 féle kategória, amiben lehetett versenyezni, és ugye ezt mind párhuzamos helyszíneken, Gergő konkrétan a polgármesteri hivatal üléstermében játszott. Tehát nagyon nagy szerencsénk volt, mert más helyszín nem volt ennyire jó. Tehát itt ez pont olyan helyszín volt, amilyen kell. Volt légkondicionálás, volt kényelmes szék, volt kellemes akusztika, tehát pont annyi akusztika volt, annyi vízhang volt, amennyi kell. Úgyhogy szünetbe ki is szaladtam, nem tudtunk terempróbát csinálni, nagyon szűkön voltunk időben, és akkor szünetben kimentem, mondtam Gergőnek, hogy mondom, van egy kis visszhang, akkor tudod, hogy kell játszani, és ez már tudja, már tapasztalt ilyet, hogy meg kell várni minden szünetet, meg kell várni, a visszhang visszajöjjön, de ez pont annyi volt, amennyi még kellemes, tehát a pianissimo is pianissimoként szólt, tehát úgyhogy, és ilyet, hogy tehát ott a város konkrétan ebben az időszakban a polgármesteri hivatal nem működik, polgármesteri hivatalként, hanem koncerthelyszínként működik.
1: Tök jó. Ez teljesen jó, igen, szerintem. Oké, szóval akkor megtudtuk, hogy Castel Fidardo egy ilyen a harmonikások mekkája itt, igen, Olaszországban. Na hát figyelj, mindig tanul valamit az ember. Na akkor kicsit beszéljünk a szabadidőről, mert ugye 6 napot töltöttetek, ha jól tudom, Olaszországban. Gergő, egy picit mesélj, hogy amikor túl voltál a versenyen, vagy túl voltatok a versenyen, azért körülnéztetek egy kicsit a városban.
3: Hát, amint túl voltunk a versenyen, második nap mindjárt az első dolgunk a gyárba volt, hiszen beadtuk a harmonikát egy kicsi generálozásra, tehát egy...
2: Utógondozásra inkább.
3: Egy pár dolgot kijavítottak rajta, kicsit megszépítették, és utána ugye a városba mentünk szerte. Voltunk ilyen harmonikás boltban, tehát ott akkora harmonikás bolt van, mint nálunk a Tesco, vagy egy ilyen nagy
2: áruház. Ezt úgy kell elképzelni, mint az Obi, csak ott a harmonikáról szól minden. Tehát aki mondjuk hangszerépítéssel foglalkozik, akkor ott az alkatrészeket be tudja szerezni. Tehát...
1: Csak hogy tisztázzuk a Paks FM hallgatói kedvéért, ugye neked van egy mesterharmonikád, amit nem régen vásároltatok, igen, meg, és akkor ezek szerint azt is Castel Fidardóban készítették?
2: Hogy,
1: persze. Aha, értem, jó. Tehát akkor azért vittétek ott szervizelni idézőjelben most, igen, hogy így ilyen hétköznapi szóval mondjuk, hogy egy kicsit így ráncfelvarrásra.
2: Akinek volt új autója, tudja, hogy az 1500-as szerviz az egy fontos dolog, és ez körülbelül az.
1: Aha.
2: Tehát ugye azt mondják, hogy fél egy év kell egy új hangszer bejáratására. Hát Gergő most játszik rajta 4 hónapja, mivel ott voltunk helyben, azért itt-ott ilyen-olyan kis apró dolgok előjöttek, és ezt visszavittük a gyárba, és ezt ott kijavították. Nem.
1: Tök jó.
2: Nem volt nagy dolog.
1: Jól van. Olga, neked valami személyes emlék még erről a versenyről, a versenyen kívülről?
2: Hát én rettentően izgultam. Gergő anyukájával ketten. Azt mondja Gergő, hát ő neki elég, hogy mi izgulunk ő helyette.
1: De jó. Jól van. És mi a következő lépés, Gergő? Mentek valahova még így az őszt folyamán versenyezni, vagy fellépsz?
3: Igen, most nagy terveink vannak. Most szeretnénk meglátogatni a Trossingeni versenyt.
2: De az majd csak tavasszal lesz.
1: Aha.
3: Illetve hát lesz a paksi verseny is, és most idén szeretnénk megnézni Pulát is.
1: Aha.
3: Hiszen oda is már sokat hallottuk, hogy oda is sokan mennek, de még mi nem voltunk, úgyhogy idén szeretnénk meglátogatni, és illetve a Kupmondiát szeretnénk még egyszer, aha, megnézni.
1: Na, hát figyelj, akkor vannak tervek, és reméljük, hogy ez mind-mind akkor valóra is válik, és sikerülni fog. Olga, ki szeretnéd egészíteni valamivel?
2: Hát Igazából nem, ez, tehát igazából a következő versenyidőszak a tavasszal következik, mikor, de ott április az telített lesz. Trossingennel kezdődik, az Németország, az március vége, akkor április elején Pakson lesz a harmonika fesztivál a maga versenyeivel, utána Bosznia-Hercegovina még mindig áprilisban, és májusban lesz az országos, az oktatási hivatal által szervezett 3 évenkénti verseny, és Púla is lesz májusban. Tehát ez 5 verseny mindjárt ott március vége és május vége közötti időszakban. Cirka másfél hónap leforgása alatt, igen.
1: Nem fogtok unatkozni, nem. Addig meg sok-sok gyakorlás, igaz?
2: Ja, biztos.
1: Jól van. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Még egyszer gratulálunk, Gergő, nagyon ügyes vagy, és csak így tovább. És akkor várunk vissza titeket majd ezek köszönjük után a versenyek szépen. Után, addig pedig akkor jó gyakorlást kívánok nektek. Papó Agával és Nyitrai Gergővel beszélgettünk, mert hogy Castelfidardóban jártak egy csúcskategóriás harmonika versenyen. Most egy kis zene következik, és a zenék után pedig Mészáros Tamást fogom kapcsolni. Tartsatok továbbra is velem!
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 8 óra 35 perckor folytatódik az élesztő, és itt van már velem a vonalban Mészáros Tamás, aki 24-én 19 órakor érkezik ide Paksra, hiszen a Magyarok Dalszínház hozza a Macskafogó című musicalt. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, köszöntelek és köszöntöm a hallgatókat.
1: Hát ugye te alakított Grabowski szerepét a darabban, és ugye a Macskafogót, aki esetleg nem ismerné, bár azt hiszem, hogy egy annyira kultikus meséről van szó, hogy szerintem ezt mindenki ismeri, egy 1986-ban bemutatott magyar, nyugat-német, kanadai animációs bűnügyi filmvígjátékről és sci-fi-ről, vagy hát rajzfilmről van szó, amit Ternovszky Béla rendezett, és a forgatókönyvet pedig Nepp József írta, és a zenéjét az eredetinek Deák Tamás szerezte, de ennek a változatnak viszont Szikora Róbert szerezte a zenéjét, ha jól tudom. Mit lehet tudni a mű keletkezés történetéről?
2: Hát egy nagyon picit akkor én is visszaugranék így az időben, mert hogy gyakorlatilag ennek a színpadi adaptációnak egészen pontosan 2005-ben, ha jók az információim, remélem jól mondom a dátumot, 2005-ben volt még Pécsett az eredeti ősbemutatós bemutatója tulajdonképpen, és hát gyakorlatilag aztán, amikor ez így már kezdett volna éppen a feledés homályába kerülni, akkor gyakorlatilag mi a Komáromi Magyarok Dalszínháza 2018-ban egy előzetes bemutatót már készítettünk ebből a darabból, és ugye, ami most érkezik csütörtökön a paksi közönség elé, az pedig egy teljesen megújított, ráncfelvarrott, nagyon-nagyon korszerű LED falakkal, nagyon-nagyon jó kis jelmezekkel, tehát, hogy jó kis zenével, egy kicsit felújított zenével, Szikora Robi tollából, és hát nagyon-nagyon szeretjük, nagyon izgalmas mindig ilyen mesehősöket, rajzfilm hősöket alakítani, és hát azért nem titkolt szándékunk az sem egyébként, hogy így egy kicsit átvigyük, vagy átadoptáljuk, vagy továbbadjuk az utánunk következő generációnak, hogy gyakorlatilag tényleg, ahogy itt az imént olvastad, volt egy nagyszerű rajzfilm, ami azt hiszem, hogy idézőjelben, de talán nem is annyira idézőjelben, de nagy világsikernek is mondható, mert hiszen Amerikában Cat City néven futott ez a rajzfilm, úgyhogy nagyon-nagyon szeretjük, és egyébként hál' Istennek bárhova tájolunk vele, a közönség is mindenütt nagyon-nagyon nagy szeretettel fogadja.
1: Említetted, hogy nagyon izgalmas ilyen meséből ismert karaktereket színpadra vinni, de azért ebben van egy kihívás is, nem? Amikor annyira ikonikus szereplőkről beszélünk, ráadásul, hogyha belegondol az ember, akkor a szinkron hangok is nagyon-nagyon ikonikusak voltak, szóval ilyenkor azért van egy pici kihívás abban, hogy azért, az elvárások, ugye magasak az elvárások, nem?
2: Hát igen, meg ugye ilyenkor mindig egy kicsit, ha visszanyúlunk a KH-hoz, akkor vannak azok a bizonyos ikonikus nagy szösszenetek és nagy bemondások, nagy mondatok, amiknek ugyanúgy el kellene, hogy hangozzanak, úgyhogy erre nagyon-nagyon kell figyelni, mert hiszen, ha mondhatnám ugye a nagy ikonikus Grabowskis mondatot, az egy aprócska kalaposka, benne egy csacska, macska, mocska, és hát azután ugye akár a balettpatkányoknak is a további bemondásaik is, és sorolhatnám, de ahogy ezt így felvetetted, bizony, mert hogy azért a rajzfilm azért az menőben más történet, mint ugye egy színpadi adaptáció, vagy hogy ugye a néző élőben látja tulajdonképpen ezt a történetet, de természetesen nem tudunk elvonatkoztatni, és nem is lehet elvonatkoztatni ugye az ikonikus hangoktól, akár például a Grabowskit nézem, akkor ugye Sinkó László volt a magyar hangja például. Nem szeret volna ilyen irányba elmenni, mert hiszen ugye mindig korszerűsíteni kell, meg nyilván mindannyian mások vagyunk, és máshogy közelítünk meg egy-egy karaktert, ráadásul a színpadon teljesen másból és máshogyan építkezünk. Egyébként nem volt az titkolt szándékunk, hogy mind a mellett természetesen, hogy igyekszünk nagyon-nagyon hasonlítani a ténylegesen a rajzfilm figurákra, de ugye azért egy egy húsvér színész a színpadon mindig saját magából építkezik, és ráadásul ugye megmutatkoznak azok az emberi tulajdonságok is. Tehát hogy ez egy nagyon-nagyon izgalmas játék, hogy bár rajzfilm figurákat játszunk az ismert történet vagy sztori alapján, de mégis vannak benne emberi érzelmek.
1: Aha, értem. Igen, mindenképp ez világos. Egyébként téged hogy talált meg Grabowski szerepe?
2: Hát ugye gyakorlatilag most októberben lesz már 10 éve, hogy a Magyarok Dalszínházzal rengeteg bemutatón volt már, és rengeteget dolgozunk. Szerencsére nagyon örülök, és nagyon jó kis karakterek, nagyon jó kis előadásokat játszhatok a társulatnál. És azt kell, hogy mondjam, hogy 2018-ban, amikor gyakorlatilag már 2 éve ott tartózkodtam a társulatnál, akkor jött ez a jó kis felkérés, ez a jó kis megkeresés, hogy akkor lesz egy ilyen rajzfilm bemutató, és aztán ugye a tavalyi évben, amikor azt gondoltuk, hogy egy picit újjá varázsoljuk, vagy leporoljuk, akkor egyébként a kollégáim szoktak azon mosolyogni, hogy ugye nagyon-nagyon sokan ismerik a rajzfilmet, és nagyon érdekes, hogy például az én életemből ez valahogy anno ez úgy kimaradt. Tudtam persze, hogy macskafogó, de hogy maga annyira a történet, vagy a rajzfilmnek a sztoria nem annyira volt meg így hirtelen elsőre, de aztán természetesen, ahogy így a próba folyamat oda került, vagy elindult, és ugye az olvasó próbán azért nagyokat derültünk rajta, hogy milyen klassz kis történet, és hogy nagyon-nagyon szerette a akár a régebbi generáció is, de hogy nyilván azért nem titkolt szándékunk az, hogy amikor megtalált ez a szerep, akkor én azért annak nagyon örültem, hogy természetesen nagy kihívás, meg ugye mégiscsak egy főszerepről, egy címszerepről van szó, de hogy egyébként annyira fantasztikusan jól vannak megírva a karakterek, már ugye a mesét illetően is, illetve ugye a színpadi adaptációt illetően, hogyha az ember egy nagyon picit is oda teszi magát, és nyilván mi azért mindig igyekszünk úgy prezentálni vagy előadni ezt az előadást is, egyébként a többi mellett is, hogy amikor felcsendülnek ezek az ikonikus helyzetek, vagy humor bombák, ugye ezekkel a beszólásokkal, a klasszikus idézetekkel, akkor azért mi saját magunkat is szeretjük szórakoztatni a színpadon a kollégákkal, úgyhogy azért ez nem egy nagy titok, de nyilván azért ez egy jó dolog, amikor a színész lubickolhat a szerepben.
1: Igen, és egyébként mi az, ami a legjobban tetszik a saját karakteredben?
2: Hát talán az, hogy olyan nem várt, és annyira olyan karaktert lehet, vagy olyan szerepbe lehet belebújni, ami abszolút nem én vagyok, egyáltalán nem én vagyok, és hogy ennek ellenére mégis ilyenkor jó megmutatni, vagy meg lehet mutatni olyan oldalát is az embernek, ami egy picit, ha ugye ezt a James Bondos vonalat nézzük, mint titkos ügynök, akkor az egy nagyon-nagyon jó és izgalmas játék, amikor tényleg a néző tekintete a főhősre szegeződik. És hát nyilván nem titkolt célunk az sem, hogy gyakorlatilag ugye egy picit a mesétől eltérően természetesen van benne, mivel ugye azért egy zenés darabnál, egy musicalnél ez mindig egy ilyen kiélezett történet, de hogy mi jobban kihegyeztük ezt a mind a mellett ugye, hogy Grabowskit, a szuper titkos ügynököt küldik el Pokióba, hogy megszerezze ugye a csippet, amivel aztán a macskafogót létre tudják hozni, ahogy a történet a mesében is adja. Emellett van egy természetesen egy szerelmi szál is, ami a mesében annyira nincs kihegyezve, de természetesen ezt fontosnak gondolták a szerzők és a színpadra adaptálók, úgyhogy gyakorlatilag azt gondolom, hogy minden megjelenik ebben a történetben, ebben a színpadi előadásban, remek zenékkel, nagyon populári zenét írt a Szikora Robi hozzá, nagyon szokták szeretni, nagyon jók a karakterek, nyilván az ikonikus mondatok is felcsendülnek, és hát mivel ugye nagyon korszerű LED-falas megoldással került színpadra, ezért azt gondolom, hogy nagyon-nagyon látványos, és abszolút tudom ajánlani nem csak a felnőtteknek, hanem a gyerekeknek egyaránt, mert egy remek kikapcsolódási lehetőség, így ugye úgy is szoktuk hirdetni, hogy családi musical, tehát hogy abszolút én azt javaslom, hogy az utánunk következő generáció is ismerje meg a macskafogót.
1: hogyan készültél fel magára a szerepre? Mert azt említetted, hogy nem volt annyira meg az alap mesetörténet, és megnézted azért utána, vagy inkább nem, hogy ne is befolyásolja azt, hogy hogyan formálod meg Grabowski karakterét?
2: Hát azt gondolom, hogy sok esetben nem biztos, hogy jó az, hogyha mondjuk egy ilyen színpadi adaptáció készül akár egy korábbi anyagból, akár filmből, ugye nem biztos, hogy mindig szerencsés az, hogyha egy új színpadi történet, tehát befolyásol mondjuk egy korábbi kollega, akár egy filmszínész, vagy akár színpadi színházi előadásról beszélünk, de ebben az esetben én természetesen szerintem kihagyhatatlan lett volna, hogy ne nézzem meg. Ráadásul ugye azt gondolom, hogy ez tényleg merőben meg is, ahogy felkonferáltad az elején, azt hiszem, hogy a 86-ban készült el a mese.
1: Így van.
2: Azt gondolom, hogy ez a történet jóval meghaladta a korát. Tehát, hogy ez úgy gondolom, hogy abban az időszakban, vagy abban az időpontban ez egy ilyen nem várt dolog volt, és nem gondolnám azt, hogy abban az időszakban készült ezen kívül hasonló jellegű ilyen rajzfilm. És azt gondolom, hogy ezek a rajzfilmes effektek, a rajzfilmes betétek, és ahogy egyáltalán megvan az egész rajzolva, és végigvitték ezt a vonalat, azt gondolom, hogy talán attól is lehetett ez egy nagy kuriózum azóta, vagy egy különlegesség, hogy bármikor az ember megnézi, akár még 2026-ban is, úgy gondolom, hogy nem érződik rajta, hogy idézőjelben ez egy koros mű lenne, és én azt gondolom, hogy én láttam már, vagy találkoztam már több olyan nézővel is egyébként, akik így visszajelzés alapján voltak olyanok, akik először a rajzfilmet már látták, de voltak olyanok is, akik egyébként például vidéken megnézték ugye az előadásunkat, és aztán jöttek a visszajelzések, hogy ő nem ismerte a rajzfilmet, és ennek hatására biztos, hogy meg fogja nézni. Aha. Úgyhogy ez egy remek kombó, egy remek kombináció, hogy tényleg akár nem csak a színpadi adaptációt, de hogy aki esetleg nem ismerné még ezt a remek rajzfilmet, azt gondolom és tanácsolom is, hogy mindenféleképpen nézzék meg, és ne hagyják ki.
1: Így van, szeptember 24-én 19 órakor a Csengely Dénes Kulturális Központban lesz, de azért még beszéljünk egy kicsit az alkotócsapatról. Kikkel viszitek színpadra? Tehát kik a színésztársait, rendező, bármi egyéb, amit fontosnak tartasz elmondani az alkotótímről?
2: Igen, gyakorlatilag az eredeti, már úgy mondom, hogy eredeti a 2018-as változatból kiindulva, hiszen azt újítottuk fel ugye a tavalyi évben. Vizeli Csaba rendezte a

0: paksiak Kósa Zsolttal láthatják majd a Tájföld, ő fogja alakítani. Hollit, az egérelnök lányát, Tar Gabriella kolléganőm játsza majd. És hát ugye felcsendülnek és megjelennek azok az ikonikus mondatokkal, ugye Safranek is, Giller Csaba kollégám játsza, és hát aztán ugye kimaradhatatlan ugye az a vonal, ami ugye a balett patkányok vonala. Egy kuriózum, egy érdekesség, hogy például Pépetőc András kollégám, aki az egyik fő balettpatkányt alakítja, ő például az ős eredeti 2005-ös verzióban Pécsett már ezt a szerepet játszotta, illetve Csengeri Attila barátom is, aki szintén ős Tájföldnek mondható, úgyhogy vannak ilyen érdekes körbeérések vagy megegyezések, és ezek így annyira jók, hogy ugye hiába telnek az évek, de azért több alkalommal ránk találnak ezek a bizonyos karakterek, úgyhogy, és hát természetesen vannak benne fiatalabbak is, egészen picik, tehát, hogy vannak benne fiatal kollégák, fiatal karakterek, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy teljesen remek musical és remek lehetőség arra, hogy egy ilyen igazi családi estet töltsenek el a nézők. Úgyhogy mi szeretettel várjuk őket a paksi előadásra, tehát csütörtökön este 19 órakor egy remek lehetőség arra, hogy aki még nem ismeri ezt a rajzfilmet, az ismerje meg a történetet a színházi előadás keretén belül, és hát én pedig jó magam Mészáros Tamás Mr. Grabowski szerepében tündökölhetek majd.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondtad, és akkor sok sikert kívánunk a Paks FM hallgatóit, megbíztatjuk arra, hogy nézzenek meg titeket, tehát szeptember 24-én 19 órakor a Csengely Dénes Kulturális Központban Macskafogó.
0: Nagyon szépen köszönöm a lekonfot, és hogy ezeket elmondhattam, hogyha mindenkit szeretettel várunk.
1: Mészáros Tamásnak, a Magyarok Dalszínház színművészének nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és most egy kis zenével folytatjuk, a zenék után pedig Robi hamarosan hozza nektek a híreket.
2: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Ábi kedvenceit.
1: Ezúttal az éjszaka kerül a középpontba, csillagok, holdfény, esti fények és minden, ami sötétedés után egy kicsit más hangulatot kap. Lesznek nyugodtabb, elmerülősebb pillanatok, de ha már éjszaka, akkor a pörgés sem maradhat ki. Jönnek azok a dolgok is, amik egy esti autózáshoz ugyanúgy passzolnak, mint egy hajnalig tartó bulihoz. Csütörtökön déltől egyik hozom az éjszaka minden oldalát, a csillagos késő esti hangulatot és a pörgős.

0: Menstop kedvencek Ábitól minden csütörtökön déltől egyig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személygépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. A közlekedési és beruházási miniszter felülvizsgálja az M6-os autópálya Érditető és Dunaújváros közötti, valamint az M8-as autópálya Dunaújváros melletti, a Pentele hidat is magában foglaló szakaszával kapcsolatos korábbi döntéseket, írja az MTI. A magyar közlönyben megjelent kormányhatározat értelmében a tárcavezető kezdeményezi az érintett autópálya szakaszok üzemeltetéséről szóló koncessziós szerződés módosítását is. A feladatok idei finanszírozására 630 millió forintot biztosít a kormány, míg a 2027 és 2037 közötti időszakra összesen csak nem 54 milliárd forintos keretösszeget terveznek az autópálya szakaszok működtetésére. A miniszter a felülvizsgálat eredményéről indokolt esetben előterjesztést tesz a kormány részére. Ismét szociális tűzifa támogatással segíti a rászoruló családok téli felkészülését Paksváros önkormányzata. A rendkívüli települési támogatásra vonatkozó kérelmeket október 15-ig adhatják be a lakosok háztartásonként egy alkalommal a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal szociális ügyintézőinél. A támogatás igénybevételéhez az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg a 128.250 forintot, míg az egyedül élőknél és a gyermeküket egyedül nevelő szülőknél a 142.500 forint a jövedelmi határ. Az 1-3 fős háztartások 15 mázsa, a 3 főnél nagyobb családok pedig 20 mázsa tűzifára jogosultak. A kérelem nyomtatvány beszerezhető a hivatal ügyfélszolgálatán, vagy letölthető a paks.hu oldalról a rendkívüli települési támogatási nyomtatványok közül, amelyen a tűzifa iránti kérelem részt kell megjelölni. A tüzelőanyag házhoz szállításáról az önkormányzat gondoskodik, és a kiszállítást várhatóan már október 2. felében megkezdik. Fennállásának 10. évfordulóját ünnepli a Paksi Városi Múzeum állandó kiállítása, a Paksi Metszet. Ebből az alkalomból jubileumi programnapot rendeznek az intézményben szeptember 26-án szombaton. Délelőtt 9:30 és délután 13:30 között ingyenes családi napra várják a látogatókat, ahol alkotópályázati díjátadó, a Fabula Báb Színház előadása, születésnapi torta, kézműves foglalkozások és családi tárlatvezetések fogadják az érkezőket. Délután 4 és 6 óra között szakmai nappal folytatódik a rendezvény. Előadások hangzanak el a Deákház építés történetéről és az elmúlt évtizedről, majd kerekasztal beszélgetés keretében vitatják meg a múzeum jelenlegi szerepét és jövőbeli perspektíváit.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Súlyos 10-0-ás vereséget szenvedett a Paksi Ese MB2-es női labdarúgó csapata az FC Nagykanizsa otthonában a másodosztályos bajnokság második fordulójában. A találkozót követően Horváth György vezetőedző is értékelte a látottakat. Több hiányzóval vágtunk neki a nagykanizsai útnak, az eredményhez, valamint az előző heti mérkőzéshez képest szervezettebbnek tűnt a játékunk. A hazaiak egy öngóllal jutottak előnyhöz, majd két vitatható szituációból megítélt 11-est is kaptunk, ami mondhatni hamar megalapozta a mérkőzést és mentálisan is megzavarta a csapatot. A további hazai gólok zömében a fáradtságból adódó hibáinkból születtek. A mérkőzésen sajnálatos módon további két játékosunk is megsérült. Az akarattal nem volt probléma, a lányok az utolsó pillanatig küzdöttek, sajnos ezúttal ennyire volt elég. Jelenleg a Paksi csapat még nem szerzett pontot a bajnokságban, így a tabella utolsó 8. helyén áll.
0: helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 9 óra 7 perc van, ez még mindig az élesztő, remélem már felébredtetek, és jól éreztétek magatokat itt velem a reggel folyamán. Még mindig Harmad Gabit halljátok a mikrofonnál, és megérkezett hozzám a stúdióba Takács Nagy Vivi.
2: Jó reggelt!
1: Hello, jó reggelt! Vivi veszi át a terepet hamarosan, és ő hozza nektek majd itt a jó kis lágereket, és a jó kis témákat is. Hogy vagy, Vivi?
2: Jól, köszi.
1: Jól, szuper. Igen. Na, hogy tett a hétvégét?
2: Hát nagyon-nagyon tartalmas volt, inkább úgy mondom, mert dolgoztam is, szórakoztam is, gyerekkel is voltam, úgyhogy minden.
1: Na, hol szórakoztál ezt? Oszd meg most velünk.
2: Rendben, pénteken az egyik barátnőmtől, egy rendezvényszervező barátnőmtől kaptam jegyet a Hugelre. Képzeld, nem tudtam, hogy így kell ejteni, hogy Hugel.
1: Én is úgy,
2: igen, és képzeld el, hogy nem. Mert hogy francia, és hogy Hugel egyébként ez. Oh. Igen, nagyon a francia. Igen, én mindig úgy mondtam itt a rádióban is, Hugel-től szól, mit tudom, that are you, vagy nem tudom, és én teljesen ebben a hitben voltam, és mindenki így hívta, aki ott volt ezen az eseményen, mert hogy ilyen Afro House ilyen, nem tudom, esemény volt, daytime party, 15 órától 22-23 óráig tartott az Óbuda B-en, itt se voltam még soha, úgyhogy mindent így kipipáltam, hogy nem voltam még house zené, vagy ez az afro house zené sem, nem tudtam, hogy tetszik egyáltalán, úgyhogy valami lesz, csak a barátnőm meg annyira mondta, hogy van jegyünk, és akkor jó lesz, hát oké, menjünk, persze, úgyhogy én nagyon jól éreztem magam. Ugye este jöttem vissza haza Paksra, reggel gyerkőccel, biciklizés, minden is, majd délután mentünk, vagy hát én mentem esküvőzni, aztán esküvő után gyorsan haza, átöltözés, és mentünk az Ariák koncertre a Budapest Parkba.
1: Yeah.
2: Úgyhogy, és onnan is hazavezettem, a férjem persze ihatott, úgyhogy pont mondtam nekem, hogy nagy pacsi.
1: Ezúton is szívesen
2: és szívi, hogy jól érezhetted magad, vagy még jobban érezhetted magad, de...
1: És amúgy szeretnék venni magamnak egy, és tudod, így...
2: Ja, igen, sajnos én ittam a kólámat, de nagyon jó volt mindkét este. Nem, de egyébként nagyon jó volt. Az a baj, már rájöttem, hogy tényleg ilyen egy-két italért nem éri már meg nekem. Tehát, hogy most ittam volna kettő, nem tudom, vodka szódát, vagy nem tudom, bármiért, már annyira nem éri nekem meg. Én tök jól éreztem magam. Tehát, hogy most tényleg... Igen, mert hogy... Azt gondolom, vagy nem tudom, legalábbis, hogyha most úgy tényleg barátokkal megyünk, és ott alszunk, és nem tudom, akkor úgy bátrabb vagyok, de hát nyilván így, meg úgy voltam vele, hogy tudod, ez a most mit iszunk kettőt, aztán ott alszunk, és reggel megyünk haza, nekem ez így egyet, tehát most...
1: Akkor már mindegy, akkor már inkább hazamész. Ja,
2: akkor már inkább hazavezetek, és így van, a saját ágy, most figyelj, éjfélre, vagy fél egyre, vagy nem... Hát szerintem éjfélre otthon voltunk.
1: Aha.
2: Szóval, hogy tényleg, ahogy véget ért a koncert, már ültünk is be a kocsiba.
1: És jó? Egyébként jó volt?
2: Tetszett? Nagyon, mindkét nap nagyon jó volt.
1: Gondolom fullos volt.
2: Fú, igen, és tudod, mi volt a durva? Képzeld el, hogy ugye mostanában, de főleg a mai előadóknál, mint például a Jude Law, mint a Beethoven, nem tudom, ezek, ugye ilyen percek alatt elkapkodják a jegyeket, azonnal teltház, majd a Ticketswap-on nyomják föl a jegyüzérek a jegyeket, duplájáért meg, mit tudom én, és ugye nyilván, aki el szeretne menni, vagy nem jutott jegy neki, az megveszi így is. Igen, ám, de most nem volt percek alatt sold out az Azi koncert, ami tök meglepő volt számomra, de végül is...
1: Három puskásnál ugye kitombolták magukat az emberek.
2: Meg most nagyon sok helyen volt. Tehát, hogy most a nyár folyamán szerintem minden fesztiválon nagyon sok eseményen látható volt, és azt gondolom, hogy lehet, hogy ez egy picit visszább vehette ezt a dolgot, de nem is ez a lényeg, hanem, hogy képzeld el, hogy mondja Lőrinc, hogy jó, nyugodjunk meg, majd szombaton veszünk jegyet. Tudod, így néztem, hogy de most 11 ezer forint, mert ugye egyre már aznap, már egyre jött le a jegyár. Tehát, hogy már mit tudom, 17-18 volt fönt, vagy 20 ér, már jött le 15, 14, hogy hát vigyék el, mert ugye most akkor rajtuk marad, tehát hogy most vagy fönnhagyják 20-ért, vagy rajtuk marad. És akkor jó, oké, és majd sikerült Lőrincnek venni olcsón jegyet, és este ott ráfrissített egyet a koncerten már, hogy na maradt-e még jegy ott a koncert előtt, bocsi, és így full, semmi, nulla. Tehát, hogy tényleg késő akkor igen.
1: Akkor igen. Csak a rajongói az Ariának.
2: Úgyhogy szoldát volt az egész, meg hát nagyon sokaknál, most nekünk is igazából aznap derült ki, hogy most így megyünk-e, vagy mi lesz, vagy lesz-e kedvünk, vagy nem tudom. És akkor végül is úgy volt, úgyhogy elmentünk. Nagyon jó volt, mert egy ilyen régebbi albumát játszotta mind a két nap. Zseniális volt az egész, voltak új zenéi is, megjött itt a Jude Law, egyszer csak berobbant, meg jött a Dash, Young Fly, Manuel, mit tudom én, előző nap Eller Junior volt, és én meg tudod így, hogy biztos most is itt lesz, aztán előtte rájtam, hogy hát 19-e van, úgyhogy itt van Szexárdon. Úgyhogy nem lesz Eller Junior, de előző nap például ő is volt. Úgyhogy tele volt tényleg ilyen vendégelőadókkal így az este, meg például az Utemát egy kórussal adta elő, az is tök jó volt, olyan átütő volt, szerintem így még jobb volt. De tényleg ilyen nagyon-nagyon jól éreztem magam, úgyhogy kicsit ott vasárnap, amikor hazajöttünk, akkor jó, elmentünk obizni, de hogy így fáradt voltam. Szóval azt érzem, hogy hát még így tudtam volna aludni, pedig aztán még inni se ittam.
1: Ja, na jól van. Hát nekem is hasonlóan egyébként mozgalmas volt a hétvégén, mert Full Jovi koncerten voltam. Ez ugye a Bon Jovi tribute zenekar, akit még augusztus 20-án fedeztem fel magamnak itt Pakson, és hát az A38 hajón volt egy koncertjük, zseniálisak, tehát egy egyszerűen tényleg annyira élnek a színpadon, annyi energiát belevisznek, én meg aztán Bon Jovira teljesen meg tudok örülni, tehát tényleg az egyik barátom, akivel mentem, talán mondtam is neki, hogy hát tagadjon le, hogyha túlpörgök, mondja. Igen. De egyébként nagyon jók voltak, és azt is megtudtam, hogy október 23-án ismét jönnek Paksra, úgyhogy én mindenkinek nagyon ajánlom őket, majd az Atom téren az egyik étteremben fognak zenélni, úgyhogy ezt most sejtelmesen mondom, de nyilván fönn van a Full Jovi zenekarnak a Facebook oldalán, hogy melyik étteremről is beszélek. Aki szeretné, az nézen utána, és ha szeretitek a Bon Jovit, akkor mindenképpen gyertek el, mert szenzációsan, eredeti hangnemben, tényleg brutál jól adják elő ezeket a dalokat, és másnap pedig, vasárnap, hát vaciláltam, hogy elmenjek-e szexádi szüreti napokra, de aztán valamiért nagyon hívott az, hogy menni kéne, de úgy jártam, hogy de legalább 5 ismerőst megkérdeztem, és senki nem tudott jönni, nem volt jó neki, mit tudom én, valami mindenkinek volt, beteg a gyereke, izéhozé. Jó, mondom, nem baj, akkor így eldöntöttem, hogy elmegyek egyedül, és aztán végül is egy utolsó telefont még megeresztettem, és akkor az egyik barátnőm eljött velem, és figyelj, hát a Hooligans koncert volt, ugye mi arra értünk oda, és nem tudom, hogy te az utóbbi években voltál-e Hooligans koncerten, de ugye azért a Hooligans az szerintem a legtöbb embernek a fejében úgy él, mint a Királylány, meg a Játszó, tehát azok a nagyon ismert, kicsit lágyabb rock slágereik, amik rádiókban régebben...
2: Az, ami populárisabb nyilván.
1: Tehát, így hogy... van, és akkor hát valójában ugye a Hooligans az egy ilyen brutális rock metal banda, és hát mutatták ezt az arcukat is, úgyhogy így azon nevettem, hogy Gizi néni, Marika néni, aki kijött a Királylányra, meg a hasonló slágerekre, azért egy kicsit szerintem meglepődhetett, mert nagyon zúzós zenéket is játszottak, és akkor persze közben az összes sláger is elhangzott, úgyhogy azért így megvolt a balansz, de elképesztő volt, hogy a Csipa is milyen energiákat tesz bele. És
2: úgy, hogy már azért ő sem mai Csibe, tehát
1: hát,
2: hogy...
1: Ilyen 50 körül
2: de
1: van.
2: Nem úgy mondta, hogy nem az öregségére, hanem hogy tényleg azért...
1: 30 éve vannak a pályán.
2: Igen, tehát pont ezt akartam mondani, hogy nem ma kezdték, és úgy, hogy azért aki a zenei világban él, és tényleg ez vagy ezzel keresi a kenyerét, hogy énekel, dobol, nem tudom. Tehát azért ez majdhogy nem az éjszakai életnek ők a vendégei általában, és azért 50 évesen ez mindig olyan, hogy tényleg az az energia. Most, ha összevetsz egy 50 évest, aki, mit tudom én, most mondom, de az erőműben dolgozik, ott nem ekkora energia szinten mozog azért általában, és ez nem bántásból, hanem hát valaki ebben él, valaki meg abban él.
1: Igen. Egyébként brutális volt a látványvilág is, tehát, hogy olyan fénytechnika, különböző ilyen füstök, igen, meg tüzek.
2: Az a helyzet, ez megint csak a mai világra tudom visszakapcsolni, hogy aki szerintem szeretne fent maradni, mint zenész, annak föl kell venni egy picit a versenyt, tudod, hogy az, hogy egy jó zenekar, az oké. De attól függetlenül, tehát a mai világban nem az a fontos, hogy jó hangod legyen, jó zenekar legyen, hanem
1: sőt,
2: valamit...
1: még az se, hogy jó legyen a zene, már
2: igen?
1: Bocsánat.
2: Nem, de hogy minden, tehát hogy teljesen más tényezők, igen, a fontosak szerintem a mai világban. Valamivel meg kell, hogy fogjon, de azért igen, ez van. És valamivel meg kell fogni a népet.
1: Igen.
2: És igen, a látványvilág, és főleg a mostani zenészeknél nagyon nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy milyen a látványvilág mögötte.
1: Igen.
2: Szóval most csak én megint arra tudok, hogy voltam itt az MVM Domba Azerián, voltam Jude Law-n, és hogy olyan háttér van mögöttük, hogy érted, fölépít egy templomot középre. Egy házat fölépít. Szóval valami tényleg elképesztő, és az is, mint valami színházban lennél, mert hát ott közlekednek, kibe járkálnak, fölmegy a templom tetejére, lemegy, fölmegy a házba, lemegy, tehát olyan utat járnak be ott a koncerten. Most régen azért ez nem volt jellemző.
1: Nem.
2: Tehát, hogy szerintem volt sem. Egy koncert, meg volt mindenkinek a helye, két gitáros, a dobos, énekes, vokás, stb. De hát milyen háttér volt? Semmi. Tehát, hogy erre nem kellett adni, szerintem. Igen. Nem is hiányzott. És most már valahogy, ahogy el szeretnék mondani a mondani valójukat a zenészek, egy picit jobban figyelnek arra, azt gondolom, hogy még ezt is megmutassák.
1: Igen, igen. De egyébként hozzáteszem, hogy annyi energia volt a Csipa éneklésében, hogy tulajdonképpen, ha nem lett volna ez a körítés, meg ez a háttér is, akkor is azt mondom, hogy eszméletlen oda tette magát. Nagyon jó volt a koncert.
2: Csipa zseniális szerintem. Koncert. Tehát a hangja is minden úgy egyben.
1: Igen, egyébként én azt szeretem, és alapvetően azt tudni kell, hogy én nem vagyok egy ilyen mindig huligánsz koncertre járó fan, de ha becsukod a szemedet, és hallod énekelni a Csipát, akkor tudod, hogy ez huligánsz. Ez a bajom a mai zenészek egy részével, hogy becsukom a szemedet, és annyira 12-1 tucat mindegyiknek a hangja, hogy nem tudnám megkülönböztetni. Tehát mondjuk Jude Law-t nem tudom megkülönböztetni Meringertől. Én ezt így vállalom.
2: Tényleg,
1: nem,
2: pedig.
1: Nem. És nem az, tehát hogyha, nem, tehát most ne Jude Law számot, tehát ne azt,
2: nem a hangját.
1: Tehát nem hanem csak a hangot. Tehát hogyha ugyanazt pedig a dalt énekelnék, szerintem annyira
2: sokkal jobb hangja van a Meringernek. Tehát a Meringernek szép hangja van, én azt gondolom. A Jude Law-nak nincsen jó hangja. Meringernek szerintem jó hangja van. Hogy,
1: igen, csak
2: jobban.
1: A jó hang meg a karakteres hang között van különbség. Tehát, hogy jó hangod van, de hogy így nem tudom, én nem tudom beazonosítani, tehát hogy annyira nincsen egy speciális
2: most próbálom
1: karaktere.
2: Én is itt hallgatni
1: tehát
2: a
1: most
2: fejemben.
1: Lehet, hogy a fejedben van egy dal, amit, de hogyha nem ugyanezt a dalt hallott, hanem egyszerűen
2: nekem akkor
1: csak hallott,
2: sem, hogy... ők egyáltalán, mert a Meringernek egy ilyen sokkal rekettesebb hangja van, sokkal erősebb, a Jude Law-nak egy ilyen semmi, tehát ott neki szerintem a zenekara erősebb, olyan zenekari háttér van mögötte, hogy például a barátnőm nem szereti Jude Law-t, de voltunk a Strandfesztiválon, meg előtte Fezzenen is Jude Law-n, és azt mondta, hogy hát basszus, nem se, hogy a zenekar olyat ad mögé, és szerintem ez a Jude Law-t ez erősíti még inkább. Nem a zen, tehát, hogy nekem például, én mondjuk itt szeretem, szóval én minden nevő vagyok, nem az összes számát, de nekem vannak olyan számok, amit nagyon szeretek tőle, és hát a Meringer, azt szerintem az egyik ilyen most jelenleg számomra, pedig aztán az ő számaiból is valamit egyáltalán nem szeretek, de neki rettentő karakteres, erős hangja van, én azt gondolom, és ez csak még jobb lesz, mert még csak 22 éves, vagy 3, vagy nem tudom, és elképesztő, hogy...
1: Egyébként tehetségesek, de...
2: Jó, hát az neked. Azért is, mert valószínű, te sem, vagy most lehet, hogy itt, amik vannak nekünk, zenéink, akár Meringertől, vagy nem tudom, az nem pont... Vagy na, amiket én hallgatok a Meringertől, azok nem rádióbarát verziók sok esetben. És azért, hogy azt olyan nagyon erősen tudja átadni a számomra, de mert azt olyan tényleg olyan nagyon beleéléssel énekli. Hát igen. Most a Jude Law-nak is amilyen számai vannak itt, azok egy élő zenekaros koncerten, én sokkal jobban szeretem például Jude Law-t egy koncerten hallgatni, mint mondjuk
1: egyébként
2: így a fülembe.
1: Jobb is, mert tényleg nagyon sokat dobott a zenekar.
2: Zseniális. A zenekar szerintem tényleg... tempóval az élen, de hogy az egészen olyan rock hatást nyújtanak, igen. És így zeng az egész. Tehát a Strandfesztiválon most legutóbb elképesztő volt, hogy nem is énekelt a Jude Law, és tátott szájjal néztük, hogy úristen, milyen vagány. Igen.
1: Jó van. Na, hát akkor mind a kettőnknek mozgalmas hétvégéje volt, úgyhogy most pedig én is. Te már tegnap voltál?
2: Nem voltál,
1: akkor mind a ketten most kezdjük a hetet. Na, hát jó, hát akkor...
2: Nekünk nem volt ovi tegnap, mert ilyen testületi ülésük volt az ovonéniknek, úgyhogy...
1: Úgyhogy otthon voltál Nonesszal.
2: Otthon.
1: Jól van. Na, hát akkor kedves hallgatók, nagyon szépen köszönöm nektek, hogy 6:30 között itt voltatok velem, egészen pontosan 9:30 lesz 7 perc múlva, és most átadom a terepet Takács Nagy Vivinek, ő hozza 2-ig a nagy slágereket, és elméletileg dél és 1 óra között a Best of 4-et is, méghozzá Best of 1000 forduló lesz, ezt mindig nagyon szeretjük ezt a Best of 4-ánkat itt a Paks FM-en, úgyhogy akkor velem legközelebb, majd holnap a hírekben találkozhatok, és csütörtökön reggel pedig ismét érkezem az élesztőbe. Köszi, hogy velem tartottatok, további szép napot kívánok, és jó rádiózást mindenkinek, sziasztok!
0: Mindenki felébredt! Akkor irány dolgozni! Élesztő! Holnap reggel is veletek!

FM-en. Mindjárt folytatjuk. Gasman, Gasman, Gasman.

0: Kliss FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
2: Jogi segítség mindenkinek.
1: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
0: Reklámot hallottatok.

0: Szép napot kívánok mindenkinek, én Takács Nagy Vivi vagyok, ti pedig a Paks FM rádiót hallgatjátok. Szokásosan kettőig én leszek veletek, hozom a jó slágereket, aztán meglessük hamarosan, milyen időjárás várható a mai napon az időkép előrejelzése szerint, és az óra végén pedig jönnek a közlekedési hírek. Ha nem akartok lemaradni, akkor mindenkit tartsatok velem, most pedig jöjjön Teddy Swims-től a Bad Dreams 2024-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM. Összeköt.

0: És most, nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: És már nézzük is, hogy milyen időjárás várható a mai napon. Az időkép előrejelzése szerint marad a napos, gomoly felhős időjárás, számottevő csapadék pedig nem várható. Erős, időnként viharos lesz az északnyugati szél, délutánra pedig 19 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben. Hát beköszöntött az ősz, és ez már a reggeli órákra igencsak jellemző. Délután már ez a 19 fok azért elég enyhe, úgy gondolom, de azért a reggeli órákban már kellett a kabát, sőt a zárt cipő, úgyhogy vigyázzatok ti is magatokra. Délután jövök még egy időjárás jelentéssel, ahol holnapi napot nézzük majd meg, addig is tartsatok velem!
0: Most már képben vagy! Öltöz e szerint, és pörög tovább a legjobb zeneinkkel!

0: Közlekedj velünk!
1: És már nézzük is, hogy milyen közlekedési hírekkel szolgál nekünk az Útinformó oldala. Fad-Gerjen-Paks összekötő úton két szakaszon is útkarbantartási munkák folynak, a 16-os és a 17-es kilométernél, valamint a 6-os és a 10-es kilométernél mindkét irányban útszükület várható. Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton a 121-es és a 123-as kilométer között hézag és repedés kijöntés zajlik, mindkét irányba útszükület várható. Az M6-os autópályán Ivándárda felé Szekszárd térségében az M9-es autóút csomópontjánál aszfaltoznak, az érintett oldalt lezárták a 141-es és a 143-as kilométer között, a forgalmat a párhuzamosan futó gyűjtő elosztó pályára terelik. Az 51-es főúton Kalocsánál aszfaltoznak, a 116-os kilométer környékén egy 300 méteres szakaszon 7:30 és 15 óra között egy sávon irányonként váltakozva engedik a járműveket. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között burkolat felújítási munkák folynak, a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon a félútpályát lezárták, napközben állandósultak a torlódások. Szerencsére viszont a környéken nem látok balesetet, vezessetek ti is óvatosan, biztonságos utazást kívánok, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt. Mindjárt folytatjuk. Gázmen.

0: csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Ábi kedvenceit.
1: Ezúttal az éjszaka kerül a középpontba, csillagok, holdfény, esti fények és minden, ami sötétedés után egy kicsit más hangulatot kap. Lesznek nyugodtabb, elmerülősebb pillanatok, de ha már éjszaka, akkor a pörgés sem maradhat ki. Jönnek azok a dalok is, amik egy esti autózáshoz ugyanúgy passzolnak, mint egy hajnalig tartó bulihoz. Csütörtökön déltől egyik hozom az éjszaka minden oldalát, a csillagos késő esti hangulatot és a pörgés.

0: legtisztobb kedvencek Ávitól minden csütörtökön déltől egyig. A műsor szemtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3, egy kis állatkert a kisváros szívében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A fűtési szezon és a hideg időjárás beállta előtt próbafűtés végzésére, valamint a berendezések ellenőriztetésére hívja fel a figyelmet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, írja az MTI. A szakemberek azt javasolják, hogy a fűtőeszközöket típustól és életkortól függetlenül évente egyszer vizsgálja egy szakember a lakástüzek és a szénmonoxid mérgezések megelőzése érdekében. A fűtőtestek mellett a kémények felülvizsgálata is indokolt, amelyre a 18-18-as ingyenes telefonszámon lehet időpontot foglalni. A katasztrófavédelem emellett hangsúlyozza, a nyílt égésterű berendezések közelében érdemes megfelelő szavatosságú szénmonoxid érzékelőt elhelyezni. Az idén elmaradt az augusztusra jellemző szezonális visszaesés a hazai használt autópiacon, írja az MTI. A Datahouse előzetes adatai alapján az utolsó nyári hónapban több mint 79 ezer személygépkocsi cserélt gazdát, ami több mint 8%-os növekedés a tavalyi év azonos időszakához képest. Az év első 8 hónapjában összesen 652 ezer használt autó került új tulajdonoshoz, miközben az importált használt gépjárművek száma meghaladta a 104 ezret, ami több mint negyedével magasabb az egy évvel korábbi értéknél. A jóautók.hu elemzése szerint a piac felpörgésében kulcs szerepet játszott a forint erősödése, és a jelenlegi folyamatok alapján valószínűsíthető, hogy 2026 végére megdől a tavalyi rekordértékesítés a hazai autópiacon. Újabb sikeres rendezvénnyel zárultak a szekszárdi szüreti napok. A négynapos összművészeti fesztiválra mintegy 70-75 ezer látogató érkezett a vármegye székhelyre. A rendezvény idén magyar rekordot is döntött, a hagyományos szüreti felvonuláson 3100 fő vett részt, amivel ez lett az ország legnépesebb szüreti menetelése. A látogatókat több mint fél száz program, köztük szabadtéri és színházi előadások, a Bartina Néptánc Együttes műsorai, valamint a Hooligans, Jude Law, a Forest Street és Kökény Attila koncertjei várták. A borudvarban 35 borászat kínálta termékeit, az Ízek utcájában és a gasztronómiai udvarokban pedig helyi éttermek és kézműves vásározók fogadták a vendégeket. A szervezők tájékoztatása szerint a rendezvény balesetmentesen, a tervezettek szerint zajlott le. Kutatók éjszakája programsorozatnak ad otthont a Paksi Városi Múzeum szeptember 25-én pénteken délután 5 órától. A megnyitót követően tudományos előadásokat hallgathatnak meg az érdeklődők a mohácsi érmekről és kincsleletekről, valamint a Lusszóniumban végzett kozmikus részecske és régészeti kutatásokról, este fél héttől pedig bemutatják Gutai István Emlékharang című könyvét.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
3: Súlyos, 10-0-ás vereséget szenvedett a Paksi Ese MB2-es női labdarúgó csapata az FC Nagykanizsa otthonában a másodosztályos bajnokság második fordulójában. A találkozót követően Horváth György vezetőedző is értékelte a látottakat. Több hiányzóval vágtunk neki a nagykanizsai útnak, az eredményhez, valamint az előző heti mérkőzéshez képest szervezettebbnek tűnt a játékunk. A hazaiak egy öngollal jutottak előnyhöz, majd két vitatható szituációból megítélt 11-est is kaptunk, ami mondhatni hamar megalapozta a mérkőzést és mentálisan is megzavarta a csapatot. A további hazai gólok zömében a fáradtságból adódó hibáinkból születtek. A mérkőzésen sajnálatos módon további két játékosunk is megsérült. Az akarattal nem volt probléma, a lányok amelyek az utolsó pillanatig küzdöttek, sajnos ezúttal ennyire volt elég. Jelenleg a paksi csapat még nem szerzett pontot a bajnokságban, így a tabella utolsó 8. helyén áll.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Robi hírei után ismét Évi a mikrofonnál. Sziasztok! Remélem, hogy velem tartotok ebben az órában is, mert hogy jönnek a jó slágerek, aztán meglássuk, milyen programok várhatók ezen a héten Pakson és a környékünkön. Aztán hozok nektek Harmad Gabi kolléganőmtől is egy tudósítást a Full Jovi koncertről, ami a hétvégén az A38 hajón adott teltházas koncertet. És ha már koncertekről beszélünk, akkor én is jövök nektek egy beszámolóval, ugyanis részt vettem én is két eseményen, hogy melyiken az hamarosan kiderül, az óra végén pedig jönnek még a közlekedési hírek. Ha nem akartok lemaradni, akkor mindenképp tartotok velem, most pedig jöjjön Alok és Baby Rexától a Deep in Your Love 2024-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM. Összegyűjtött.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már nézzük is, hogy milyen programokkal vár bennünket Paks és környéke. Szeptember 24-én a Magyarok Dalszínház előadásában tekinthetitek meg a Macskafogó musicalt Szikora Róbert rendezésében 19 órakor a Csengely Dénes Kulturális Központ színház termében. Szeptember 25-én egészségnap lesz Bölcskén a rendezvényháznál. Egész napos programokkal várnak benneteket, már reggel 8 órától indul egy közös séta a rendezvényház elől, de lesz például vérnyomásmérés, vércukorszintmérés, egészséges falatok kóstolása, székjoga, valamint doTERRA illatkóstoló is, és minden program az egész nap folyamán ingyenesen látogatható. Szeptember 26-án Rákász Gergely Mozart orgona koncertjét tekinthetitek meg 18 órakor a Kalocsai Színházban. Szeptember 26-án Adj vért a légimentőkkel, hogy mások is túlélhessék elnevezésű program keretein belül 10 és 17 óráig adható vér, valamint a nap különlegessége, hogy mentőhelikopter érkezik a helyszínre kitelepülve, és biztosítja az ügyeletet, onnan kerül esetlegesen riasztásra. Hát reméljük nem lesz így, úgyhogy bízunk benne, hogy egész nap megtekinthető, mert mi például a gyerkőccel nagyon készülünk, és nagyon beszeretne ülni a mentőhelikopterbe, úgyhogy remélem egész nap ott lesz rá csak szükség. Ez egyébként a Csengely Dénes Kulturális Központ előtt lesz, úgyhogy menjetek, adjatok vért, és segítsetek ezzel három életet. Szeptember 26-án egy könnyű zenei énekverseny lesz diákok részére popdal és musical kategóriában a Gemenc hangja elnevezésű program keretein belül a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvény termében 10 órától. Szeptember 26-án az önkéntesek napja lesz, szintén a Babits Mihály Kulturális Központban, 10 órától a Mentál Higién és Műhely szervezésében. Remélem mindenkinek tudtam segíteni a programokkal, és mindenki talál magának kedvéhez illőt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Horváth Tamástól szólt a Megyfa című sláger 2018-ból, én pedig már is hozom nektek Harmad Gabi kolléganőm tudósítását, mert hogy a hétvégén egy jó kis koncertem volt, a zenekar neve pedig Full Jovi, és a legnagyobb Bon Jovi slágereket játsszák el országszerte. A hétvégén az A38 hajón adtak teltházas koncertet, ahol kolléganőnk is jelen volt, és a koncert után Cinege Imrével, a zenekar alapító tag és ötletgazdájával beszélgetett, és mint kiderült, hamarosan ismét Paksra érkezik a csapat, mert hogy augusztus 20-án is jártak itt Pakson, hogy mikor, azt a következő beszélgetésből megtudhatjátok.
1: Hát azt hiszem, hogy az közönség, teljes közönség nevében mondhatom, hogy fantasztikus hangulatot varázsoltatok ide az A38 hajónak a színpadára. Ti hogy éreztétek magatokat a koncerten?
2: Mi fantasztikusan éreztük magunkat, mert nekünk kell a közönség, mi koncertező zenekar vagyunk, és hiába játszunk, nekünk kell a közönség interakciója, a szeretete, és mi is nagyon szeretjük őket, hogy a legjobb közönség nekünk van.
1: Egyébként óriási energiákat tettetek bele ebbe a koncertbe, legalábbis kívülről mi így vettük észre. Mindig ilyen energiákkal dolgoztok, vagy ez most egy különleges alkalom?
2: Mindig így dolgozunk, mert egyrészt nagyon jó barátok vagyunk, tehát a zenekaron belül nagyon jó a kapcsolat, valamint imádjuk a Bon Jovit, tehát ez mindenkinek a szívecsücske. Harmadrészt pedig az A38-szal játszani szerintem egy nagyon kiemelkedő dolog, és nagyon örülünk, hogy másfél év zenekari lét után ide eljutottunk, hogy az A38-szal játszhattunk.
1: Milyen repertoárral érkeztetek?
2: Most szerettük volna egy kicsit megvariálni, olyan dalokat játszottunk, amiket nem gyakran szoktunk, például a Dry County, ez egy nagyon-nagyon szép dal, nagyon szeretjük, a These Days nagyon-nagyon szép, és a szambora iránti tiszteletből, hiszen a szambora munkássága elválaszthatatlan szerintünk a Bon Jovi-tól, tiszteletből az első szóló lemezéről a címadó dalat is eljátszottuk, a Stranger in the Stand, és nagyon éreztük.
1: Mennyi felkészülés előzte meg ezt a koncertet? Tehát gondolom a nyarat azt végig koncerteztétek.
2: Így van, hál' Istennek sok helyre jutottunk, tehát a repertoár az tulajdonképpen a kézben van nagyjából, de erre az alkalomra külön készültünk, próbáltunk, hiszen új dalok voltak, olyanok, akik nem játszottunk, tehát erre külön-külön készültünk. Nagyon izgultunk, de reméljük, hogy jó lett.
1: Nagyon jó volt. Én közönségként mondhatom, nagyon jó volt. És úgy tudom, hogy Paksra érkeztek majd hamarosan. Mikor is?
2: Igen, október 23-án az Atom térre érkezünk újból, aminek szintén nagyon örülünk, mert nagyon szeretjük Paksot, szeretünk ott játszani, úgyhogy ha valakit érdekel, akkor szívesen látunk mindenkit.
1: És akkor még egy utolsó kérdést engedj meg, ha jól tudom, ugye te egy alapító tagja vagy a zenekarnak, meg hát az ötlet gazdája is, ugye, ha jól tudom?
2: Így van, az ötlet gazdája vagyok, és az a nagy szerencsém, hogy ilyen fantasztikus zenészeket és jó barátokat találtam meg, akik magas színvonalon zenélnek, és azt meg kell jegyezzem, hogy a kis Zoli énekesünk az eredeti hangnemben énekli az összes dalt, és mi is törekszünk, hogy az eredeti hangzás meglegyen.
1: Szerintem ez maximálisan sikerült, és még egy picit kérlek, mesélj magadról a Paks FM hallgatónak, így a zenei életedről.
2: Hát ugye Cinege Imre vagyok, de én kakukktojás vagyok a zenekar életében, mert én alapvetően orvos vagyok, tehát én nem vagyok zenész, én csak valahogy először, mint hobbi zenészként valahogy hozzájuk csapódtam, és nagyon kiegészítjük egymást, mert mint menedzser és mint ritmusgitáros vagyok, tehát így úgy gondolom, hogy teljesen passzolunk egymáshoz, és kiegészítjük egymást.

Hugh-től szólt a Jamaican 2026-ból, és én egészen péntekig nem tudtam, hogy így kell ejteni a nevét. Lehet, hogy én vagyok az egyetlen, bár nagyon sok ismerősöm szintén Hugh-nek ejtette. Szerintem ez ilyen megszokásból kicsit angolosítottam a nevét, de hogy ő francia DJ, és rengeteg olyan megszólalásban, ahol mondjuk magát a nevén szólította, Hugh-nek ejtette, de aztán rájött szerintem, hogy lehet, hogy ez nem kifizetődő, és nem fogja senki így ejteni soha az ő nevét, ezért Hugh-re váltotta, na de nem is ezért hoztam nektek ezt a dalt, hanem azért, mert voltam Hugh-en, és egy hatalmas nagy bulit csapott az Óbuda Bay-en Budapesten. Én még ezen a rendezvényhelyszínen sosem voltam, és ez egy ilyen vadonatúj élmény volt számomra, de zseniális volt, és ennél a dalnál mindenki megőrült, és többször is betette ezt a dalt egy picit ilyen megőrítés gyanánt, hogy na majd most jön, mindenki kapta elő a telefonját, aztán berakott egy teljesen más dalt, és képzeljétek el, ott volt egy magyar hölgy is, én végig azt hittem, hogy az az anyukája, aztán kiderült, hogy nem, hanem az a hölgy, aki írt neki egy dalt, a Moving to the Sun-t, és én ezt sem tudtam, úgyhogy most már ti is tudjátok, ha esetleg lemaradtatok volna, és ott bulizott végig Hugh mellett, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy tökéletes este volt, és nem bántam meg, hogy ott voltam rajta. Egyébként rengeteg szuper jó Afro House DJ volt, és azt is megtudhattam, hogy szeretem az Afro House zenét, úgyhogy tényleg ez egy jó kis este volt. Na de a szombatom még ütősebb volt, mert hogy Azaria koncerten voltunk, amit egy picit ugye egy régebbi album a Ló túloldalán című albummal hirdetett meg, hogy arról az albumon lesznek dalok, és mi igazából ezért is mentünk el, mert ezt az albumot nagyon szerettük a férjemmel. Nagyon-nagyon jó volt, bár az, hogy teltház volt, tényleg egy gombostűt nem lehetett volna lejteni. Mindenki tolakodott, jött-ment, és tényleg szinte már ilyen élvezhetetlen volt az egész, de aztán egy idő után így megállt a közönség, és tényleg csak így élvezte, nem járkált össze-vissza, szóval nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, rengeteg sztárvendég volt, úgymond az este folyamán, érkezett Jude Law, Dash, Young Fly, Manuel, előző este, mert pénteken is volt, például ott volt LR Junior is, szombaton én is mondtam, hogy fú, biztos, hogy itt lesz az LR Junior, aztán utána jutott eszembe, hogy Szexárdon van a szüreti fesztiválokon, úgyhogy nem tudott ott lenni, de nagyon-nagyon jó volt, hogy kicsit színesítették az estét a vendégelőadók is. Aki kimaradt, az nagyon sajnálhatja, mert ez egy nagyon jó este volt, mindkét nap tökéletesen zárult, én pedig mindkét nap sofőrként végig csináltam az estét, úgyhogy nekem jár a pacsi. Most viszont megyünk is tovább, megy az Aria dala, szóljon Dash és Young Fly-jal együtt véve a Bak-Bak 2024-ből.

0: csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Ábi kedvenceit.
1: Ezúttal az éjszaka kerül a középpontba, csillagok, holdfény, esti fények és minden, ami sötétedés után egy kicsit más hangulatot kap. Lesznek nyugodtabb, elmerülősebb pillanatok, de ha már éjszaka, akkor a pörgés sem maradhat ki. Jönnek azok a dalok is, amik egy esti autózáshoz ugyanúgy passzolnak, mint egy hajnalig tartó bulihoz. Csütörtökön déltől egyik hozom az éjszaka minden oldalát, a csillagos késő esti hangulatot és a pörgés.

0: minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Paks FM. Slágerek minden mennyiségben.

0: közlekedj velünk!
1: És már nézzük is, hogy milyen közlekedési hírekkel szolgál nekünk az Útinformó oldala. Fad-Gerjen-Paks összekötő úton két szakaszon is útkarbantartási munkák folynak, a 16-os és a 17-es kilométernél, valamint a 6-os és a 10-es kilométernél mindkét irányban útszükület várható. Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton a 121-es és a 123-as kilométer között hézag és repedés kijöntés zajlik, mindkét irányba útszükület várható. Az M6-os autópályán Ivándárda felé Szekszárd térségében az M9-es autóút csomópontjánál aszfaltoznak, az érintett oldalt lezárták a 141-es és a 143-as kilométer között, a forgalmat a párhuzamosan futó gyűjtő elosztó pályára terelik. Az 51-es főúton Kalocsánál aszfaltoznak, a 116-os kilométer környékén egy 300 méteres szakaszon 7:30 és 15 óra között egy sávon irányonként váltakozva engedik a járműveket. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között burkolat felújítási munkák folynak, a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon a félútpályát lezárták, napközben állandósultak a torlódások. Szerencsére viszont a környéken nem látok balesetet, vezessetek ti is óvatosan, biztonságos utazást kívánok, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt.

0: slágereivel. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álom otthonok szakértője.
2: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. A dízzel támogatás teljesen automatikus, azt nem kell igényelni és a bankszámlaszámot sem kell bejelenteni, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal hétfőn az MTI-vel. A közlemény szerint a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízelüzemű gépjárművek üzemben tartói összesen 20 000 forint támogatást kapnak 4 részletben, amit automatikusan utal a kincstár. Azoknak, akiknek a NAV nem ismeri a bankszámlájuk adatait, a postás kézbesíti az összeget. A jogosultaknak tehát nincs teendőjük, nem kell kérelmet benyújtaniuk, és külön bankszámlaszámot vagy kézbesítési címet sem kell bejelenteniük, hangsúlyozta az adóhatóság. Régiónkban először rendeztek AI konferenciát. Az Impressive.hu Kft. És a FIVOS szervezésében, valamint Cseh Tamás országgyűlési képviselő védnöksége alatt szeptember 18-án Rendszer a káoszban, AI megoldások, amik tényleg működnek címmel tartottak, főként a kis- és középvállalkozók számára konferenciát. Mózsa Ferenc főszervező, az Impressive.hu ügyvezetője, a FIVOS Tolna vármegyei alelnöke rádiónknak kiemelte, az ifjú vállalkozók úttörői lehetnek az AI technológiák használatának.
4: Az előadók között volt több optimista és realista, meg egészen pessimista nézőpont is. Ez mind kell szerintem, hogy helyén tudjuk kezelni ezeket, és hát én azt gondolom, hogy ez sikerült. Jó magam vagyok a Tolna vármegyei alelnöke egyébként a FIVOS-nak. Ugye itt a fiatalok, a fiatal vállalkozók előnyben vannak abból a szempontból, hogy ő nekik ugye már maga ez a technológia is egy picit így a, mondhatjuk úgy, hogy a vérükben van. Hát azért ne felejtjük el, hogy az ifjú vállalkozók azok úttörők lehetnek ezeknek a technológiáknak a használatában.
3: Sivos Zoltán marketing stratéga, a Kreatív Kontroll alapítója, stratégiai AI szakértő is igen érdekfeszítő előadást tartott. Mint mondta, az AI nagyon izgalmas, ugyanakkor esélyekkel és veszélyekkel is teli.
5: Az AI egy kognitív mankó, megerősíti mindazt, amit tudok, gyorsabbá tesz, hatékonyabbá tesz. Azonban hozzáteszem, hogyha skáláz engem, akkor nyilván a negatív dolgokat is skálázhatja, hogyha hibásan állítom be. Rossz az, ami az input, amit adok, akkor az output is lehet rossz, lehet vele így kárt is okozni. A hátránya az szerintem egyfajta ajlustaság lehet, amikor sokkal egyszerűbb kiszerveznem a gondolkodást.
3: Sok érdeklődő kíváncsiságból vett részt a konferencián, így Dávid Csaba is.
6: Kíváncsiság hozott alapvetően ide, alap AI felhasználóként elkezdtem használni a rendszereket, ahogy az ember tanulja egyre, bővül a kör és látja, hogy mi mindenre lehet használni. Én a munkám során egyre többet használom, és rendkívül sok időt takarítok meg bele. Kezdetben laikusként kezdtem el használni, viszont egy-két konferenciára, tanfolyamra elmentem, és elkezdtem tudatosan használni, és rájöttem, hogy óriási lehetőségek vannak benne.
3: A konferencia zárásaként szó esett pályázatokról is, melyek azok a lehetőségek, amik a KKV-k számára elérhetők digitalizációs és AI fejlesztési témában is. Itt a fő feltételekről és a sikeres megvalósítás lépéseiről hallhattak a résztvevők. Nyílt napot szervez a Paksi Bóbita Bölcsöde és Konyha ifjúságúti intézménye szeptember 30-án szerdán délután 3:30 és 5 óra között. Az eseményre az üres férőhelyek iránt érdeklődő szülőket és gyermekeiket várják. A felvétel feltétele a Paksi lakcím, valamint a munkáltatói igazolás megléte. Szeptembertől újra elindul a helytörténeti esték elősorozat Pakson. Az évad első alkalmát szeptember 24-én csütörtökön délután 5 órakor tartják a Paksi Városi Múzeum Deákházának emeleti előadótermében. A rendezvényen dr. Hanol János helytörténész ismerteti a Sárgödörtér, valamint a paksi borok és a Schiller történetét.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Köszi, Robi, a híreket, a stúdióban pedig ismét Takács Nagy Vivi. Sziasztok! Remélem mindenkinek csodásan telik a délelőttje. Én ebben az órában is hozom nektek a jobbnál jobb slágereket, aztán elkezdünk hangolódni a következő Best of órára, ugyanis a 2000-es évek legjobb slágereivel készülök nektek. Aztán hozok még nektek Pálfikati kolléganőmtől is egy tudósítást a Kalocsai Paprika Fesztiválról, és szó lesz Lady Gaga anyává válásáról is, úgyhogy tartsatok velem, most pedig megyünk tovább Morandival, tőle pedig szóljon a Miss Kali 2026-ból.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM összeköt.

0: Beyoncé és Shakira szólt, tőlük pedig a Beautiful Liar 2007-ből. Én ezzel a dallal is készülök nektek a következő Best of órában, ugyanis jönnek az ezredforduló legjobb slágerei, és még olyan előadókat hozok nektek, mint a Shane 54, Natasha Bedingfield, Amy Winehouse, Laurent Wolf, Barry, Wati Eszter, Kémaro, és még sokan mások, szóval megéri minket hallgatni a következő órában is. Most viszont jöjjön Burak Yeter-től a Say My Name 2024-ből.
1: Say my name tonight. Say it like you mean it, do it right.

0: Szurlóból szólt a Presszó 2025-ből, én pedig már is hozom nektek Páfi Kati kolléganőm tudósítását, ugyanis szeptember 18-án és 19-én rendezték meg a Kalocsai Érsekkertben a Kalocsai Paprika és Gasztró Fesztivált. Volt minden, gasztroudvar, fergeteges koncertek, zenevonat, valamint gyermekkoncertek, látványfőzések és hát természetesen az elmaradhatatlan nagyszerű hangulat. Kalocsa különleges helyszín hazánkban, ahol a kalocsai fűszer, paprika és a népművészet is megtalálható, mint hungarikumok. A Paprika fővárosában elmaradhatatlan a Kalocsa Aranya főzőverseny, melyre idén közel 40-en neveztek be. A vaddisznós toros káposzta vitte idén a fődíjat, melyet a kalocsai gerilla kertészek és a Békés Kalocsáért Egyesület készített, ahol Romsis István romesz és felesége volt a főszakács. Bolvári Ferdinánd, a Kalocsai Gerilla Kertészek Egyesület elnökével kolléganőnk beszélgetett. A következő percekben ezt hallhatjátok.
1: Itt vagyunk Kalocsán, a Paprika Fesztiválon, ahol a mai nap folyamán egy hatalmas nagy főzőverseny volt, több tucatnyi résztvevővel, nevezővel, és hát elvittétek a pálmát, a díjat. Mesélj nekem arról, hogy tulajdonképpen mi volt az étek, amivel készültetek. Ha jól emlékszem, akkor ilyen kompozícióról van szó.
2: Igen. Az egyesületünk, a Kalocsai Gerilla Kertész Egyesület, a Békés Kalocsáért Egyesülettel vesz részt ezen a rendezvényen már hosszú évek óta. Magán a főzőversenyen nem föltétlen szoktunk indulni. Mi azért jövünk ide, hogy az egyesületi tagtársainkat, barátainkat, támogatóinkat vendégül lássuk. Most az idei évben a szervezők megfűztek bennünket, hogy induljunk. Mindkét egyesületnek tagja, Romsics Romesz István, azt határozta el, hogy a sok évek óta begyűjtött második helyezés után szeretne egy első díjat, ezért megalkotott, megkomponált egy olyan étket, ami azt gondoltuk már az elejétől fogva, hogy fődíjesélyes lesz. Ez úgy nézett ki, hogy egy hatalmas nagy fazékba, tehát nem bográcsba főztünk, hanem egy ilyen majdnem 70-80 cm magas rozsdamentes edénybe. Alul az alsó 25 cm az egy vaddisznó pörkölt alap volt. Ennek a közepébe beleültetett egy füstölt csülköt, ezt körbe rakta 130 darab töltött káposzta töltelékkel. A tetejére került vastagon savanyú káposzta, a legtetejére pedig egy fél malac fejet terített ki, amelyet előtte megabált. És az egészet képzeljük el, hogy körberakva édes, nemes és cseresznye paprikával, úgy, hogy a malacnak a szeme az egy piros cseresznye paprika volt. Tehát maga az étel főzés közben ránézésre már egy alkotásnak tűnt, amit a zsűri azért érzékeltünk, hogy értékelte a zsűri. Tehát láttuk, hogy itt elnézegetik, fotózzák, ebből tudtuk, hogy na, azért ez tényleg megütötte azt a mércét, amit gondoltunk. A maga az étel egy több dologból összeálló ételkompozíció volt, és biztosak voltunk benne, hogy ízleni fog mindenkinek. Romsics Romesz István arról nevezetes, hogy 15 éve a városunkban a jótékonysági karácsonyi és húsvéti ételosztást szervezi. Egy kőművesről van szó, aki hobbi szinten a szakácsmesterséget mesteri szintre fejlesztette, és tudtuk, hogy vele nem fogunk mellé nyúlni, és meg is lett az eredmény. Maga a zsűri azt kérte tőlünk, hogy 14 óra 20 percre vigyük oda az ételt, amely 12-kor már elkészült. A vendégeink már 12-kor megkóstolhatták, ehettek belőle, mi is ettünk, és tudtuk, hogy egy fantasztikusra sikerült. Úgyhogy úgy mentünk oda az eredmény hirdetésre, hogy az üres kézzel nem fogunk eljönni. Én magam biztos voltam benne, hogy az első helyezés lesz. És hát a hatalmas mennyiségű étel nagyon rövid idő alatt szinte teljesen elfogyott, mindenkinek nagyon ízlett, úgyhogy nagyon elégedettek vagyunk. Maga a szakács István és a segítsége Margit, a felesége, nagyon büszkék voltak, nagyon elégedettek voltak, és mi is nagyon büszkék vagyunk rájuk. Úgyhogy egy nagyon örömteli napon vagyunk túl.
1: A főzőversenynek volt-e valamilyen feltétele? Gondolom azt, hogy paprika legyen mindenféleképpen benne. Tehát, hogy piros paprikás étel legyen?
2: Természetesen.
1: De hát, hogyha magyar ételről beszélünk, nincs is talán olyan étel, amelyikben ne lenne piros paprika, hogyha jól belegondolok.
2: Na most mi kalocsaiak azért ezt még tudjuk fokozni, tehát mi aztán tényleg mindenbe sok paprikát teszünk, és büszkék vagyunk rá, ez a mi identitásunkhoz hozzá tartozik, és szerves része az életünknek gyerekkorunktól. Igen, a paprikás ételek főzőversenyének ez a feltétele, hogy az igenis a paprikát hangsúlyozza, domborítsa ki, népszerűsítse, és mi kalocsaiak nagyon szeretjük a paprikát.
3: Ez a Paks FM.

Lady Gaga és Bruno Mars-szal, tőlük pedig a Die With A Smile 2024-ből. Na hát, ugye múlt héten beszéltem már nektek arról, hogy Lady Gaga édesanyja lett, és több olyan hír látott szerintem napvilágot az utóbbi napokban, ami egy picit engem feldühített. Azzal kapcsolatban, mert nem az örömködés, vagy nem is tudom, tehát hogy nem az volt itt a fő szempont, hogy anyuka lett, hanem az, hogy milyen módon, hogy ő hordta-e ki, béranya hordta-e ki, örökbe fogadta-e. Szerintem ez annyira mindegy. Hát édesanyja lett, lett egy gyönyörű szép kislánya, Rose Bean Polanski lett a neve, úgyhogy nem tudom, hogy miért lovagolunk mindig ezeken. Tehát, hogy ez annyira nevetséges számomra, mintha tényleg nem lenne mindegy, és nem lenne elfogadott a mai világban az, hogy esetlegesen egy béranya hordja ki a gyermeket. Ugye ez itt nálunk nem elfogadott, de külföldön meg nagyon sokan csinálják ezt. Azt tudhatjuk, hogy Lady Gaga éveken át súlyos fájdalmakkal küszködött, mert hogy 17-ben beszélt először arról nyilvánosan, hogy fibromialgiával él. Ez a betegség a legjellemzőbb tünete az az, hogy elég szerteágazó, tartós mozgásszervi fájdalom, amelyet súlyos fáradtság, alvászavar és koncentrációs problémák is társulhatnak. Az énekesnő esetében mindez jóval több volt egyszerű kellemetlenségnél. Korábban többször előfordult, hogy olyan erős fájdalmai voltak, hogy a fellépéseit kellett lemondania, és orvosi kezelésre is szorult. Az énekesnő a 5'2 című dokumentumfilmben azt sem rejtette véka alá, milyen állapotba kerül egy rosszabb időszakban. A kamerák előtt is jól látható volt, hogy a fájdalomtól sírva próbálja végigcsinálni a napját. És ugyebár emiatt merült fel a feltételezés, gondolom sokakban, hogy a betegség is közrejátszott abban, hogy nem ő hordta ki a gyermekét, de szerintem ez teljesen mindegy, még egyszer elmondom, inkább örüljünk és gratuláljunk az énekesnőnek, mert szerintem nincs is szebb annál, amikor a kezedben foghatod a gyermekedet, legyen az a te pocakodból kijövő gyermek, nem tudom szebben fogalmazni, vagy esetlegesen egy béranya által, vagy hogyha így sem tudod, akkor egy örökbefogadás is ugyanolyan nagy öröm tud lenni, pláne azoknál, akik már évek óta édesanyák szerettek volna lenni, úgyhogy szerintem maradjunk ennyiben. Most viszont megyünk tovább a Velhelós lágerével, szóljon a Mesélj még róla 2024-ből.

0: csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Ábi kedvenceit.
1: Ezúttal az éjszaka kerül a középpontba, csillagok, holdfény, esti fények és minden, ami sötétedés után egy kicsit más hangulat.

Lesznek nyugodtabb, elmerülősebb pillanatok, de ha már éjszaka, akkor a pörgés sem maradhat ki. Jönnek azok a dalok is, amik egy esti autózáshoz ugyanúgy passzolnak, mint egy hajnalig tartó bulihoz. Csütörtökön déltől egyik hozom az éjszaka minden oldalát, a csillagos késő esti hangulatot és a

0: nekünk minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Pacs FM. Slágerek minden mennyiségben.

11 óra 49 perc van, és Kygo szólt, tőle pedig a Save My Love 2026-ból. Egyébként ez azt is jelenti, hogy hamarosan érkezik a Best of kedvencek óra déltől egyig, úgyhogy már csak 10 perc van, úgyhogy tartsatok velem akkor is. Még jön egy-két jó kis dal, mint például Armin van Buuren, Ne jó közöse az I Love You, valamint Ájcstól a Ring My Bell 2026-ból. Szóval hallgassátok a Paks FM-et, és tartsatok velem a következő órában is.

0: folytatjuk a Best of órával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeret

0: 0612-23-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A közlekedés és beruházási miniszter felülvizsgálja az M6-os autópálya Érditető és Dunaújváros közötti, valamint az M8-as autópálya Dunaújváros melletti, a Pentele hidat is magában foglaló szakaszával kapcsolatos korábbi döntéseket, írja az MTI. A magyar közlönyben megjelent kormányhatározat értelmében a tárcavezető kezdeményezi az érintett autópálya szakaszok üzemeltetéséről szóló koncessziós szerződés módosítását is. A feladatok idei finanszírozására 630 millió forintot biztosít a kormány, míg a 2027 és 2037 közötti időszakra összesen csak nem 54 milliárd forintos keretösszeget terveznek az autópálya szakaszok működtetésére. A miniszter a felülvizsgálat eredményéről indokolt esetben előterjesztést tesz a kormány részére. Régiónkban először rendeztek AI konferenciát. Az Impressive.hu Kft. És a FIVOS szervezésében, valamint Cseh Tamás országgyűlési képviselő védnöksége alatt szeptember 18-án Rendszer a káoszban, AI megoldások, amik tényleg működnek címmel tartottak, főként a kis- és középvállalkozók számára konferenciát. Mózsa Ferenc főszervező, az Impressive.hu ügyvezetője, a FIVOS Tolna vármegyei alelnöke rádiónknak kiemelte, az ifjú vállalkozók úttörői lehetnek az AI technológiák használatának.
3: Az előadók között volt több optimista és realista, meg egészen pessimista nézőpont is. Ez mind kell szerintem, hogy helyén tudjuk kezelni ezeket, és hát én azt gondolom, hogy ez sikerült. Jó magam vagyok, a Tolnavár megyei alelnöke egyébként a FIVOS-nak. Ugye itt a fiatalok, a fiatal vállalkozók előnyben vannak abból a szempontból, hogy ő nekik ugye már maga ez a technológia is egy picit így a, mondhatjuk úgy, hogy a vérükbe van. Hát azért ne felejtjük el, hogy az ifjú vállalkozók azok úttörők lehetnek ezeknek a technológiáknak a használatában.
2: Sipos Zoltán marketing stratéga, a kreatív kontroll alapítója, stratégiai AI szakértő is igen érdekfeszítő előadást tartott. Mint mondta, az AI nagyon izgalmas, ugyanakkor esélyekkel és veszélyekkel is teli.
4: Az AI egy kognitív mankó, megerősíti mindazt, amit tudok, gyorsabbá tesz, hatékonyabbá tesz. Azonban hozzáteszem, hogyha skáláz engem, akkor nyilván a negatív dolgokat is skálázhatja, hogyha hibásan állítom be. Rossz az, ami az input, amit adok, akkor az output is lehet rossz, lehet vele így kárt is okozni. A hátránya az szerintem egyfajta agylustaság lehet, amikor sokkal egyszerűbb kiszerveznem a gondolkodást.
2: Sok érdeklődő kíváncsiságból vett részt a konferencián, így Dávid Csaba is.
5: Kíváncsiság hozott alapvetően ide, alap AI felhasználóként elkezdtem használni a rendszereket, ahogy az ember tanulja egyre, bővül a kör és látja, hogy mi mindenre lehet használni. Én a munkám során egyre többet használom, és rendkívül sok időt takarítok meg bele. Kezdetben laikusként kezdtem el használni, viszont egy-két konferenciára, tanfolyamra elmentem, és elkezdtem tudatosan használni, és rájöttem, hogy óriási lehetőségek vannak benne.
2: A konferencia zárásaként szó esett pályázatokról is, melyek azok a lehetőségek, amik a KKV-k számára elérhetők digitalizációs és AI fejlesztési témában is. Itt a fő feltételekről és a sikeres megvalósítás lépéseiről hallhattak a résztvevők. Újabb sikeres rendezvénnyel zárultak a szekszárdi szüreti napok. A négy napos összművészeti fesztiválra mintegy 70-75 ezer látogató érkezett a vármegye székhelyre. A rendezvény idén magyar rekordot is döntött, a hagyományos szüreti felvonuláson 3100 fő vett részt, amivel ez lett az ország legnépesebb szüreti menetelése. A látogatókat több mint 500 program, köztük szabadtéri és színházi előadások, a Bartina Néptánc Együttes műsorai, valamint a Hooligans, Jude Law, a Forest Street és Kőkény Attila koncertjei várták. A borudvarban 35 borászat kínált a termékeit, az Ízek utcájában és a gasztronómiai udvarokban pedig helyi éttermek és kézműves vásározók fogadták a vendégeket. A szervezők tájékoztatása szerint a rendezvény balesetmentesen, a tervezettek szerint zajlott le. A múzeumok őszi fesztiválja keretében nyomozós játékot szervez a Paksi Atomenergetikai Múzeum szeptember 25-én pénteken délután 4 és 7 óra között. A Gesztenyés utcai intézményben látogatók interaktív feladatokon, különleges tárgyak és nyomok segítségével fedezhetik fel a múzeum rejtélyeit a szakemberek közreműködésével.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most paksfm Best of slágerek az ezredfordulóról.
6: 12:04 van, és Robi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Jó étvágyat kívánok az ebédhez. Én ebben az órában szállítom nektek az ezredforduló legjobb slágereit, és meg is kezdjük egy igazán jó dallal. Rihannától fog szólni az SOS 2006-ból.
0: Paksfm Best of slágerek az ezredfordulóról a 96.3-as frekvencián.

Natasha Bedingfield szólt, tőle pedig a These Words 2004-ből. Szerintem, vagy legalábbis ha jól emlékszem, akkor ezzel a dallal ismerte őt meg, úgymond a nagy világ, és ezzel vált úgy igazán híressé és sikeressé. Én nagyon szeretem ezt az énekesnőt, és nagyon sajnáltam, hogy lemaradtam idén a magyarországi, a Szigeten való fellépéséről augusztus 12-én, mert ugye egy 75 perces koncertet adott, és ott még a koncert előtt elmondta, hogy 13 éves korában járt Magyarországon, és nagyon pozitív emlékei maradtak az országról. A Szigetre különösen azért volt kíváncsi, mert szerinte a fesztiválozók eleve olyan hangulatba érkeznek, hogy úgy végre elengedik magukat, és rengeteg koncertfelvételt láttam egyébként az énekesnőről, ahol ő is nagyon elengedte magát, és egy hatalmas bulit csapott maga a színpadon is, és ez szerintem teljesen átment a koncerten résztvevőknek, mert így telefonon keresztül is egészen elképesztő, amilyen energiával dolgozott Natasha Bedingfield. Egyébként szó volt még itt a koncerten az Unwritten mostani második életéről is, mert hogy meglepte, hogy a dam több mint 15 évvel az eredeti megjelenés után ismét komoly figyelmet kapott, többek között az Imádlak utáni című film és a közösségi médiás trendek miatt. Én nagyon szeretem ezt a filmet egyébként, és tényleg érezhető, és mostanában ez nagyon sok olyan zenénél előjön, ami a 2000-es években mondjuk egy nagy sláger volt, de mondjuk, hogy egy picit a feledés homályában merült, és akár egy TikTok trend miatt, vagy egy filmben előjön ez a dal, ismételten egy hatalmas nagyot tud ütni, úgyhogy remélem sok ilyen dal lesz még, mert a 2000-es éveket én kifejezetten nagyon szeretem, úgyhogy most megyünk tovább ezen a vonalon tovább. Shane 54-től fog szólni az Altassel című sláger 2006-ból.

Amy Winehouse és Mark Ronson, szólt tőlük pedig a Valerie 2007-ből. Na hát erről már többször beszéltem nektek így a doksi film kapcsán, hogy mennyire meg tud érinteni egy-egy olyan személy nyilván, aki vagy énekes, vagy színész, és tényleg úgy nem tudjuk, hogy milyen életutat járt be. Nekem például Amy Winehouse mindig egy ilyen üdes színfoltja volt a zenei világnak, és mélyen megérintett az ő halála, pedig egyáltalán nem ismertem. Aztán következő pillanatokban, vagy következő olyan részeként az életemnek megjelent ugye az Amy Winehouse film, amit megnéztem, és valahogy még közelebb hozott az énekesnőhöz. Hiába tudom, hogy nem minden így történt, mint a filmben, nagyon sok igazság van benne, hogy miért is keveredett ilyen életre, miért nyúlt drogokhoz, és hogy miért csúszott le teljesen, azt gondolom, az ő zenei karrierje, és ezzel együtt ugye ő is. Tök durva, mert a legnagyobb mélységekben írta a legjobb slágereit, én azt gondolom. Ez a dal is például nagyon komoly háttér sztorival bír, valamint a Rehab, amit szintén úgy gondolom, hogy nagyon mély állapotában írt meg, és akár adott is elő sok esetben. Hasonló kép érintett meg most Celine Dionnak a dokumentumfilmje. Hát megmondom őszintén, volt, amit megkönnyeztem. Ugyebár Amy Winehouse-nak a filmje az inkább egy filmszerű doksi film, Celine Dion pedig maga beszél akár a betegségéről, vagy az egész zenei karrierjéről, hogy honnan is indult. Úgyhogy mindenkinek nagyon ajánlom, nézze meg, rettentő tanulságos, és hát egészen elképesztő Celine Dion, mint ember, mint énekes, és az, hogy küzdötte le ezt a betegségét, és sosem adta fel, úgyhogy nektek is ezt javaslom, sose adjátok fel, sem az álmaitokat, sem a kitűzött cél, úgyhogy most tőle hoztam nektek egy 2000-es évekbeli slágert, szóljon az I Dream.

0: Oké, Marotta szólt, a Fun Like You 2005-ből. Én ezzel a dallal zárom a Best of órát. Nagyon köszi, hogy velem tartottatok. Ne menjetek sehova, mert Robi hírei után érkezem vissza hozzátok, és még egy órán keresztül hozom a Paks FM legjobb slágereit.
1: Ez volt a Paks FM Best of slágerek az ezredfordulóról.

0: Gereivel. És most következik a Paks FM hírek napi hír összefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot mindenkinek! 2026. szeptember 22-e kedd, 13 óra van. A mikrofonnál Tokai Robertet halljátok, jönnek a hírek a Paks FM-en. AI konferenciát rendeztek Pakson, nagy sikerrel zárultak a szekszárdi születi napok, bajnokit játszott a PSE MB2-es női futballcsapata, már is jönnek a részletek.
0: Paks FM hírek.
1: Régiónkban először rendeztek AI konferenciát. Az Impressive.hu Kft. És a FIVOS szervezésében, valamint Cseh Tamás országgyűlési képviselő védnöksége alatt szeptember 18-án Rendszer a káoszban, AI megoldások, amik tényleg működnek címmel tartottak, főként a kis- és középvállalkozók számára konferenciát. Mózsa Ferenc főszervező, az Impressive.hu ügyvezetője, a FIVOS Tolna vármegyei alelnöke rádiónknak kiemelte, az ifjú vállalkozók úttörői lehetnek az AI technológiák használatának.
2: Az előadók között volt több optimista és realista, meg egészen pessimista nézőpont is. Ez mind kell szerintem, hogy helyén tudjuk kezelni ezeket, és hát én azt gondolom, hogy ez sikerült. Jó magam vagyok, a Tolna vármegyei alelnöke egyébként a FIVOS-nak. Ugye itt a fiatalok, a fiatal vállalkozók előnyben vannak abból a szempontból, hogy ő nekik ugye már maga ez a technológia is egy picit így a, mondhatjuk úgy, hogy a vérükben van. Hát azért ne felejtjük el, hogy az ifjú vállalkozók azok úttörők lehetnek ezeknek a technológiáknak a használatában.
1: Sipos Zoltán marketing stratéga, a Creative Control alapítója, stratégiai AI szakértő is igen érdekfeszítő előadást tartott. Mint mondta, az AI nagyon izgalmas, ugyanakkor esélyekkel és veszélyekkel is teli.
3: Az AI egy kognitív mankó, megerősíti mindazt, amit tudok, gyorsabbá tesz, hatékonyabbá tesz. Azonban hozzáteszem, hogyha skáláz engem, akkor nyilván a negatív dolgokat is skálázhatja, hogyha hibásan állítom be. Rossz az, ami az input, amit adok, akkor az output is lehet rossz, lehet vele így kárt is okozni. A hátránya az szerintem egyfajta agylustaság lehet, amikor sokkal egyszerűbb kiszerveznem a gondolkodást.
1: Sok érdeklődő kíváncsiságból vett részt a konferencián, így Dávid Csaba is.
4: Kíváncsiság hozott alapvetően ide, alap AI felhasználóként elkezdtem használni a rendszereket. Ahogy az ember tanulja, egyre bővül a kör és látja, hogy mi mindenre lehet használni. Én a munkám során egyre többet használom, és rendkívül sok időt takarítok meg bele. Kezdetben laikusként kezdtem el használni, viszont egy-két konferenciára, tanfolyamra elmentem, és elkezdtem tudatosan használni, és rájöttem, hogy óriási lehetőségek vannak benne.
1: A konferencia zárásaként szó esett pályázatokról is, melyek azok a lehetőségek, amik a KKV-k számára elérhetők digitalizációs és AI fejlesztési témában is. Itt a fő feltételekről és a sikeres megvalósítás lépéseiről hallhattak a résztvevők. Ismét szociális tűzifa támogatással segíti a rászoruló családok téli felkészülését Paksváros önkormányzata. A rendkívüli települési támogatásra vonatkozó kérelmeket október 15-ig adhatják be a lakosok háztartásonként egy alkalommal a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal szociális ügyintézőinél. A támogatás igénybevételéhez az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg a 128.250 forintot, míg az egyedül élőknél és a gyermeküket egyedül nevelő szülőknél a 142.500 forint a jövedelmi határ. Az 1-3 fős háztartások 15 mázsa, a 3 főnél nagyobb családok pedig 20 mázsa tűzifára jogosultak. A kérelem nyomtatvány beszerezhető a hivatal ügyfélszolgálatán, vagy letölthető a paks.hu oldalról a rendkívüli települési támogatási nyomtatványok közül, amelyen a tűzifa iránti kérelem részt kell megjelölni. A tüzelőanyag házhoz szállításáról az önkormányzat gondoskodik, és a kiszállítást várhatóan már október 2. felében megkezdik.
0: Paks FM hírek.
1: Ismét szociális tűzifa támogatással segíti a rászoruló családok téli felkészülését Paksváros önkormányzata. A rendkívüli települési támogatásra vonatkozó kérelmeket október 15-ig adhatják be a lakosok háztartásonként egy alkalommal a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal szociális ügyintézőinél. A támogatás igénybevételéhez az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg a 128.250 forintot, míg az egyedül élőknél és a gyermeküket egyedül nevelő szülőknél a 142.500 forint a jövedelmi határ. az 1-3 fős lehesztartások 15 mázsa, a 3 főnél nagyobb családok pedig 20 mázsa tűzifára jogosultak. A kérelem nyomtatvány beszerezhető a hivatal ügyfélszolgálatán, vagy letölthető a paks.hu oldalról a rendkívüli települési támogatási nyomtatványok közül, amelyen a tűzifa iránti kérelem részt kell megjelölni. A tüzelőanyag házhoz szállításáról az önkormányzat gondoskodik, és a kiszállítást várhatóan már október 2. felében megkezdik. Fennállásának 10. évfordulóját ünnepli a Paksi Városi Múzeum állandó kiállítása, a Paksi Metszet. Ebből az alkalomból jubileumi programnapot rendeznek az intézményben szeptember 26-án szombaton. Délelőtt 9:30 és délután 13:30 között ingyenes családi napra várják a látogatókat, ahol alkotópályázati díjátadó, a Fabula Báb Színház előadása, születésnapi torta, kézműves foglalkozások és családi tárlatvezetések fogadják az érkezőket. Délután 4 és 6 óra között szakmai nappal folytatódik a rendezvény. Előadások hangzanak el a Deákház építés történetéről és az elmúlt évtizedről, majd kerekasztal beszélgetés keretében vitatják meg a múzeum jelenlegi szerepét és jövőbeli perspektíváit. Szeptembertől újra elindul a helytörténeti esték elősorozat Pakson. Az évad első alkalmát szeptember 24-én csütörtökön délután 5 órakor tartják a Paksi Városi Múzeum Deákházának emeleti előadó termében. A rendezvényen dr. Hanol János helytörténész ismerteti a Sárgödörtér, valamint a paksi borok és a Schiller történetét. A múzeumok őszi fesztiválja keretében nyomozós játékot szervez a Paksi Atomenergetikai Múzeum szeptember 25-én pénteken délután 4 és 7 óra között. A Gesztenyés utcai intézményben látogatók interaktív feladatokon, különleges tárgyak és nyomok segítségével fedezhetik fel a múzeum rejtélyeit a szakemberek közreműködésével. Kutatók éjszakája programsorozatnak ad otthont a Paksi Városi Múzeum szeptember 25-én pénteken délután 5 órától. A megnyitót követően tudományos előadásokat hallgathatnak meg az érdeklődők a mohácsi érmekről és kincsleletekről, valamint a Lusszóniumban végzett kozmikus részecske és régészeti kutatásokról. Este 19:30 pedig bemutatják Gutai István Emlékharang című könyvét. Nyílt napot szervez a Paksi Bóbita Bölcsöde és Konyha Ifjúsági úti intézménye szeptember 30-án szerdán délután 15:30 és 5 óra között. Az eseményre az üres férőhelyek iránt érdeklődő szülőket és gyermekeiket várják. A felvétel feltétele a paksi lakcím, valamint a munkáltatói igazolás megléte.
0: És most sporthírek a Paksi FM-en.
1: Súlyos 10-0-ás vereséget szenvedett a Paksi Ese MB2-es női labdarúgó csapata az FC Nagykanizsa otthonában a másodosztályos bajnokság második fordulójában. A találkozót követően Horváth György vezetőedző is értékelte a látottakat. Több hiányzóval vágtunk neki a nagykanizsai útnak, az eredményhez, valamint az előző heti mérkőzéshez képest szervezettebbnek tűnt a játékunk. A hazaiak egy öngollal jutottak előnyhöz, majd két vitatható szituációból megítélt 11-est is kaptunk, ami mondhatni hamar megalapozta a mérkőzést és mentálisan is megzavarta a csapatot. A további hazai gólok zömében a fáradtságból adódó hibáinkból születtek. A mérkőzésen sajnálatos módon további két játékosunk is megsérült. Az akarattal nem volt probléma, a lányok az utolsó pillanatig küzdöttek, sajnos ezúttal ennyire volt elég. Jelenleg a paksi csapat még nem szerzett pontot a bajnokságban, így a tabella utolsó, 8. helyén áll. Ezek voltak a hírek a Paks FM-en, egy óra múlva ismét találkozunk.
0: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
5: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most!
6: Robi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! 13 óra 9 perc van, és én meg is kezdem az órát a jobbnál jobb slágerekkel, valamint még ebben az órában meglessük, milyen programok várhatók ezen a héten Pakson és a környékünkön, valamint azt is megtudhatjuk, hogy milyen időjárásra számíthatunk holnap az időkép előrejelzése szerint. De addig is szóljanak a jó zenék! Jonas Blue és J.P. Cooper fog következni, tőlük pedig a Perfect Strangers 2016-ból.
0: És most egy újabb óra a Pax FM slágereivel. Pax FM.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már nézzük is, hogy milyen programokkal vár bennünket Paks és környéke. Szeptember 24-én a Magyarok Dalszínház előadásában tekinthetitek meg a Macskafogó musicalt Szikora Róbert rendezésében 19 órakor a Csengely Dénes Kulturális Központ színház termében. Szeptember 25-én egészségnap lesz Bölcskén a rendezvényháznál. Egész napos programokkal várnak benneteket, már reggel 8 órától indul egy közös séta a rendezvényház elől, de lesz például vérnyomásmérés, vércukorszintmérés, egészséges falatok kóstolása, székjoga, valamint doTERRA illatkóstoló is, és minden program az egész nap folyamán ingyenesen látogatható. Szeptember 26-án Rákász Gergely Mozart orgona koncertjét tekinthetitek meg 18 órakor a Kalocsai Színházban. Szeptember 26-án Adj vért a légimentőkkel, hogy mások is túlélhessék elnevezésű program keretein belül 10 és 17 óráig adható vér, valamint a nap különlegessége, hogy mentőhelikopter érkezik a helyszínre kitelepülve, és biztosítja az ügyeletet, onnan kerül esetlegesen díjasztásra. Hát reméljük nem lesz így, úgyhogy bízunk benne, hogy egész nap megtekinthető, mert mi például a gyerkőccel nagyon készülünk, és nagyon beszeretne ülni a mentőhelikopterbe, úgyhogy remélem egész nap ott lesz rá csak szükség. Ez egyébként a Csengely Dénes Kulturális Központ előtt lesz, úgyhogy menjetek, adjatok vért, és segítsetek ezzel három életet. Szeptember 26-án egy könnyű zenei énekverseny lesz diákok részére popdal és musical kategóriában a Gemenc hangja elnevezésű program keretein belül a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvény termében 10 órától. Szeptember 26-án az önkéntesek napja lesz, szintén a Babits Mihály Kulturális Központban, 10 órától a Mentál Higiénés műhely szervezésében. Remélem mindenkinek tudtam segíteni a programokkal, és mindenki talál magának kedvéhez illőt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: És most nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: És már nézzük is, hogy milyen időjárás várható Pakson. Az időkép előrejelzése szerint a holnapi napon, azaz szerdán sok napsütés várható, több-kevesebb gomoly felhőből, amiből elsősorban keleten, észak-keleten alakulhatnak ki kisebb záporok. Élénk, helyenként még erős széllökések kísérhetik az északnyugati szelet. Hajnalban 3 és 11 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 18 és 22 fokot is mérhetünk. Úgyhogy én azt javaslom, hogy reggel mindenki öltözön fel rétegesen, délután pedig már akár egy kisebb pulcsi vagy póló is elegendő lehet, de mindenki vigyázzon magára és az egészségére, és hát hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Most már képben vagy. Öltöz e szerint és pörög tovább a legjobb zenéinkkel.

Kolányi Zsuzsi és Majka szólt, tőlük pedig a Valahonnan 2017-ből. Hát nem tudom, hogy tudtátok-e, én nem tudtam, hogy ma van az Európai Autómentes Nap, ami szeptember 22-ére esik, és ugye az a célja, hogy felhívja a figyelmet a fenntarthatóbb városi közlekedésre, például a gyaloglásra, a kerékpározásra és a tömegközlekedésre. Na hát, ilyenkor mindig olyan rossz embernek érzem magam, mert hogy én elindultam ma autóval ugyan. Nagyon jó a tömegközlekedésünk, én azt gondolom, mi rendszeresen buszozunk a kisfiammal. Tegnap is délután buszkörre mentünk, ami nekünk egy ilyen hagyományjá vált, és bicikliztünk, én pedig sétáltam mellette. A reggeli rohanásban nagyon nehéz autómentesen közlekedni, én azt gondolom, nyilván megoldható, de én ennél egy picit lustább vagyok, mi nem szoktunk azért korábban kelni, hogy időben odaérjünk, nekünk ilyen picit nyugodalmas a reggelünk, szépen megreggelizünk együtt a kisfiammal, összekészülődünk, és nem szeretek túlságosan idegeskedni. Ami elő szokott fordulni azért, nem túl gyakran, de elő-elő fordul, hogy összeveszünk a reggeli kapkodásban, de nekem pont ez a nyugalom, amit az autó ad, hogy eljutok A pontból B pontba, akár még időre is. Nálunk tényleg azt gondolom, hogy akár a buszozás nagyon nagy segítség, pláne azért, mert szereti is a fiam, úgyhogy megpróbálunk egy picit ma kevesebbet autózni, és többet sétálni, vagy busszal közlekedni, és a tömegközlekedést választani. Tegyetek ti is ma így. Most viszont megyünk tovább Fugellel, tőle pedig szóljon az I Adore You 2024-ből.

A Lost Frequencies-től szólt a Love is the Only Thing 2024-ből. Én ezzel a dallal búcsúzom tőletek. Nagyon köszi, hogy velem tartottatok a mai napon is. Legközelebb holnap reggel 9:30-kor találkozunk. Most viszont átadom a stúdiót Levinek, aki egészen 6-ig itt lesz veletek és hozza a jobbnál jobb slágereket. Én Takács Nagy Vivi voltam. Csodás napot nektek!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. A fűtési szezon és a hideg időjárás beállta előtt próbafűtés végzésére, valamint a berendezések ellenőriztetésére hívja fel a figyelmet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság, írja az MTI. A szakemberek azt javasolják, hogy a fűtőeszközöket típustól és életkortól függetlenül évente egyszer vizsgálja egy szakember a lakástüzek és a szénmonoxid mérgezések megelőzése érdekében. A fűtőtestek mellett a kémények felülvizsgálata is indokolt, amelyre a 18-18-as ingyenes telefonszámon lehet időpontot foglalni. A katasztrófavédelem emellett hangsúlyozza, a nyílt égésterű berendezések közelében érdemes megfelelő szavatosságú szénmonoxid érzékelőt elhelyezni. Az idén elmaradt az augusztusra jellemző szezonális visszaesés a hazai használt autópiacon, írja az MTI. A Datahouse előzetes adatai alapján az utolsó nyári hónapban több mint 79 ezer személygépkocsi cserélt gazdát, ami több mint 8%-os növekedés a tavalyi év azonos időszakához képest. Az év első 8 hónapjában összesen 652 ezer használt autó került új tulajdonoshoz, miközben az importált használt gépjárművek száma meghaladta a 104 ezret, ami több mint negyedével magasabb az egy évvel korábbi értéknél. A jóautók.hu elemzése szerint a piac felpörgésében kulcs szerepet játszott a forint erősödése, és a jelenlegi folyamatok alapján valószínűsíthető, hogy 2026 végére megdől a tavalyi rekordértékesítés a hazai autópiacon. Ismét szociális tűzifa támogatással segíti a rászoruló családok téli felkészülését Paksváros önkormányzata. A rendkívüli települési támogatásra vonatkozó kérelmeket október 15-ig adhatják be a lakosok háztartásonként egy alkalommal a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal szociális ügyintézőinél. A támogatás igénybevételéhez az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg a 128.250 forintot, míg az egyedül élőknél és a gyermeküket egyedül nevelő szülőknél a 142.500 forint a jövedelmi határ. Az 1-3 fős háztartások 15 mázsa, a 3 főnél nagyobb családok pedig 20 mázsa tűzifára jogosultak. A kérelem nyomtatvány beszerezhető a hivatal ügyfélszolgálatán, vagy letölthető a paks.hu oldalról a rendkívüli települési támogatási nyomtatványok közül, amelyen a tűzifa iránti kérelem részt kell megjelölni. A tüzelőanyag házhoz szállításáról az önkormányzat gondoskodik, és a kiszállítást várhatóan már október 2. felében megkezdik. Fennállásának 10. évfordulóját ünnepli a Paksi Városi Múzeum állandó kiállítása a Paksi Metszet. Ebből az alkalomból jubileumi programnapot rendeznek az intézményben szeptember 26-án szombaton. Délelőtt 9:30 és délután 13:30 között ingyenes családi napra várják a látogatókat, ahol alkotópályázati díjátadó, a Fabula Báb Színház előadása, születésnapi torta, kézműves foglalkozások és családi tárlatvezetések fogadják az érkezőket. Délután 4 és 6 óra között szakmai nappal folytatódik a rendezvény. Előadások hangzanak el a Deákház építés történetéről és az elmúlt évtizedről, majd kerekasztal beszélgetés keretében vitatják meg a múzeum jelenlegi szerepét és jövőbeli perspektíváit. A múzeumok őszi fesztiválja keretében nyomozós játékot szervez a Paksi Atomenergetikai Múzeum szeptember 25-én pénteken délután 4 és 7 óra között. A Gesztenyés utcai intézményben látogatók interaktív feladatokon, különleges tárgyak és nyomok segítségével fedezhetik fel a múzeum rejtélyeit a szakemberek közreműködésével.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most.
3: A pontos idő 14 óra 4 perc, szeptember 22-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, Gracza Levente vagyok, és itt leszek veletek egészen 6 óráig. Fantasztikus zenékkel jövök, elképesztő témákkal, és még hamisítatlan pálfikati féle tudósításban is lehet részetek, hogyha velünk tartotok. Érdemes lesz ma is velünk tartani. Zenével kezdünk, Teddy Swims jön, az idei Mr. Know It All, azaz Mr. Mindentudó. Let's go!
0: Most. Egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
4: Paks FM. Összeköt.

Ez volt Tate McRae és a 2025-ös Sports Car. Nos, szeptember 22-e van, ez pedig azt jelenti, hogy a mai napon Móricz, Emerita, Mór, Otto és Tamás nevű hallgatóinkat üdvözölhetjük a jeles alkalomból, ami az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Little Mix és Nathan Dow következik a No Time for Tears 2021-ből. Let's go!

Ez volt Kangs és David Guetta az All Night Long 2024-ből, és már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a napfényes, de azért meglehetősen szeles őszi délutánnak a lendületét. Jöjjön egy kis Coldplay, a Hymn for the Weekend, azaz himnusz a hétvégéért, aminek még egyelőre nyoma sincs, de mégis ezt a 2016-os szerzeményt választottuk. Let's go!

0: Josh Fawaz-t hallottátok, ez volt az idei Like a Prayer. A 24.hu-n azt olvasom, hogy különleges jelenséget figyelhetett meg az, aki szeptember 21-én hétfő este a Dunakanyar felé tekintett. Este 8 óra környékén ugyanis egy halvány szivárványív rajzolódott ki az égbolton, írja az időkép. Ez azonban nem a nap, hanem a hold fényének volt köszönhető, vagyis egy úgynevezett hold szivárványt láthattunk. A holdszivárvány és a hagyományos szivárvány között fontos különbség, hogy előbbi esetében nem közvetlenül a napfény, hanem a hold felszínéről visszavert napfény ér el az esőcseppekhez. Emiatt sokkal halványabb a jelenség, de a folyamat lényegében ugyanaz. A holdszivárvány jóval ritkábban figyelhető meg, mint nappali társa. Megjelenéséhez kellően fényes holdra, fényszennyezéstől mentes helyszínre és megfelelő elhelyezkedésre, rálátásra van szükség. Ezek pedig mind adottak voltak a hét első napján az időkép által közölt felvételek alapján, amiket az imént alkalmam nyílt megnézni, ti is csekkoljátok az időkép.hu-n, egyszerűen varázslatos, hogy kinéz a táj fölött, leeső esőben felbukkanó esti szivárvány. Egy hold szivárvány, annyira misztikusan hangzik, imádom. Nagy álmom ezen túl, hogy lássak én is egy hold szivárványt. Következzen Alex Warren, az Ordinary 2025-ből.
1: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

De ezt hallhattátok, ez volt a 2015-ös Cake by the Ocean. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, aztán pedig Robi következik a hírösszefoglalóval, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk.

0: FM slágereivel. Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Ábi kedvenceit.
1: Ezúttal az éjszaka kerül a középpontba, csillagok, holdfény, esti fények és minden, ami sötétedés után egy kicsit más hangulatot.

Lesznek nyugodtabb, elmerülősebb pillanatok, de ha már éjszaka, akkor a pörgés sem maradhat ki. Jönnek azok a dalok is, amik egy esti autózáshoz ugyanúgy passzolnak, mint egy hajnalig tartó bulihoz. Csütörtökön déltől egyik hozom az éjszaka minden oldalát, a csillagos késő esti hangulatot és a pörgés.

0: Menstop kedvencek Ávitól minden csütörtökön déltől egyig. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: 0612-23-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR! Minden, ami telekommunikáció.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A dízzel támogatás teljesen automatikus, azt nem kell igényelni és a bankszámlaszámot sem kell bejelenteni, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal hétfőn az MTI-vel. A közlemény szerint a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízelüzemű gépjárművek üzemben tartói összesen 20 000 forint támogatást kapnak 4 részletben, amit automatikusan utal a kincstár. Azoknak, akiknek a NAV nem ismeri a bankszámlájuk adatait, a postás kézbesíti az összeget. A jogosultaknak tehát nincs teendőjük, nem kell kérelmet benyújtaniuk, és külön bankszámlaszámot vagy kézbesítési címet sem kell bejelenteniük, hangsúlyozta az adóhatóság. Újabb sikeres rendezvénnyel zárultak a szekszárdi szüreti napok. A négy napos összművészeti fesztiválra mintegy 70-75 ezer látogató érkezett a vármegye székhelyre. A rendezvény idén magyar rekordot is döntött, a hagyományos szüreti felvonuláson 3100 fő vett részt, amivel ez lett az ország legnépesebb szüreti menetelése. A látogatókat több mint fél száz program, köztük szabadtéri és színházi előadások, a Bartina Néptánc Együttes műsorai, valamint a Hooligans, Jude Law, a Forest Street és Kőkény Attila koncertjei várták. A borudvarban 35 borászat kínálta termékeit, az Ízek utcájában és a gasztronómiai udvarokban pedig helyi éttermek és kézműves vásározók fogadták a vendégeket. A szervezők tájékoztatása szerint a rendezvény balesetmentesen, a tervezettek szerint zajlott le. Nyílt napot szervez a Paksi Bóbita Bölcsödei és Konyha Ifjúsági úti intézménye szeptember 30-án szerdán délután 15:30 és 17:00 között. Az eseményre az üres férőhelyek iránt érdeklődő szülőket és gyermekeiket várják. A felvétel feltétele a Paksi lakcím, valamint a munkáltatói igazolás megléte. Kutatók éjszakája programsorozatnak ad otthont a Paksi Városi Múzeum szeptember 25-én pénteken délután 17:00. A megnyitót követően tudományos előadásokat hallgathatnak meg az érdeklődők a mohácsi érmekről és kincsleletekről, valamint a Lusszóniumban végzett kozmikus részecske és régészeti kutatásokról, este 19:30 pedig bemutatják Gutai István Emlékharang című könyvét.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Súlyos, 10-0-ás vereséget szenvedett a Paksi Ese MB2-es női labdarúgó csapata az FC Nagykanizsa otthonában a másodosztályos bajnokság második fordulójában. A találkozót követően Horváth György vezetőedző is értékelte a látottakat. Több hiányzóval vágtunk neki a nagykanizsai útnak, az eredményhez, valamint az előző heti mérkőzéshez képest szervezettebbnek tűnt a játékunk. A hazaiak egy öngollal jutottak előnyhöz, majd két vitatható szituációból megítélt 11-est is kaptunk, ami mondhatni hamar megalapozta a mérkőzést és mentálisan is megzavarta a csapatot. A további hazai gólok zömében a fáradtságból adódó hibáinkból születtek. A mérkőzésen sajnálatos módon további két játékosunk is megsérült. Az akarattal nem volt probléma, a lányok az utolsó pillanatig küzdöttek, sajnos ezúttal ennyire volt elég. Jelenleg a Paksi csapat még nem szerzett pontot a bajnokságban, így a tabella utolsó, 8. helyén áll.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
3: A pontos idő 15:03, szeptember 22-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Mégpedig, ahogy azt beígérhettem az előző óra végén, Switch Disco-val kezdünk. A 2025-ös I Found You-t fogjátok tőle hallani. Let's go!
1: És most. Egy újabb óra

0: És most nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: Most pedig az időkép.hu információi következnek. Jelen pillanatban 19 Celsius fok van odakint, közepesen felhős időnk van. Ez azt jelenti, hogy vonulgatnak azért a felhők a fejünk felett a szélnek köszönhetően, de inkább a napsütés jellemző. Húzatos kedd sok napsütéssel, így foglalja össze az oldal a mai napi történéseket. Fronthatásmentes időnk van, nézzük csak, hogy mit jelent ez az elkövetkezendő napokra levetítve. Holnap 21 fok lesz a max, ameddig felmegyünk, ugyanilyen idő lesz kvázi, mint amilyen ma van, és a csütörtökre és a péntekre is feltetőleg ez lesz a jellemző. Pénteken, szombaton 22 fokot ír, vasárnap kezdünk el majd emelkedni, 24 fok lesz a max, és úgy tűnik a jövő hét elején, kedden elérünk egy 26 fokos álomhatárt, szóval vissza fog köszönni egy kicsit a tavasz, ami azt illeti. Na de minden esetre most még egyelőre ez a 19-20, legfeljebb 21 fokos idő lesz az elkövetkezendő napokra jellemző, ugyanígy inkább napsütéses, de azért itt-ott felhős idővel és széllel.
0: Most már képben vagy! Öltöz e szerint és pörög tovább a legjobb zeneinkkel!

Perry szólt az imént a Lifetimes 2024-ből, és már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a szeles, de azért a napsütésben fürdő őszi délutánnak a lendületét. Maluma és Ricky Martin következik, a 2019-es No Sé Me Quita.

Ez volt Morandi és a Miss Kali egy idei szerzemény. Nos, szeptember 22-e van, a mai nap a folyók világnapja. Szeptember 4. vasárnapja. Az ENSZ 2005-ben meghirdette a Water for Life évtizedet, hogy felhívja a figyelmet a vízkészletek jobb kezelésének fontosságára. Ennek részeként jött létre a Nemzetközi Folyók Napja, Marc Angelo folyóvédő javaslatára. Az esemény alapja a Kanadában 1980 óta megrendezett BC Folyók Napjának sikere volt. Az első Nemzetközi Folyók Napját 2005-ben ünnepelték, és azóta évente, szeptember 4. vasárnapján rendezik meg világszerte több millió résztvevővel több mint 100 országban. A vizek védelme rendkívül fontos, ünnepeljük ma a folyóinkat. Következzen Anne-Marie és Clean Bandit a Crybaby 2024.

Ez volt Olly Murs és Snoop Dogg trackje a Moves 2018-ból. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy közlekedési hírek következik, majd reklámot és Robi hír összefoglalóját fogjátok hallani, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: most közlekedj velünk!
1: Az M6-os autópályán Iván Dárda felé Szekszárd térségében az M9-es autóút csomópontjánál aszfaltoznak. Az érintett oldalt lezárták a 141-es és a 143-as kilométer között, a forgalmat a párhuzamosan futó gyűjtőelosztó pályára terelik. Az 56-os főúton Szekszárd belterületi szakaszán a nagy lámpás kereszteződésnél új gyalogos átkelőhelyet építenek. A november közepéig tartó munka során a

0: 24-es kilométernél útszűkület akadályozza a forgalmat. A 65-ös főúton Tamási belterületén a 46-os és 47-es kilométer között építési munka miatt útszűkületen halad a forgalom.
1: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt. What you playing? Yeah, yeah.

0: FM. Összeköt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks, Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. A közlekedés és beruházási miniszter felülvizsgálja az M6-os autópálya Érditető és Dunaújváros közötti, valamint az M8-as autópálya Dunaújváros melletti, a Pentele hidat is magában foglaló szakaszával kapcsolatos korábbi döntéseket, írja az MTI. A magyar közlönyben megjelent kormányhatározat értelmében a tárcavezető kezdeményezi az érintett autópálya szakaszok üzemeltetéséről szóló koncessziós szerződés módosítását is. A feladatok idei finanszírozására 630 millió forintot biztosít a kormány, míg a 2027 és 2037 közötti időszakra összesen csak nem 54 milliárd forintos keretösszeget terveznek az autópálya szakaszok működtetésére. A miniszter a felülvizsgálat eredményéről indokolt esetben előterjesztést tesz a kormány részére. Régiónkban először rendeztek AI konferenciát. Az Impressive.hu Kft. És a FIVOS szervezésében, valamint Cseh Tamás országgyűlési képviselő védnöksége alatt szeptember 18-án Rendszer a káoszban, AI megoldások, amik tényleg működnek címmel tartottak, főként a kis- és középvállalkozók számára konferenciát. Mózsa Ferenc főszervező, az Impressive.hu ügyvezetője, a FIVOS Tolna vármegyei alelnöke rádiónknak kiemelte, az ifjú vállalkozók úttörői lehetnek az AI technológiák használatának.
4: Az előadók között volt több optimista és realista, meg egészen pessimista nézőpont is. Ez mind kell szerintem, hogy helyén tudjuk kezelni ezeket, és hát én azt gondolom, hogy ez sikerült. Jó magam vagyok, a Tolna vármegyei alelnöke egyébként a FIVOS-nak. Ugye itt a fiatalok, a fiatal vállalkozók előnyben vannak abból a szempontból, hogy ő nekik ugye már maga ez a technológia is egy picit így a, mondhatjuk úgy, hogy a vérükbe van. Hát azért ne felejtjük el, hogy az ifjú vállalkozók azok úttörők lehetnek ezeknek a technológiáknak a használatában.
3: Sipos Zoltán marketing stratéga, a Creative Control alapítója, stratégiai AI szakértő is igen érdekfeszítő előadást tartott. Mint mondta, az AI nagyon izgalmas, ugyanakkor esélyekkel és veszélyekkel is teli.
5: Az AI egy kognitív mankó, megerősíti mindazt, amit tudok, gyorsabbá tesz, hatékonyabbá tesz. Azonban hozzáteszem, hogyha skáláz engem, akkor nyilván a negatív dolgokat is skálázhatja, hogyha hibásan állítom be. Rossz az, ami az input, amit adok, akkor az output is lehet rossz. Lehet vele így kárt is okozni. A hátránya az szerintem egyfajta ajdustaság lehet, amikor sokkal egyszerűbb kiszerveznem a gondolkodást.
3: Sok érdeklődő kíváncsiságból vett részt a konferencián, így Dávid Csaba is.
6: Kíváncsiság hozott alapvetően ide, alap AI felhasználóként elkezdtem használni a rendszereket, ahogy az ember tanulja egyre, bővül a kör és látja, hogy mi mindenre lehet használni. Én a munkám során egyre többet használom, és rendkívül sok időt takarítok meg bele. Kezdetben laikusként kezdtem el használni, viszont egy-két konferenciára, tanfolyamra elmentem, és elkezdtem tudatosan használni, és rájöttem, hogy óriási lehetőségek vannak benne.
3: A konferencia zárásaként szó esett pályázatokról is, melyek azok a lehetőségek, amik a KKV-k számára elérhetők digitalizációs és AI fejlesztési témában is. Itt a fő feltételekről és a sikeres megvalósítás lépéseiről hallhattak a résztvevők. Fennállásának 10. évfordulóját ünnepli a Paksi Városi Múzeum állandó kiállítása a Paksi Metszet. Ebből az alkalomból jubileumi programnapot rendeznek az intézményben szeptember 26-án szombaton. Délelőtt 9:30 és délután 13:30 között ingyenes családi napra várják a látogatókat, ahol alkotópályázati díját adó, a Fabula Báb Színház előadása, születésnapi torta, kézműves foglalkozások és családi tárlatvezetések fogadják az érkezőket. Délután 4 és 6 óra között szakmai nappal folytatódik a rendezvény. Előadások hangzanak el a Deákház építés történetéről és az elmúlt évtizedről, majd kerekasztal beszélgetés keretében vitatják meg a múzeum jelenlegi szerepét és jövőbeli perspektíváit.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most.
7: A pontos idő 16 óra 4 perc, szeptember 22-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább, mégpedig ahogy azt beígérhettem az előző óra végén, Lady Gaga kezd. A 2025-ös The Dead Dance-et fogjátok hallani a művésznőtől, de még ebben az órában, az óra második felében Harmad Gabi is jelentkezik egy beszélgetéssel. Let's go!
1: És most! Egy új

Miley és Brazen Cyrus No Days című trackét hallhattátok 2025-ből. Nos, szeptember 22-e van, ez pedig azt jelenti, hogy a mai napon Móricz, Emerita, Mór, Otto és Tamás nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalommal, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. A szó BTSA, a Butter következik tőle 2021-ből.

Ez volt H-től az R&B, azaz Ring My Bell, egy idei szerzemény. Nos, még két track következik, egy Camera-től, egy pedig 21 Pilots-tól, utána egy kis reklám erejéig lelépük, de aztán jövök vissza a zenékkel, és Harmad Gabi is tiszteletét teszi, nem másról lesz szó, mint egy Bon Jovi tribute bandről. De a szó most még Camera-dé, a Be Mind fogjátok tőle hallani 2025-ből. Let's go!

0: Gábor. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
2: Jogi segítség mindenkinek.
1: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
0: Reklámot hallottatok.

0: Andrea Bocellit és David Guettát hallhattátok, ez volt a DNA More Than a Game egy idei track. Nos, a következő zenekar legutóbb augusztus 20-án járt Pakson, amikor egy elképesztően jó koncertet adtak az egyik paksi étteremben. A zenekar neve Full Jovi, és a legnagyobb Bon Jovi slágereket játsszák országszerte. A hétvégén az A38 hajón adtak teltházas koncertet, ahol Harmad Gabi kolléganőnk is jelen volt, és a koncert után Cinege Imrével, a zenekar alapító tagjával és ötletgazdájával beszélgetett, és mint kiderült, hamarosan ismét Paksra érkezik a csapat. Hogy mikor, azt a következő beszélgetésből fogjátok megtudni.
1: Hát azt hiszem, hogy az közönség, teljes közönség nevében mondhatom, hogy fantasztikus hangulatot varázsoltatok ide az A38 hajónak a színpadára. Ti hogy éreztétek magatokat a koncerten?
2: Mi fantasztikusan éreztük magunkat, mert nekünk kell a közönség, mi koncertező zenekar vagyunk, és hiába játszunk, nekünk kell a közönség interakciója, a szeretete, és mi is nagyon szeretjük őket, hogy a legjobb közönség nekünk van.
1: Egyébként óriási energiákat tettetek bele ebbe a koncertbe, legalábbis kívülről mi így vettük észre. Mindig ilyen energiákkal dolgoztok, vagy ez most egy különleges alkalom?
2: Mindig így dolgozunk, mert egyrészt nagyon jó barátok vagyunk, tehát a zenekaron belül nagyon jó a kapcsolat, valamint imádjuk a Bon Jovit, tehát ez mindenkinek a szívecsücske. Harmadrészt pedig az A38-szal játszani szerintem egy nagyon kiemelkedő dolog, és nagyon örülünk, hogy másfél év zenekari lét után ide eljutottunk, hogy az A38-szal játszhattunk.
1: Milyen repertoárral érkeztetek?
2: Most szerettük volna egy kicsit megvariálni, olyan dalokat játszottunk, amiket nem gyakran szoktunk, például a Dry County, ez egy nagyon-nagyon szép dal, nagyon szeretjük, a These Days nagyon-nagyon szép, és a szambora iránti tiszteletből, hiszen a szambora munkássága elválaszthatatlan szerintünk a Bon Jovi-tól, tiszteletből az első szólólemezéről a címadó dalat is eljátszottuk, a Stranger in This Town, és nagyon éreztük.
1: Mennyi felkészülés előzte meg ezt a koncertet? Hát gondolom a nyarat azt végig koncerteztétek.
2: Így van, hál' Istennek sok helyre jutottunk, tehát a repertoár az tulajdonképpen a kézben van nagyjából, de erre az alkalomra külön készültünk, próbáltunk, hiszen új dalok voltak, olyanokat nem játszottunk, tehát erre külön-külön készültünk. Nagyon izgultunk, de reméljük, hogy jó lett.
1: Nagyon jó volt, én közönségként mondhatom, nagyon jó volt, és úgy tudom, hogy Paksra érkeztek majd hamarosan. Mikor is?
2: Igen, október 23-án az Atom térre érkezünk újból, aminek szintén nagyon örülünk, mert nagyon szeretjük Paksot, szeretünk ott játszani, úgyhogy ha valakit érdekel, akkor szívesen látunk mindenkit.
1: És akkor még egy utolsó kérdést engedj meg, ha jól tudom, ugye te egy alapító tagja vagy a zenekarnak, meg hát az ötlet gazdája is, ugye, ha jól tudom?
2: Így van, az ötlet gazdája vagyok, és az a nagy szerencsém, hogy ilyen fantasztikus zenészeket és jó barátokat találtam meg, akik magas színvonalon zenélnek, és azt meg kell jegyezzem, hogy a kiszól énekesünk az eredeti hangnemben énekli az összes dalt, és mi is törekszünk, hogy az eredeti hangzás meglegyen.
1: Szerintem ez maximálisan sikerült, és még egy picit kérlek, mesélj magadról, a Paks FM hallgatónak, így a zenei életedről.
2: Hát ugye színegeimre vagyok, de én kakuktojás vagyok a zenekar életében, mert én alapvetően orvos vagyok, tehát én nem vagyok zenész, én csak valahogy először, mint hobbi zenészként valahogy hozzájuk csapódtam, és nagyon jól kiegészítjük egymást, mert mint menedzser és mint ritmusgitáros vagyok, tehát így úgy gondolom, hogy teljesen passzolunk egymáshoz, és kiegészítjük egymást.

0: XFM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görög teknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a Kisváros TV-ben.
1: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A fűtési szezon és a hideg időjárás beállta előtt próbafűtés végzésére, valamint a berendezések ellenőriztetésére hívja fel a figyelmet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, írja az MTI. A szakemberek azt javasolják, hogy a fűtőeszközöket típustól és életkortól függetlenül évente egyszer vizsgálja egy szakember a lakástüzek és a szénmonoxid mérgezések megelőzése érdekében. A fűtőtestek mellett a kémények felülvizsgálata is indokolt, amelyre a 18-18-as ingyenes telefonszámon lehet időpontot foglalni. A katasztrófavédelem emellett hangsúlyozza, a nyílt égésterű berendezések közelében érdemes megfelelő szavatosságú szénmonoxid érzékelőt elhelyezni. Az idén elmaradt az augusztusra jellemző szezonális visszaesés a hazai használt autópiacon, írja az MTI. A Datahouse előzetes adatai alapján az utolsó nyári hónapban több mint 79 ezer személygépkocsi cserélt gazdát, ami több mint 8%-os növekedés a tavalyi év azonos időszakához képest. Az év első 8 hónapjában összesen 652 ezer használt autó került új tulajdonoshoz, miközben az importált használt gépjárművek száma meghaladta a 104 ezret, ami több mint negyedével magasabb az egy évvel korábbi értéknél. A jóautók.hu elemzése szerint a piac felpörgésében kulcs szerepet játszott a forint erősödése, és a jelenlegi folyamatok alapján valószínűsíthető, hogy 2026 végére megdől a tavalyi rekordértékesítés a hazai autópiacon. Ismét szociális tűzifa támogatással segíti a rászoruló családok téli felkészülését Paksváros önkormányzata. A rendkívüli települési támogatásra vonatkozó kérelmeket október 15-ig adhatják be a lakosok háztartásonként egy alkalommal a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal szociális ügyintézőinél. A támogatás igénybevételéhez az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg a 128.250 forintot, míg az egyedül élőknél és a gyermeküket egyedül nevelő szülőknél a 142.500 forint a jövedelmi határ. Az 1-3 fős háztartások 15 mázsa, a 3 főnél nagyobb családok pedig 20 mázsa tűzifára jogosultak. A kérelem nyomtatvány beszerezhető a hivatal ügyfélszolgálatán, vagy letölthető a paks.hu oldalról a rendkívüli települési támogatási nyomtatványok közül, amelyen a tűzifa iránti kérelem részt kell megjelölni. A tüzelőanyag házhoz szállításáról az önkormányzat gondoskodik, és a kiszállítást várhatóan már október 2. felében megkezdik. A múzeumok őszi fesztiválja keretében nyomozós játékot szervez a Paksi Atomenergetikai Múzeum szeptember 25-én pénteken délután 4 és 7 óra között. A Gesztenyés utcai intézményben látogatók interaktív feladatokon, különleges tárgyak és nyomok segítségével fedezhetik fel a múzeum rejtélyeit a szakemberek közreműködésével.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
3: Súlyos 10-0-ás vereséget szenvedett a Paksi Ese MB2-es női labdarúgó csapata az FC Nagykanizsa otthonában a másodosztályos bajnokság második fordulójában. A találkozót követően Horváth György vezetőedző is értékelte a látottakat. Több hiányzóval vágtunk neki a nagykanizsai útnak, az eredményhez, valamint az előző heti mérkőzéshez képest szervezettebbnek tűnt a játékunk. A hazaiak egy öngóllal jutottak előnyhöz, majd két vitatható szituációból megítélt 11-est is kaptunk, ami mondhatni hamar megalapozta a mérkőzést és mentálisan is megzavarta a csapatot. A további hazai gólok zömében a fáradtságból adódó hibáinkból születtek. A mérkőzésen sajnálatos módon további két játékosunk is megsérült. Az akarattal nem volt probléma, a lányok az utolsó pillanatig küzdöttek, sajnos ezúttal ennyire volt elég. Jelenleg a paksi csapat még nem szerzett pontot a bajnokságban, így a tabella utolsó, 8. helyén áll.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most...
4: A pontos idő 17 óra 4 perc, szeptember 22-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdődik is az újabb fergetegesen izgalmas óránk. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Mégpedig, ahogy azt beígérhetem az előző óra végén, Wizkid, David Guetta és A7S kezd. A Lighter-t fogjátok tőlük hallani 2025-ből, de még ebben az órában, az óra második felében hamisítatlan Pál Fikati féle tudósítással is jelentkezni fogok. Tartsatok velünk, let's go!
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: 26-án, azaz szombaton, délelőtt 10 órától 17 óráig itt Pakson, a Csengei Dénes Kulturális Központban véradás lesz a légimentőkkel. A Magyarországi Légimentésért Alapítvány, a Magyar Légimentő Nonprofit Kft., a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat idén 6. alkalommal szervezi meg a közösségi eseményét, melynek célja, hogy új véradókat toborozzon, valamint a meglévőket aktivizálja. A nap különlegessége az lesz, hogy a mentőhelikopter a véradás helyszínére kitelepülve biztosítja az ügyeletet, onnan kerül riasztásra. Adj vért a légimentőkkel, hogy mások is túlélhessék. 29-én, kedden, 17 órától, szintén a Csengei Dénes Kulturális Központ könyvtár galériájában író-olvasó találkozó lesz Hidas Judittal, a beszélgetőtársa pedig Tóth Judit lesz. Szeretettel várnak minden érdeklődőt. A Bölcskei Rákóczi Filmszínházban pedig legközelebb 25-én, azaz pénteken lesz vetítés. Két premier is várja a mozi látogatóit. Először a Csajos hétvégét vetítik 18 órától, 8 óra 30 perctől pedig a Bosszúállók végjáték kerül ismét a mozivászonra.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

Novét hallhattátok, ez volt a 2025-ös Red All About It. Nos, még néhány track következik, és jövök vissza egy hamisítatlan pálifikati féle tudósítással, ezúttal a Kalocsai Paprika és Gasztrofesztivál lesz a témánk. M22 következik, a 2017-es First Time.

0: Freddy szólt az imént a Pain and Glory Lotfi Baggy idei remixében. Szeptember 18-19-én rendezték meg a kalocsai érsekkertben a Kalocsai Paprika és Gasztrofesztivált. Volt gasztroudvar, fergeteges koncertek, zenevonat, gyermekkoncertek, látványfűzések és az elmaradhatatlan nagyszerű hangulat. Kalocsa különleges helyszín hazánkban, ahol a kalocsai fűszerpaprika és a kalocsai népművészet is megtalálható, mint hungarikumok. A paprika fővárosában elmaradhatatlan a Kalocsa aranya főzőverseny, melyre idén közel 40-en neveztek be. A vadisznos toroskáposzta vitte el idén a fődíjat, melyet a kalocsai gerilla kertészek és a Békés Kalocsáért Egyesület készített. Romsics István, Romesz és felesége volt a fűszakács. Bolvári Ferdinánd, a Kalocsai Gerilla Kertészek Egyesület elnökével, Pálfi Katalin kolléganőnk beszélgetett.
1: Itt vagyunk Kalocsán, a Paprika Fesztiválon, ahol a mai nap folyamán egy hatalmas nagy főzőverseny volt, több tucatnyi résztvevővel, nevezővel, és hát elvittétek a pálmát, a díjat. Mesélj nekem arról, hogy tulajdonképpen mi volt az étek, amivel készültetek. Ha jól emlékszem, akkor ilyen kompozícióról van szó.
2: Igen. Az egyesületünk, a Kalocsai Gerilla Kertész Egyesület, a Békés Kalocsáért Egyesülettel vesz részt ezen a rendezvényen már hosszú évek óta. Magán a főzőversenyen nem föltétlen szoktunk indulni. Mi azért jövünk ide, hogy az egyesületi tagtársainkat, barátainkat, támogatóinkat vendégül lássuk. Most az idei évben a szervezők megfűztek bennünket, hogy induljunk. Mindkét egyesületnek tagja, Romsics Romesz István, azt határozta el, hogy a sok évek óta begyűjtött második helyezés után szeretne egy első díjat, ezért megalkotott, megkomponált egy olyan étket, ami azt gondoltuk már az elejétől fogva, hogy fődíjesélyes lesz. Ez úgy nézett ki, hogy egy hatalmas nagy fazékba, tehát nem bográcsba főztünk, hanem egy ilyen majdnem 70-80 cm magas rozsdamentes edénybe. Alul az alsó 25 cm az egy vaddisznó pörkölt alap volt. Ennek a közepébe beleültetett egy füstölt csülköt, ezt körbe rakta 130 darab töltött káposzta töltelékkel. A tetejére került vastagon savanyú káposzta, a legtetejére pedig egy fél malac fejet terített ki, amelyet előtte megabált. És az egészet képzeljük el, hogy körberakva édes, nemes és cseresznye paprikával, úgy, hogy a malacnak a szeme az egy piros cseresznye paprika volt. Tehát maga az étel főzés közben ránézésre már egy alkotásnak tűnt, amit a zsűri azért érzékeltünk, hogy értékelte a zsűri. Tehát láttuk, hogy itt elnézegetik, fotózzák, ebből tudtuk, hogy na, azért ez tényleg megütötte azt a mércét, amit gondoltunk. A maga az étel egy több dologból összeálló ételkompozíció volt, és biztosak voltunk benne, hogy ízleni fog mindenkinek. Romsics Romesz István arról nevezetes, hogy 15 éve a városunkban a jótékonysági karácsonyi és húsvéti ételosztást szervezi. Egy kőművesről van szó, aki hobbi szinten a szakácsmesterséget mesteri szintre fejlesztette, és tudtuk, hogy vele nem fogunk mellé nyúlni, és meg is lett az eredmény. Maga a zsűri azt kérte tőlünk, hogy 14 óra 20 percre vigyük oda az ételt, amely 12-kor már elkészült. A vendégeink már 12-kor megkóstolhatták, ehettek belőle, mi is ettünk, és tudtuk, hogy egy fantasztikusra sikerült. Úgyhogy úgy mentünk oda az eredmény hirdetésre, hogy az üres kézzel nem fogunk eljönni. Én magam biztos voltam benne, hogy az első helyezés lesz. És hát a hatalmas mennyiségű étel nagyon rövid idő alatt szinte teljesen elfogyott, mindenkinek nagyon ízlett, úgyhogy nagyon elégedettek vagyunk. Maga a szakács István és a segítsége Margit, a felesége, nagyon büszkék voltak, nagyon elégedettek voltak, és mi is nagyon büszkék vagyunk rájuk. Úgyhogy egy nagyon örömteli napon vagyunk túl.
1: A főzőversenynek volt-e valamilyen feltétele? Gondolom azt, hogy paprika legyen mindenféleképpen benne. Tehát, hogy piros paprikás étel legyen?
2: Természetesen.
1: De hát, hogyha magyar ételről beszélünk, nincs is talán olyan étel, amelyikben ne lenne piros paprika, hogyha jól belegondolok.
2: Na most mi kalocsaiak azért ezt még tudjuk fokozni, tehát mi aztán tényleg mindenbe sok paprikát teszünk, és büszkék vagyunk rá, ez a mi identitásunkhoz hozzá tartozik, és szerves része az életünknek gyerekkorunktól. Igen, a paprikás ételek főzőversenyének ez a feltétele, hogy az igenis a paprikát hangsúlyozza, domborítsa ki, népszerűsítse, és mi kalocsaiak nagyon szeretjük a paprikát.

0: Ez volt LP és a 2016-os Lost on You. Én ezzel a trackkel búcsúzom, köszönöm, hogy velem tartottatok, köszi, hogy a Paks FM-mel tartottatok, tartsatok továbbra is velünk, én azt tanácsolom, én Gracza Levente vagyok, és holnap ugyanígy a délutáni órákban találkoztatok velem. Legyen királynapotok, sziasztok srácok!
1: Hamarabb visszatérünk, mint hogy végeznél a sorbanállással a kasszánál. Ez a Paks FM.
2: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: Megjelent egy új robottaxi, amelynek már pedálja és kormánya sincs. Új agyi implantátum segíthet a bénult betegeknek újra beszélni és mozogni. 300 év után sem áll helyre a feltört ősgyep, például azok a területek, amelyeket mezőgazdaság alá vonnak be. És megkezdte odafönt egy új műhold a munkáját, többek között a klímánk változásának adatait fogja rögzíteni. Ezek mellett, a tudományos hírek mellett szó lesz arról is, hogy mi történt abban a videós játékban, amelyben egy videós youtuber feltöltötte egy muslica agyát.

0: magának a térképét, és tanúságos tudományos hírekkel is jövök majd. A technológiai tudomány világa is felkapta a fejét arra a hírre, miszerint az FBI szólt a magyar rendőrségnek, hogy egy 16 éves győri fiú AI chatbottal tervezget erőszakos támadást. Én Strasser Andrea vagyok, találkozzunk.
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása. A tudomány mai állása.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személygépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
2: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. A dízzel támogatás teljesen automatikus, azt nem kell igényelni és a bankszámlaszámot sem kell bejelenteni, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal hétfőn az MTI-vel. A közlemény szerint a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízelüzemű gépjárművek üzemben tartói összesen 20 000 forint támogatást kapnak 4 részletben, amit automatikusan utal a kincstár. Azoknak, akiknek a NAV nem ismeri a bankszámlájuk adatait, a postás kézbesíti az összeget. A jogosultaknak tehát nincs teendőjük, nem kell kérelmet benyújtaniuk, és külön bankszámlaszámot vagy kézbesítési címet sem kell bejelenteniük, hangsúlyozta az adóhatóság. Az idén elmaradt az augusztusra jellemző szezonális visszaesés a hazai használt autópiacon, írja az MTI. A Datahouse előzetes adatai alapján az utolsó nyári hónapban több mint 79 ezer személygépkocsi cserélt gazdát, ami több mint 8%-os növekedés a tavalyi év azonos időszakához képest. Az év első 8 hónapjában összesen 652 ezer használt autó került új tulajdonoshoz, miközben az importált használt gépjárművek száma meghaladta a 104 ezret, ami több mint negyedével magasabb az egy évvel korábbi értéknél. A jóautók.hu elemzése szerint a piac felpörgésében kulcs szerepet játszott a forint erősödése, és a jelenlegi folyamatok alapján valószínűsíthető, hogy 2026 végére megdől a tavalyi rekordértékesítés a hazai autópiacon. Régiónkban először rendeztek AI konferenciát. Az Impressive.hu Kft. És a FIVOS szervezésében, valamint Cseh Tamás országgyűlési képviselő védnöksége alatt szeptember 18-án Rendszer a káoszban, AI megoldások, amik tényleg működnek címmel tartottak, főként a kis- és középvállalkozók számára konferenciát. Mózsa Ferenc főszervező, az Impressive.hu ügyvezetője, a FIVOS Tolna vármegyei alelnöke rádiónknak kiemelte, az ifjú vállalkozók úttörői lehetnek az AI technológiák használatának.
5: Az előadók között volt több optimista és realista, meg egészen pessimista nézőpont is. Ez mind kell szerintem, hogy helyén tudjuk kezelni ezeket, és hát én azt gondolom, hogy ez sikerült. Jó magam vagyok, a Tolna vármegyei alelnöke egyébként a FIVOS-nak. Ugye itt a fiatalok, a fiatal vállalkozók előnyben vannak abból a szempontból, hogy ő nekik ugye már maga ez a technológia is egy picit így a, mondhatjuk úgy, hogy a vérükben van. Hát azért ne felejtjük el, hogy az ifjú vállalkozók azok úttörők lehetnek ezeknek a technológiáknak a használatában.
4: Sipos Zoltán marketing stratéga, a Creative Control alapítója, stratégiai AI szakértő is igen érdekfeszítő előadást tartott. Mint mondta, az AI nagyon izgalmas, ugyanakkor esélyekkel és veszélyekkel is teli.
6: Az AI egy kognitív mankó, megerősíti mindazt, amit tudok, gyorsabbá tesz, hatékonyabbá tesz. Azonban hozzáteszem, hogy ha skáláz engem, akkor nyilván a negatív dolgokat is skálázhatja, hogyha hibásan állítom be. Rossz az, ami az input, amit adok, akkor az output is lehet rossz, lehet vele így kárt is okozni. A hátránya az szerintem egyfajta ajlustaság lehet, amikor sokkal egyszerűbb kiszerveznem a gondolkodást.
4: Sok érdeklődő kíváncsiságból vett részt a konferencián, így Dávid Csaba is.
7: Kíváncsiság hozott alapvetően ide, alap AI felhasználóként elkezdtem használni a rendszereket, ahogy az ember tanulja egyre, bővül a kör és látja, hogy mi mindenre lehet használni. Én a munkám során egyre többet használom, és rendkívül sok időt takarítok meg bele. Kezdetben laikusként kezdtem el használni, viszont egy-két konferenciára, tanfolyamra elmentem, és elkezdtem tudatosan használni, és rájöttem, hogy óriási lehetőségek vannak benne.
4: A konferencia zárásaként szó esett pályázatokról is, melyek azok a lehetőségek, amik a KKV-k számára elérhetők digitalizációs és AI fejlesztési témában is. Itt a fő feltételekről és a sikeres megvalósítás lépéseiről hallhattak a résztvevők. A múzeumok őszi fesztiválja keretében nyomozós játékot szervez a Paksi Atomenergetikai Múzeum szeptember 25-én pénteken délután 4 és 7 óra között. A Gesztenyés utcai intézményben látogatók interaktív feladatokon, különleges tárgyak és nyomok segítségével fedezhetik fel a múzeum rejtélyeit a szakemberek közreműködésével.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összeköt.

0: Paks FM. Összeköt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A közlekedési és beruházási miniszter felülvizsgálja az M6-os autópálya Érditető és Dunaújváros közötti, valamint az M8-as autópálya Dunaújváros melletti, a Pentele hidat is magában foglaló szakaszával kapcsolatos korábbi döntéseket, írja az MTI. A magyar közlönyben megjelent kormányhatározat értelmében a tárcavezető kezdeményezi az érintett autópályaszakaszok üzemeltetéséről szóló koncessziós szerződés módosítását is. A feladatok idei finanszírozására 630 millió forintot biztosít a kormány, míg a 2027 és 2037 közötti időszakra összesen csak nem 54 milliárd forintos keretösszeget terveznek az autópályaszakaszok működtetésére. A miniszter a felülvizsgálat eredményéről indokolt esetben előterjesztést tesz a kormány részére. Ismét szociális tűzifa támogatással segíti a rászoruló családok téli felkészülését Paksváros önkormányzata. A rendkívüli települési támogatásra vonatkozó kérelmeket október 15-ig adhatják be a lakosok háztartásonként egy alkalommal a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal szociális ügyintézőinél. A támogatás igénybevételéhez az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg a 128.250 forintot, míg az egyedül élőknél és a gyermeküket egyedül nevelő szülőknél a 142.500 forint a jövedelmi határ. Az 1-3 fős háztartások 15 mázsa, a 3 főnél nagyobb családok pedig 20 mázsa tűzifára jogosultak. A kérelem nyomtatvány beszerezhető a hivatal ügyfélszolgálatán, vagy letölthető a paks.hu oldalról a rendkívüli települési támogatási nyomtatványok közül, amelyen a tűzifa iránti kérelem részt kell megjelölni. A tüzelőanyag házhoz szállításáról az önkormányzat gondoskodik, és a kiszállítást várhatóan már október 2. felében megkezdik. Fennállásának 10. évfordulóját ünnepli a Paksi Városi Múzeum állandó kiállítása a Paksi Metszet. Ebből az alkalomból jubileumi programnapot rendeznek az intézményben szeptember 26-án szombaton. Délelőtt 9:30 és délután 13:30 között ingyenes családi napra várják a látogatókat, ahol alkotópályázati díjátadó, a Fabula Báb Színház előadása, születésnapi torta, kézműves foglalkozások és családi tárlatvezetések fogadják az érkezőket. Délután 4 és 6 óra között szakmai nappal folytatódik a rendezvény. Előadások hangzanak el a Deákház építés történetéről és az elmúlt évtizedről, majd kerekasztal beszélgetés keretében vitatják meg a múzeum jelenlegi szerepét és jövőbeli perspektíváit.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Súlyos 10-0-ás vereséget szenvedett a Paksi Ese MB2-es női labdarúgó csapata az FC Nagykanizsa otthonában a másodosztályos bajnokság második fordulójában. A találkozót követően Horváth György vezetőedző is értékelte a látottakat. Több hiányzóval vágtunk neki a nagykanizsai útnak, az eredményhez, valamint az előző heti mérkőzéshez képest szervezettebbnek tűnt a játékunk. A hazaiak egy öngóllal jutottak előnyhöz, majd két vitatható szituációból megítélt 11-est is kaptunk, ami mondhatni hamar megalapozta a mérkőzést és mentálisan is megzavarta a csapatot. A további hazai gólok zömében a fáradtságból adódó hibáinkból születtek. A mérkőzésen sajnálatos módon további két játékosunk is megsérült. Az akarattal nem volt probléma, a lányok az utolsó pillanatig küzdöttek, sajnos ezúttal ennyire volt elég. Jelenleg a Paksi csapat még nem szerzett pontot a bajnokságban, így a tabella utolsó 8. helyén áll.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: Mindjárt folytatjuk. A Best of élesztő összeállítással. A műsor szemtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. A fűtési szezon és a hideg időjárás beállta előtt próbafűtés végzésére, valamint a berendezések ellenőriztetésére hívja fel a figyelmet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, írja az MTI. A szakemberek azt javasolják, hogy a fűtőeszközöket típustól és életkortól függetlenül évente egyszer vizsgálja egy szakember a lakástüzek és a szénmonoxid mérgezések megelőzése érdekében. A fűtőtestek mellett a kémények felülvizsgálata is indokolt, amelyre a 18-18-as ingyenes telefon

0: számon lehet időpontot foglalni. A katasztrófavédelem emellett hangsúlyozza, a nyílt égés terű berendezések közelében érdemes megfelelő szavatosságú szénmonoxid érzékelőt elhelyezni. Az idén elmaradt az augusztusra jellemző szezonális visszaesés a hazai használt autópiacon, írja az MTI. A Datahouse előzetes adatai alapján az utolsó nyári hónapban több mint 79 ezer személygépkocsi cserélt gazdát, ami több mint 8%-os növekedés a tavalyi év azonos időszakához képest. Az év első 8 hónapjában összesen 652 ezer használt autó került új tulajdonoshoz, miközben az importált használt gépjárművek száma meghaladta a 104 ezret, ami több mint negyedével magasabb az egy évvel korábbi értéknél. A jóautók.hu elemzése szerint a piac felpörgésében kulcs szerepet játszott a forint erősödése, és a jelenlegi folyamatok alapján valószínűsíthető, hogy 2026 végére megdől a tavalyi rekordértékesítés a hazai autópiacon. Újabb sikeres rendezvénnyel zárultak a szekszárdi szüreti napok. A négy napos összművészeti fesztiválra mintegy 70-75 ezer látogató érkezett a vármegye székhelyre. A rendezvény idén magyar rekordot is döntött, a hagyományos szüreti felvonuláson 3100 fő vett részt, amivel ez lett az ország legnépesebb szüreti menetelése. A látogatókat több mint fél száz program, köztük szabadtéri és színházi előadások, a Bartina Néptánc Együttes műsorai, valamint a Hooligans, Jude Law, a Forest Street és Kökény Attila koncertjei várták. A borudvarban 35 borászat kínálta termékeit, az Ízek utcájában és a gasztronómiai udvarokban pedig helyi éttermek és kézműves vásározók fogadták a vendégeket. A szervezők tájékoztatása szerint a rendezvény balesetmentesen, a tervezettek szerint zajlott le. Kutatók éjszakája programsorozatnak ad otthont a Paksi Városi Múzeum szeptember 25-én pénteken délután 5 órától. A megnyitót követően tudományos előadásokat hallgathatnak meg az érdeklődők a mohácsi érmekről és kincsleletekről, valamint a Lusszóniumban végzett kozmikus részecske és régészeti kutatásokról. Este fél héttől pedig bemutatják Gutai István Emlékharang című könyvét.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
0: Súlyos 10-0-ás vereséget szenvedett a Paksi Ese MB2-es női labdarúgó csapata az FC Nagykanizsa otthonában a másodosztályos bajnokság második fordulójában. A találkozót követően Horváth György vezetőedző is értékelte a látottakat. Több hiányzóval vágtunk neki a nagykanizsai útnak, az eredményhez, valamint az előző heti mérkőzéshez képest szervezettebbnek tűnt a játékunk. A hazaiak egy öngóllal jutottak előnyhöz, majd két vitatható szituációból megítélt 11-est is kaptunk, ami mondhatni hamar megalapozta a mérkőzést és mentálisan is megzavarta a csapatot. A további hazai gólok zömében a fáradtságból adódó hibáinkból születtek. A mérkőzésen sajnálatos módon további két játékosunk is megsérült. Az akarattal nem volt probléma, a lányok az utolsó pillanatig küzdöttek, sajnos ezúttal ennyire volt elég. Jelenleg a Paksi csapat még nem szerzett pontot a bajnokságban, így a tabella utolsó 8. helyén áll.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most! Vissza a Paksfm slágereihez és a Best of élesztőhöz.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Itt van már velem a vonalban Botosné Verba Ágnes, a Bölcskei Közösségi Színtér vezetője, akivel az egészségnapról fogunk beszélgetni. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt! Köszöntöm a hallgatókat!
1: No, hát szeptember 25-én egy ilyen egésznapos egészségnapot szerveztek Bölcskén a rendezvényházban. Ennek a programját fogjuk körüljárni. Ugye reggel 8 órakor indultok, méghozzá tegyél ma egy lépést az egészségedért. Kérlek, mondd el a Paks FM hallgatóknak, hogy miről szól ez a programelem.
2: Hát már reggel 8 órakor érdemes velünk tartani. Egy közös sétával indulunk a rendezvényháztól. Egy fél órás, 40 perces sétára lehet számítani. Ez a mottónk, hogy tegyél majd lépést az egészségedért, mert azt gondoljuk, hogy nem csak nagyon komplex feladatokkal lehet az egészségünkért tenni, vagy egész gyakorlatsorokkal, hanem egy sétával is. Az lesz a induláskor és érkezéskor pulzusmérést végzünk, vagy hát a kollégák pulzusmérést fognak végezni, így mindenki megtudhatja, hogy mennyire volt terhelő számára ez a kis séta.
1: Aha, és a települést fogjátok bejárni? Tehát van egy ilyen útvonal?
2: Nem ilyen nagyon hosszú útvonal, hanem egy 30-40 perces sétára lehet számítani, nem egy nagyon hosszú sétára. Majd jövőre.
1: Jövőre majd az egész települést bejárjátok. Jó, de ez tök jó egyébként, mert tényleg szerintem nagyon sok embernek, hát hogy mondjam, szóval ezek a séták, ezek kimaradnak a napjaiból, vagy maximum mondjuk beül az autóba, elmegy a munkahelyére, néha onnan kiszáll, mármint az autójából, és akkor amennyit mondjuk az autótól a következő állomásáig sétál, de közben pedig ez a nagyon ütemes, ilyen kellemes, hosszú távú séta, ez egyébként nagyon jót tud tenni az ember egészségének. Jó, tehát akkor 8 és 9 óra között indultok, még egyszer, tehát a rendezvényháztól indul, és visszatér oda?
2: Igen, visszatér oda, hiszen ott lesznek az előadások és a szűrések is.
1: Oké, na és akkor visszaértek a sétából 9 órára, mi következik?
2: 9 órától a Paksi Egészségfejlesztési Iroda munkatársai fognak szűréseket végezni. Vérnyomásmérés, koleszterin és húgysavmérés és vércukorszintmérést fognak végezni az iroda dolgozói.
1: Azoknak mondanám, akik Pakson esetleg nem voltak még ilyen szűrésen, hogy nagyon egyszerű dologról van szó, tehát egy picit megszúrják az embernek az új végét, és abból a vérből tulajdonképpen ki tudják mutatni a koleszterin és a húgysav szintet, illetve bocsánat, a vérnyomásmérés, tehát ezt mindenki nyilván ismeri. Szóval nem kell ilyen nagy dolgokra számítani, vagy illetve nagy dolgokkal számolni, viszont ezek az apróságok is nagyon sokat tudnak jelenteni az embereknek abban, hogy rájöjjenek arra, hogy esetleg valami probléma van, és azt időben tudják kezelni. Szóval akkor a Paksi Egészségfejlesztési Iroda közreműködésével reggel 9-től, ez meddig fog tartani? Meddig
2: ez
1: lehet
2: délig, délig fog tartani, igen.
1: Jó, tehát délig akkor különböző egészségügyi szűrések. Na, és akkor látok itt 11 órakor is egy programot.
2: Ami... Igen, ez nagyon érdekes, és nagyon büszkék vagyunk rá. Egy kezdeményezés, lakossági kezdeményezés volt, hogy Bölcske belterületén kívül eső területeket régen megnevezték. Nagyon különleges nevei voltak, például Kóré, Puputeve, Vörösgyír, stb., de ezek a elnevezések már nem annyira ismertek. Tehát az idősek még ismerik, a fiatalok már nem, igen, vagy hát leginkább csak a legfontosabbakat. És hát itt hónapok munkájával sikerült ezt a térképet újra rajzolni. Sok ember segített ebben, és készült egy kvíz.
1: Hello.
2: Én itt vagyok.
1: Jó, bocsánat, készült egy kvíz, tehát eddig értettük, hallottuk.
2: Ó, akkor szóval készült egy kvíz a Bölcske külterületeinek a régi neveiből, és egy digitális térkép készült ebből. Ennek segítségével lehet egy kvízt kitölteni.
1: És ezzel, igen, és ezzel igazából tesztelni lehet a szellemi frissességet?
2: Hát idősebbeket várunk erre a tesztre, és azt gondoljuk, hogy ők emlékeznek rá, vagy hát kíváncsiak vagyunk, hogy mennyire aha. emlékeznek rá. Hiszen lehet, hogy ezt nem hallottátok, hogy ez régen a mindennapok része volt ezek a külterület elnevezések, tehát így a mezőgazdasági munkák során ugye használták ezeket a kifejezéseket, hogy kimegyek a kóréba, de a mai napokban már nem használjuk ezeket, ezért az idősebbek valószínű emlékeznek rá, úgyhogy erre vagyunk kíváncsiak, hogy mennyire tudják felismerni, hogy ezek a területek hol helyezkedtek el.
1: Mm-hmm, világos.
2: Ez lesz a premier, hogy nagyon okay. izgatottak vagyunk.
1: Oké, okay, szuper. És akkor délben pedig egészséges falatok és mikrozöld kóstoló várja a kilátogatókat, de mit akar ez a például ez a mikrozöld kóstoló, ezt nem is, ezt így hirtelen nem tudnám megmondani, hát hogy mire kell gondolni.
2: A mikrozöld kóstolót azért tettük bele a programba, hiszen a településen van egy hölgy, aki savanyúságokat és mikrozöldeket készít. Szerintem a környező települések összes kézműves vásárán találkozhattok vele, és az ő mikrozöldjeiket fogjuk megkóstolni. A mikrozöld az a csiránál egy picit nagyobb, de még nem a kifejlett növény, ilyen pici növényke, és akkor a tápanyagban gazdag valójában. Tehát úgy aha. valójában kicsit másképp néz ki, mint a csíra, mert mondom, egy fejlettségi fokkal előrébb tart.
1: És akkor ez egy kóstoló, tehát nem igen. recepteket tanulnak nem. azok, akik kimennek, nem. hanem kóstolni lehet.
2: Igen, kóstolni lehet.
1: Na, jól hangzik, oké. És akkor megyünk tovább, és az illatok is megjelennek majd a rendezvényen.
2: Igen, hiszen Vargán és Zsuzsi szintén bölcskei lakos, bölcskei származású hölgy, és ő doterával foglalkozik, ő a 10 alapolajat fogja elhozni, és a 10 alapolajnak a felhasználási módjáról fog beszélni az érdeklődőknek. Uh-huh. Hiszen ez is egy fontos dolog szerintem, hogy nem azonnal kell gyógyszerhez nyúlni, hanem vannak alternatív gyógymódok, akár egy fejfájást is meg lehet szüntetni egy illóolajjal.
1: Abszolút, vagy vitaminnal, igen. Aztán folytatódik, ugye a délután során délután, is még lesznek programjaitok.
2: Így van, délután is lesznek programjaink. Az újjáélesztés és elsősegély alapjait a Dunaföldváról érkezik hozzánk Géci László, ő fogja megmutatni az alapokat. Azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos dolog a mindennapokban, hiszen ne történjen így, de fontos, hogyha egy balesettel találkozunk, fel tudjuk mérni, hogy újra tudjuk-e éleszteni, vagy hogyan, hiszen lehet, hogy csak könyvből tanultuk. Tehát itt egy kis alapokat, igen, és felhívja a figyelmet, hogy mit tegyünk, mit ne tegyünk, tehát itt nem egy komplex tanfolyamra kell gondolni, hanem tényleg csak az alapokra.
1: Igen, meg azért, ugye, aki vezetni tanult, az legalább egyszer megtanulta azt, hogy mondjuk szívinfarktus, baleset, nem tudom én, ez az amaz esetén mit kell csinálni, de hogy őszinte legyek, ezt évről évre fel kellene frissíteni, mert ha most itt, nem tudom, az utcán rosszul lenne valaki hirtelen, nem biztos, hogy tudnám, hogy te jó Isten, mit is kell csinálni? Szóval nem árt az, hogyha az ember időről időre egy kicsit felfrissíti azt, hogy az újraélesztések kapcsolatban milyen információkat tanul, meg tényleg, hogy hogyan kell, és hogyan tud segíteni esetleg, ha valaki bajba jut. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon hasznos programelem, én azt gondolom, bár mindegyik az, de most így ez szerintem kifejezetten az emberi élet mentéséről szól, tehát ennél fontosabb azt gondolom, hogy nincs. 14 órakor viszont van egy székjógátok, ami nagyon érdekesen hangzik, ez mit akar?
2: Igen, láttam, hogy a tegnapi posztodban ez szerepelt, így gondoltam is, hogy ez biztos nagyon érdekel téged. Hát a székjóga, ez sem egy bonyolult dolog, tehát egy szék használatával a jóga alapelemeit használják fel, és ez azért hasznos, mert nem megerőltető, tehát hogy ezt egy idősebb is, vagy rosszabb fizikai állapotban lévő ember is gyakorolni tudja, hiszen nem álló gyakorlatokat végez, nem brutális nyújtó gyakorlatokat, hanem kis finom mozdulatokat. Úgyhogy ezt, és itt akár szerintem ezeket az elemeket be lehet építeni az irodai munkába is.
1: Aha, abszolút.
2: Amikor már 8 órája vagy 6 órája ülsz egy széken, akkor nagyon hasznosak lehetnek ezek a gyakorlatok. Tehát mindenkit buzdítok arra, hogy nézze meg, vagy vegyen részt rajta, ne csak nézze, hanem vegyen is részt rajta.
1: Így van, és vegye át ezeket az ötleteket, és a hétköznapokba alkalmazza is. Na és akkor az utolsó program elemetek pedig 15 órakor fog kezdődni, ami pedig miről szól?
2: Ugye dr. Felföldi Ferenc bölcskei születésű, és így őt kértük meg erre az első egészségnapon az előadás egy előadás megtartására, és az ő előadásának a címe Egészségünk a kezünkben, egészséges életmód, tények és tévhitek tükrében. Uh-huh. Hát én biztos vagyok benne, nem reménykedem, hanem biztos vagyok benne, hogy ez egy nagyon-nagyon izgalmas előadás lesz, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit pénteken.
1: Igen, mi hívta egyébként életre az egészségnap ötletét, és mi a legfontosabb célotok?
2: Hát az ötletet az hívta életre, hogy azt gondoljuk, hogy a rohanó mindennapokban hajlamosak vagyunk egy kicsit háttérbe szorítani a saját egészségünket, saját jól létünket, és szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az egészség megőrzés nem egy kötelező nyűk, hanem lehet egy örömteli közösségi élmény is.
0: Best of Élesztő a Paks FM-en.

0: Best of élesztő. Élesztő. A Paks FM-en.
1: Első csúcskategóriás nemzetközi versenyén van túl a paksi Nyitrai Gergő ifjú harmonikás felkészítő tanárával, Papolgával érkeztek a stúdióba. Sziasztok, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Ugye a Castelfidardói Nemzetközi Harmonika versenyen jártatok szeptember 9-e és 13-a között, ahol a 13 és a 15 évesek közötti kategóriában egyetlen magyar versenyzőként 6. helyen végzett Gergő, ami a mezőny első harmadát jelenti. Hát először is gratulálok.
3: Köszönöm szépen.
1: És most, hogy véget ért a verseny, és így visszatekintesz, mi az az első kép vagy pillanat, ami eszedbe jut a versenyről?
3: Hát talán az előtte 5 perccel, mielőtt még bekerültem volna a színpadra, talán az a várakozás jut először eszembe.
1: Uh-huh. Milyen érzések voltak benned? Tehát egy izgultál vagy? Vagy csak egyszerűen azt vártad, hogy végre túl legyél rajta?
3: Egyébként annyira nem izgultam. Mostanában nem vagyok annyira izgulós fajta. Na. Inkább azt vártam, hogy már kint lehessek, tehát...
1: Már
3: vártam, hogy én jöhessek.
1: Aha, oké. Okay. De egyébként az, hogy már mostanában nem vagy annyira izgulós, ez azt jelenti, hogy régebben nagyon izgultál, és valahogy ezt így levetkőzted?
3: Hát lényegében igen, régebben sokkal izgulósabb fajta voltam. Uh-huh. Most már annyira nem.
1: Megvan most már a magabiztosság, igaz? Na, szuper. Akkor Olga, most hozzád fordulok egy kicsit. Te hogy láttad kívülről Gergőt, miközben a versenyen fellépett és versenyzett?
2: Hát nekem a legjobb.
1: Az egyértelmű, de hogy így egyébként láttad rajta azt, hogy magabiztos, hogy tényleg úgy van kint a színpadon, hogy abszolút nem látszik rajta semmiféle izgalom.
2: Nem szokott ilyen előfordulni vele.
1: Aha.
2: Tehát ugye a verseny előtt szerveztem neki 8 felkészülési koncertet.
1: Az azért elég sok.
2: Igen, végig turnéztuk itt, Bajától Budakalászig mindenütt voltunk. És ugye ezeket pont azért szerveztem, hogy meglegyen a kellő színpadi rutinszerzés, és látszott is, tehát hogyha így összehasonlítom az első koncertet, ami a 0-at a Deák Ferenc iskolában tartottuk a tanároknak, aztán az első volt mindjárt másnap Baján, augusztus 25-én, és ha visszagondolok az utolsó, ami szeptember 8-án volt Dunaharasztiban, hát mondhatjuk, hogy ég és föld volt a különbség a két gyerek között, akik szerepelt, ugye,
1: igen,
2: augusztus 25-én és szeptember 8-án, és lényegében hozta formáját, sőt, én azt mondom, hogy egyik koncerten sem játszott olyan jól, és az eddigi versenyeken soha nem játszott olyan jól, mint most. Tehát tényleg nagyon oda tette magát.
1: Akkor a foglalkozás ezek szerint elérte a célját, ez nagyon jó, és egyébként hogyan lehet kijutni erre a versenyre?
2: Hát először is nagyon sok gyakorlással.
1: Az egyértelmű.
2: Másodszor is célszerű, hogyha előtte más versenyeken is szerepelsz. Ugye tavasszal voltunk itt, és akkor arról számoltunk be, hogy Bosznia-Hercegovinában a saját korcsoportját Gergő megnyerte. Na most a boszniai verseny is egy nemzetközi verseny, de az inkább egy regionális. Tehát egy ilyen helyre mondjuk 3-500 kilométeres körzetből jönnek össze a gyerekek. És ilyen verseny több van itt környékünkön. Ugye Pakson is van, akkor Boszniában, Montenegróban és Csehországban mindenütt vannak ilyen kisebb regionális versenyek. És itt, Castelfidardóban visszaláttuk azokat a gyerekeket, a Gergők a korcsoportjában is, meg más korcsoportokban is, akik ezeken a regionális versenyeken a dobogón végeztek.
1: Uh-huh. Értem.
2: Tehát ez a világverseny összeszedi a kisebb regionális versenyekből a gyerekek színét, javát.
1: Gergő, a te kategóriádba honnan érkeztek? Csak mondjál néhány példát, hogy milyen országokból voltak versenytársaid?
3: Hát főleg kínaiak voltak. Uh-huh. Voltak Ukrajnából is.
1: Aha.
3: Hát voltam én Magyarországról.
1: Igen.
3: És hát nagyjából ennyire emlékszem.
1: Aha,
3: de biztos,
1: aha,
3: hogy volt valami más országból is még.
1: De ez már mutatja, hogy azért. Aha, Boszniából is.
2: Bosznia-Hercegovinai egy évvel idősebb kategóriában, tehát a Boszniában, most amikor tavasszal voltunk, aki most megnyerte ezt a korcsoportot, ő egy korcsoporttal följebb versenyzett bosnyák versenyen.
1: Aha, értem, értem. Na, hát de azért már ebből is látszik, hogy ez tényleg egy ilyen világszintű verseny volt.
2: Igen, abszolút.
1: A mezőny, Gergő, a mezőnyt hogy érezted a korábbi versenyeidhez képest? Ugye már találkoztál, gondolom most akkor abból, amit Olga elmondott, találkoztál olyanokkal, akikkel már korábban is versenyeztél, de voltak újak számodra, akik meglepetést okoztak, vagy akik mondjuk nagyon magas színvonalon harmonikáztak?
3: Újak voltak, mert hát mindig vannak újak. Találkoztam ismerős arcokkal is. Annyira azt mondanám, hogy a mezőny az nagyon magas szintű volt, tehát inkább egy színvonalú ugye az eleje, és akkor voltak egy kicsit a gyengébbek ott a vége fele, akik tényleg a végén is végeztek. Nagyon új arcot nem láttunk, de én csak a végére ültem be a versenynek, tehát én 11-nek játszottam, és onnan már csak pár versenyző volt, tehát...
1: Értem. És milyen repertoárt vittél? Egyáltalán hány darabot kellett játszanod?
3: Én 3-at játszottam, hiszen az időkorlátunkban ennyi fért bele. Először is egy lassú darabot, egy... harmonikás zeneszerzőt Petri Makkonentől, akár a hattyút, ezt sokat hallhatták tőlem mostanában, hiszen szinte mindenhol ezt játszottam. Akkor egy már régi bejáratott darabot Johann Sebastian Bachtól, a C-moll preludium és fugát, és egy újat, amit nemrég tanultunk, ez egy friss darab volt, az pedig Gorka Ermózától a Gernika című műve, ami ugye egy, ami Gernikának a lebombázásáról szól.
1: Értem. Olga, miért pont ezeket a darabokat vittétek?
2: Hú, hát az darab, a repertoár választás az rettentő bonyolult és nagyon, és időigényes feladat. Tehát elég sok időt töltünk el azzal, hogy kitaláljuk, és mi miközben mondjuk egy másik átlagos növendék esetében az ember azon törje a fejét, hogy mit adjon, mi az, amit el tud játszani, és örömet okoz a növendéknek, addig Gergő esetében, hogy úristen, mit adjunk, mert ő mindent el tud játszani. De ugye vannak bizonyos írott és íratlan szabályok, tehát a műsoridő 12 perc, azt túllépni nem lehet. Tehát eddig szólhat a zene, és ezt mérik is, tehát a nettó műsoridőt ül a titkár és méri. Hát ugye a szabályzat nagyon egyszerűen szól, különböző karakterű darabokat, különböző karakterű stílusú darabokat kell előadni. De általában ugye mindenki, aki ott versenyzik, az mindenki is valamilyen tanintézményben tanul, a pedagógusok, a felkészítő tanárok, mindenki valahol tanít, és mindenkinek van egy tanmenete, ami szerint tanít. Tehát ebből innen építkezünk. És akkor tanítunk a gyerekeknek többnyire barokkot, főleg ugye már ezen a szinten. Tanítunk barokkot, tanítunk lassút, tanítunk modern darabot, és akkor így áll össze a repertoár. Tehát nyilván azt kell megmutatni, ez olyan, mint a ruha. Azt a ruhát veszed fel, amelyikben a legjobban nézel ki, és amelyikben a legjobban érzed magad. És ugyanígy vagyunk a repertoárral. Azt kell, azokat a darabokat kell kiválasztani, amelyeket szívesen játszik a gyerek, bár a gyerek Gergő nagyon jó gyerek, azt mondta nekem tegnap, hogy úgyis azt fogom játszani, amit mondasz. De hát ezzel nem szoktunk visszaélni, mert tehát még egyszer, azt a darabot kell játszania, ami a legjobban illik hozzá, amivel azonosulni tud, amiben a technikai lehetőségei a lehető legjobban kimutathatók, és akkor így jöttek ezek a darabok.
1: Értem. És Gergő, te mennyire voltál elégedett az eredmény hirdetéskor a 6. helyjel?
3: Őszintén én egy kicsit előbbre számítottam magam, de én meg voltam elégedve vele, tehát ez a 6. hely, ez nem rossznak fogtam fel.
0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Best of élesztő a Pax FM-en.
1: Itt beszéljünk, Réci Olga, arról, hogy hogyan zsűrizték, mik voltak a zsűrizési szempontok.
2: Igen. Tehát tavasszal beszéltünk arról, hogy a regionális versenyeken mindenütt 25 pontig értékelnek, és 22 pont fölött mindenki első hely. Ettől még a pontozás alapján összeállítanak egy rangsort, és akkor mindenki megnézi, hogy első, második, harmadik lett a pontok szerint egyébként, de az oklevélre ráírják, hogy első hely, és tovább nem foglalkozik ezzel senki. Itt viszont úgy van, hogy pontoznak 25 pontig, és első, második, harmadik hely az a valóban első, második, harmadik. Ott pénzjutalom jár, az első három helyezetnek, nem túl sok, ebben a gyerekeknek nem adnak nagyon sok pénzt. Azt hiszem az első helyzet 500 eurót kapott, de...
3: 200-at a második.
2: Igen.
1: Na, ez
2: nem
1: rossz.
2: Azért, na.
1: Zseppénznek nem rossz.
2: Igen. és itt 7 tagú zsűri értékelt, és itt már megcsinálják azt, hogy a legmagasabb és a legalacsonyabb pontszámokat kiveszik. Pont a... Miután a zene ugye ízlés kérdése. Tehát minden művészet ízlés kérdése. És a részrehajlás elkerülése érdekében kiveszik a legalacsonyabb és a legmagasabb pontszámot. És a többiből egy átlagot vonnak. Tehát így aztán megnéztük, hogy úristen, az ember megfogtam a listát, és nézem, keresem Gergőnét, hol van, hatodik. Hát mondom, ja. De amikor elkezdtem számolni, hogy az első és a hatodik hely között 0,58 század pont van, akkor azért rájöttünk, hogy elég erős volt a tolongás az elején.
1: Aha.
2: A Gergő és a 14. hely között, 14-en versenyeztek, pedig 3,92. Tehát ott azért már nagyon nagy az elszakadás.
1: Aha, értem.
2: Tehát ez a 0,58, ez azt arról árulkodik, hogy itt az első 6-7 helyre a zsűri olyan gyerekeket helyezett, ahol lényegében azt mondom, hogy talán az ízlés döntött meg, plusz a repertoár összetettsége. Tehát volt, aki ettől bonyolultabb repertoárt játszott, mint a Gergő.
1: Uh-huh. Igen, hát azért nyilván akkor itt már nagyon bejön az is, hogy a zsűri egyéni ízlése, vagy éppen nem tudom, tehát hogy kinek milyen napja volt, kinek tetszett jobban a másik repertoárja, vagy nem tudom, tehát biztos, hogy nagyon szubjektív elemek döntöttek abban akkor, hogy ki az első, ki a hatodik, ki a...
2: Meg hát arról is érdemes beszélni, hogy azok a gyerekek, akik az első három helyen végeztek, tehát a dobogóra kerültek, ott abszolút bármilyen lehetett volna sor, bármelyik ők lehetett volna az első, és azok a gyerekek már túl vannak több ilyen nemzetközi megméretetésen, plusz idősebbek is legalább egy, de inkább másfél évvel.
1: Uh-huh.
2: És ez azért nagy jelentős különbség.
1: Igen, igen. Gergő, volt olyan pillanat a felkészülés során, vagy esetleg a versenyen, amit úgy nehéznek éltél meg?
3: Én úgy nagyon nem emlékszek ilyenre.
1: Nem? Annyira jelenben van, ez olyan jó, hogy így, ott vagyok, csinálom, és túl vagyok rajta, és már nem is gondolkozok a múltan, ez nagyon jó. Igen, bocsánat.
3: Olyanokra emlékszem, hogy a koncertek, ugye az első koncert az nyilván nehezebb volt, mint az utolsó, de nagyon nem emlékszek olyanra, hogy nehézség lett volna a felkészülés. Persze sokat kellett dolgozni érte, tehát sokat voltam az Olgánál, de nehézségre nem emlékszem. Tehát...
1: Mennyit gyakorolsz egy nap?
3: Ez az a kérdés, amit mindig megkérdeznek, de én mindig azt mondom rá, hogy ez változó.
1: És ma már fogtad a kezedben a harmonikát?
3: Ma reggel még nem, mert még csak most ébredtem fel.
1: Jó, oké. De gondolom, akkor most elmész suliba, és amikor hazaérsz, akkor kézbe fogod venni. Egyértelmű, oké. Jó, valamit van-e még, amit magáról a versenyről nem mondtunk el, de fontosnak tart a szolga elmondani, mert utána egy kicsit azért a szabadidőtökről is kérdeznélek titeket.
2: Hát a versenyről, inkább a verseny helyszínéről érdemes beszélni.
1: Na, beszéljünk akkor a verseny helyszínről.
2: A Castelfidardo városa, ez igazából harmonikások mekkájának számít. Tehát ide összpontosul az összes olasz harmonika gyártó, nem is tudom, hogy 200-nyian vannak talán, vagy lehet, hogy még többen. Tehát abban a városban mindenki vagy a harmonika összeszereléséből él, vagy a hangolásából, vagy eladásból, tehát itt minden a harmonikáról szól. Tehát olyannyira, hogy a cipőbolt kirakatában is harmonika van.
1: De jó.
2: A gyerekruhabolt kirakatában a bábun is a kis harmonika volt. És hát érdekes, ahol Gergő versenyzett, ugye itt több kategória, nagyon sok kategória, szerintem volt vagy 15 féle kategória, amiben lehetett versenyezni, és ugye ezt mind párhuzamos helyszíneken, Gergő konkrétan a polgármesteri hivatal üléstermében játszott. Tehát nagyon nagy szerencsénk volt, mert más helyszín nem volt ennyire jó. Tehát itt ez pont olyan helyszín volt, amilyen kell. Volt légkondicionálás, volt kényelmes szék, volt kellemes akusztika, tehát pont annyi akusztika volt, annyi vízhang volt, amennyi kell. Úgyhogy szünetbe ki is szaladta, nem tudtunk terempróbát csinálni, nagyon szűkön voltunk időben, és akkor szünetben kimentem, mondtam Gergőnek, hogy mondom, van egy kis visszhang, akkor tudod, hogy kell játszani, és ez már tudja, már tapasztalt ilyet, hogy meg kell várni minden szünetet, meg kell várni, a visszhang visszajöjjön, de ez pont annyi volt, amennyi még kellemes, tehát a pianissimo és pianissimoként szólt, tehát úgyhogy, és ilyet, hogy tehát a város konkrétan ebben az időszakban a polgármesteri hivatal nem működik, polgármesteri hivatalként, hanem koncerthelyszínként működik.
1: Tök jó. Ez teljesen jó, igen, szerintem. Oké, szóval akkor megtudtuk, hogy Castel Fidardo egy ilyen a harmonikások mekkája itt, igen, Olaszországban. Na hát figyelj, mindig tanul valamit az ember. Na akkor kicsit beszéljünk a szabadidőről, mert ugye 6 napot töltöttetek, ha jól tudom, Olaszországban. Gergő, egy picit mesélj, hogy amikor túl voltál a versenyen, vagy túl voltatok a versenyen, azért körülnéztetek egy kicsit a városban.
3: Hát, amint túl voltunk a versenyen, második nap mindjárt az első dolgunk a gyárba volt, hiszen beadtuk a harmonikát egy kicsi generálozásra, tehát egy...
2: Utógondozásra inkább.
3: Egy pár dolgot kijavítottak rajta, kicsit megszépítették, és utána ugye a városba mentünk szerte. Voltunk ilyen harmonikás boltban, tehát ott akkora harmonikás bolt van, mint nálunk a Tesco, vagy egy ilyen nagy
2: áruházban. Ezt úgy kell elképzelni, mint az Obi, csak ott a harmonikáról szól minden, tehát aki mondjuk hangszerépítéssel foglalkozik, akkor ott az alkatrészeket be tudja szerezni. Tehát...
1: Csak hogy tisztázzuk a Paks FM hallgatói kedvéért, ugye neked van egy mesterharmonikád, amit nem régen vásároltatok, igen, meg, és akkor ezek szerint azt is Castel Fidardóban készítették?
2: Hogy,
1: persze. Aha, értem, jó, tehát akkor azért vittétek ott szervizelni időzőjelben most, igen, hogy így ilyen hétköznapi szóval mondjuk, hogy egy kicsit így ráncfelvarrásra.
2: Akinek volt új autója, tudja, hogy az 1500-as szerviz az egy fontos dolog, és ez körülbelül az.
1: Aha, aha.
2: Tehát ugye azt mondják, hogy fél egy év kell egy új hangszer bejáratására. Hát Gergő most játszik rajta 4 hónapja, mivel ott voltunk helyben, azért itt-ott ilyen-olyan kis apró dolgok előjöttek, és ezt visszavittük a gyárba, és ezt ott kijavították.
1: Tök jó.
2: Nem volt nagy dolog.
1: Jól van. Olga, neked valami személyes emlék még erről a versenyről, a versenyen kívülről?
2: Hát én rettentően izgultam. Gergő anyukájával ketten. Azt mondja Gergő, hát ő neki elég, hogy mi izgulunk ő helyette. Úgy.
1: De jó. Jól van. És mi a következő lépés, Gergő? Mentek valahova még így az ősz folyamán versenyezni, vagy fellépsz?
3: Igen, most nagy terveink vannak. Most szeretnénk meglátogatni a Trossingeni versenyt.
2: De az már csak tavasszal lesz.
1: Aha.
3: Illetve hát lesz a paksi verseny is, és most idén szeretnénk megnézni Pulát is.
1: Aha.
3: Hiszen oda is már sokat hallottuk, hogy oda is sokan mennek, de még mi nem voltunk, úgyhogy idén szeretnénk meglátogatni, és illetve a Kupmondiát szeretnénk még egyszer, aha, megnézni.
1: Na, hát figyelj, akkor vannak tervek, és reméljük, hogy ez mind-mind akkor valóra is válik, és sikerülni fog. Olga, ki szeretnéd egészíteni valamivel?
2: Hát igazából nem. Tehát igazából a következő versenyidőszak a tavasszal következik. Mikor. De ott április az telített lesz. Trossingennel kezdődik, az Németország, az március vége, akkor április elején Pakson lesz a Harmonika Fesztivál, a maga versenyeivel, utána Bosznia-Hercegovina még mindig áprilisban, és májusban lesz az országos, az oktatási hivatal által szervezett 3 évenkénti verseny, és Púla is lesz májusban. Tehát ez 5 verseny mindjárt ott március vége és május vége közötti időszakban, itt cirka 1,5 hónap leforgása alatt, igen.
1: Nem fogtok unatkozni, nem. Addig meg sok-sok gyakorlás, igaz?
2: Ja, biztos.
0: Best of Élesztő, a Paks FM-en.

0: Best of élesztő a Paks FM-en.
1: Itt van már velem a vonalban Mészáros Tamás, aki 24-én 19 órakor érkezik ide Paksra, hiszen a Magyarok Dalszínház hozza a Macskafogó című musicalt. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, köszöntelek és köszöntöm a hallgatókat.
1: Hát ugye te alakítod Grabowski szerepét a darabban, és ugye a Macskafogót, aki esetleg nem ismerné, bár azt hiszem, hogy egy annyira kultikus meséről van szó, hogy szerintem ezt mindenki ismeri, egy 1986-ban bemutatott magyar, nyugat-német, kanadai animációs bűnügyi filmvígjátékról és sci-fi-ről, vagy hát rajzfilmről van szó, amit Ternovszky Béla rendezett, és a forgatókönyvet pedig Nepp József írta, és a zenéjét az eredetinek Deák Tamás szerezte, de ennek a változatnak viszont Szikora Róbert szerezte a zenéjét, ha jól tudom. Mit lehet tudni a mű keletkezés történetéről?
2: Hát egy nagyon picit akkor én is visszaugranék így az időben, mert hogy gyakorlatilag ennek a színpadi adaptációnak egészen pontosan 2005-ben, ha jók az információim, remélem jól mondom a dátumot, 2005-ben volt még Pécsett az eredeti ősbemutatós bemutatója tulajdonképpen, és hát gyakorlatilag aztán, amikor ez így már kezdett volna éppen a feledés homályába kerülni, akkor gyakorlatilag mi a Komáromi Magyarok Dalszínháza 2018-ban egy előzetes bemutatót már készítettünk ebből a darabból, és ugye, ami most érkezik csütörtökön a paksi közönség elé, az pedig egy teljesen megújított, ráncfelvarrott, nagyon-nagyon korszerű LED-falakkal, nagyon-nagyon jó kis jelmezekkel, tehát, hogy jó kis zenével, egy kicsit felújított zenével, Szikora Robi tollából, és hát nagyon-nagyon szeretjük, nagyon izgalmas mindig ilyen mesehősöket, rajzfilm hősöket alakítani, és hát azért nem titkolt szándékunk az sem egyébként, hogy így egy kicsit átvigyük, vagy átadoptáljuk, vagy továbbadjuk az utánunk következő generációnak, hogy gyakorlatilag tényleg, ahogy itt az imént olvastad, volt egy nagyszerű rajzfilm, ami azt hiszem, hogy idézőjelben, de talán nem is annyira idézőjelben, de nagy világsikernek is mondható, mert hiszen Amerikában Cat City néven futott ez a rajzfilm, úgyhogy nagyon-nagyon szeretjük, és egyébként hál' Istennek bárhova tájolunk vele, a közönség is mindenütt nagyon-nagyon nagy szeretettel fogadja.
1: Említetted, hogy nagyon izgalmas ilyen meséből ismert karaktereket színpadra vinni, de azért ebben van egy kihívás is, nem? Amikor annyira ikonikus szereplőkről beszélünk, ráadásul, hogyha belegondol az ember, akkor a szinkron hangok is nagyon-nagyon ikonikusak voltak, szóval ilyenkor azért van egy pici kihívás abban, hogy azért, az elvárások, ugye magasak az elvárások, nem?
2: Hát igen, meg ugye ilyenkor mindig egy kicsit, ha visszanyúlunk a KH-hoz, akkor vannak azok a bizonyos ikonikus nagy szösszenetek és nagy bemondások, nagy mondatok, amiknek ugyanúgy el kellene, hogy hangozzanak, úgyhogy erre nagyon-nagyon kell figyelni, mert hiszen, ha mondhatnám ugye a nagy ikonikus Grabowskis mondatot, az egy aprócska kalaposka, benne egy csacska, macska, mocska, és hát azután ugye akár a balettpatkányoknak is a további bemondásaik is, és sorolhatnám, de ahogy ezt így felvetetted, bizony, mert hogy azért a rajzfilm azért az menőben más történet, mint ugye egy színpadi adaptáció, vagy hogy ugye a néző élőben látja tulajdonképpen ezt a történetet, de természetesen nem tudunk elvonatkoztatni, és nem is lehet elvonatkoztatni ugye az ikonikus hangoktól, akár például a Grabowskit nézem, akkor ugye Sinkó László volt a magyar hangja például. Nem szeret tünk volna ilyen irányba elmenni, mert hiszen ugye mindig korszerűsíteni kell, meg nyilván mindannyian mások vagyunk, és máshogy közelítünk meg egy-egy karaktert, ráadásul a színpadon teljesen másból és máshogyan építkezünk. Egyébként nem volt az titkolt szándékunk, hogy mind a mellett természetesen, hogy igyekszünk nagyon-nagyon hasonlítani a ténylegesen a rajzfilm figurákra, de ugye azért egy húsvér színész a színpadon mindig saját magából építkezik, és ráadásul ugye megmutatkoznak azok az emberi tulajdonságok is. Tehát ugye ez egy nagyon-nagyon izgalmas játék, hogy bár rajzfilm figurákat játszunk az ismert történet vagy sztori alapján, de mégis vannak benne emberi érzelmek.
1: Aha, értem. Igen, mindenképp ez világos. Egyébként téged hogy talált meg Grabowski szerepe?
2: Hát ugye én gyakorlatilag most októberben lesz már 10 éve, hogy a Magyarok Dalszínháza rengeteg bemutatón volt már, és rengeteget dolgozunk. Szerencsére nagyon örülök, és nagyon jó kis karakterek, nagyon jó kis előadásokat játszhatok a társulatnál. És azt kell, hogy mondjam, hogy 2018-ban, amikor gyakorlatilag már 2 éve ott tartózkodtam a társulatnál, akkor jött ez a jó kis felkérés, ez a jó kis megkeresés, hogy akkor lesz egy ilyen rajzfilm bemutató, és aztán ugye a tavalyi évben, amikor azt gondoltuk, hogy egy picit újjá varázsoljuk, vagy leporoljuk, akkor egyébként a kollégáim szoktak azon mosolyogni, hogy ugye nagyon-nagyon sokan ismerik a rajzfilmet, és nagyon érdekes, hogy például az én életemből ez valahogy anno ez úgy kimaradt. Tudtam persze, hogy macskafogó, de hogy maga annyira a történet, vagy a rajzfilmnek a sztoria nem annyira volt meg így hirtelen elsőre, de aztán természetesen, ahogy így a próba folyamat oda került, vagy elindult, és ugye az olvasó próbán azért nagyokat derültünk rajta, hogy milyen klassz kis történet, és hogy nagyon-nagyon szerette akár a régebbi generáció is, de hogy nyilván azért nem titkolt szándékunk az, hogy amikor megtalált ez a szerep, akkor én azért annak nagyon örültem, hogy természetesen nagy kihívás, meg ugye mégiscsak egy főszerepről, egy címszerepről van szó, de hogy egyébként annyira fantasztikusan jól vannak megírva a karakterek, már ugye a mesét illetően is, illetve ugye a színpadi adaptációt illetően, hogy hát, hogyha az ember egy nagyon picit is oda teszi magát, és nyilván mi azért mindig igyekszünk úgy prezentálni vagy előadni ezt az előadást is, egyébként a többi mellett is, hogy amikor felcsendülnek ezek az ikonikus helyzetek, vagy humor

0: és hogy ennek ellenére mégis ilyenkor jó megmutatni, vagy meg lehet mutatni olyan oldalát is az embernek, ami egy picit, ha ugye ezt a James Bondos vonalat nézzük, mint titkos ügynök, akkor az egy nagyon-nagyon jó és izgalmas játék, amikor tényleg a néző tekintete a főhősre szegeződik. És hát nyilván nem titkolt célunk az sem, hogy gyakorlatilag ugye egy picit a mesétől eltérően, természetesen van benne, mivel ugye azért egy zenés darabnál, egy musicalnél ez mindig egy ilyen kiélezett történet, de hogy mi jobban kihegyeztük ezt a mind a mellett ugye, hogy Grabowskit, a szuper titkos ügynököt küldik el Pokióba, hogy megszerezze ugye a csippet, amivel aztán a macskafogót létre tudják hozni, ahogy a történet a mesében is adja. Emellett van egy természetesen egy szerelmi szál is, ami a mesében annyira nincs kihegyezve, de természetesen ez fontosnak gondolták a szerzők és a színpadra adaptálók, úgyhogy gyakorlatilag azt gondolom, hogy minden megjelenik ebben a történetben, ebben a színpadi előadásban, remek zenékkel, nagyon populári zenét írt a Sikora Robi hozzá, nagyon szokták szeretni, nagyon jók a karakterek, nyilván az ikonikus mondatok is felcsendülnek, és hát mivel ugye nagyon korszerű LED-falas megoldással került színpadra, ezért azt gondolom, hogy nagyon-nagyon látványos, és abszolút tudom ajánlani nem csak a felnőtteknek, hanem a gyerekeknek egyaránt, mert egy remek kikapcsolódási lehetőség, így ugye úgy is szoktuk hirdetni, hogy családi musical, tehát hogy abszolút én azt javaslom, hogy az utánunk következő generáció is ismerje meg a Macskafogót.
1: Ez a Paks FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A dízzel támogatás teljesen automatikus, azt nem kell igényelni, és a bankszámlaszámot sem kell bejelenteni, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal hétfőn az MTI-vel. A közlemény szerint a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízelüzemű gépjárművek üzemben tartói összesen 20 000 forint támogatást kapnak négy részletben, amit automatikusan

0: automatikusan utal a kincstár. Azoknak, akiknek a NAV nem ismeri a bankszámlájuk adatait, a postás kézbesíti az összeget. A jogosultaknak tehát nincs teendőjük, nem kell kérelmet benyújtaniuk, és külön bankszámlaszámot vagy kézbesítési címet sem kell bejelenteniük, hangsúlyozta az adóhatóság. Régiónkban először rendeztek AI konferenciát. Az Impressive.hu Kft. És a FIVOS szervezésében, valamint Cseh Tamás országgyűlési képviselő védnöksége alatt szeptember 18-án Rendszer a káoszban, AI megoldások, amik tényleg működnek címmel tartottak, főként a kis- és középvállalkozók számára konferenciát. Mózsa Ferenc főszervező, az Impressive.hu ügyvezetője, a FIVOS Tolna vármegyei alelnöke rádiónknak kiemelte, az ifjú vállalkozók úttörői lehetnek az AI technológiák használatának.
1: Az előadók között volt több optimista és realista, meg egészen pessimista nézőpont is. Ez mind kell szerintem, hogy helyén tudjuk kezelni ezeket, és hát én azt gondolom, hogy ez sikerült. Jó magam vagyok, a Tolna vármegyei alelnöke egyébként a FIVOS-nak. Ugye itt a fiatalok, a fiatal vállalkozók előnyben vannak abból a szempontból, hogy ő nekik ugye már maga ez a technológia is egy picit így a, mondhatjuk úgy, hogy a vérükbe van. Hát azért ne felejtjük el, hogy az ifjú vállalkozók azok úttörők lehetnek ezeknek a technológiáknak a használatában.
0: Sibos Zoltán marketing stratéga, a Creative Control alapítója, stratégiai AI szakértő is igen érdekfeszítő előadást tartott. Mint mondta, az AI nagyon izgalmas, ugyanakkor esélyekkel és veszélyekkel is teli.
2: Az AI egy kognitív mankó, megerősíti mindazt, amit tudok, gyorsabbá tesz, hatékonyabbá tesz. Azonban hozzáteszem, hogyha skáláz engem, akkor nyilván a negatív dolgokat is skálázhatja, hogyha hibásan állítom be. Rossz az, ami az input, amit adok, akkor az output is lehet rossz, lehet vele így kárt is okozni. A hátránya az szerintem egyfajta agylustaság lehet, amikor sokkal egyszerűbb kiszerveznem a gondolkodást.
0: Sok érdeklődő kíváncsiságból vett részt a konferencián, így Dávid Csaba is.
3: Kíváncsiság hozott alapvetően ide. Alap AI felhasználóként elkezdtem használni a rendszereket. Ahogy az ember tanulja egyre, bővül a kör és látja, hogy mi mindenre lehet használni. Én a munkám során egyre többet használom, és rendkívül sok időt takarítok meg bele. Kezdetben laikusként kezdtem el használni, viszont egy-két konferenciára, tanfolyamra elmentem, és elkezdtem tudatosan használni, és rájöttem, hogy óriási lehetőségek vannak benne.
0: A konferencia zárásaként szó esett pályázatokról is, melyek azok a lehetőségek, amik a KKV-k számára elérhetők digitalizációs és AI fejlesztési témában is. Itt a fő feltételekről és a sikeres megvalósítás lépéseiről hallhattak a résztvevők. Nyílt napot szervez a Paksi Bóbita Bölcsöde és Konyha ifjúsági úti intézménye szeptember 30-án szerdán délután 3:30 és 5 óra között. Az eseményre az üres férőhelyek iránt érdeklődő szülőket és gyermekeiket várják. A felvétel feltétele a Paksi lakcím, valamint a munkáltatói igazolás megléte. Szeptembertől újra elindul a helytörténeti esték elősorozat Pakson. Az évad első alkalmát szeptember 24-én csütörtökön délután 5 órakor tartják a Paksi Városi Múzeum Deákházának emeleti előadótermében. A rendezvényen dr. Hanol János helytörténész ismerteti a Sárgödörtér, valamint a paksi borok és a Schiller történetét.
4: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
5: Paksfm.
6: Paksfm.
5: Összekött.
4: Paksfm.

0: hazai kedvencek egy órán keresztül itt, a Paks FM-en.
1: Túl közel jöttél hozzá, nincs itt semmi fagy és hó. Túl sötét lesz, így sosem tudod meg, hogy

0: Csak hazai.
1: Csak hazai.
0: Hazai slágerek most a Paks FM-en.
2: Rohanj a világból,

0: Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: Hírek a Paks FM-en.
2: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. A közlekedés és beruházási miniszter felülvizsgálja az M6-os autópálya Érditető és Dunaújváros közötti, valamint az M8-as autópálya Dunaújváros melletti, a Pentele hidat is magában foglaló szakaszával kapcsolatos korábbi döntéseket, írja az MTI. A magyar közlönyben megjelent kormányhatározat értelmében a tárcavezető kezdeményezi az érintett autópálya szakaszok üzemeltetéséről szóló koncessziós szerződés módosítását is. A feladatok idei finanszírozására 630 millió forintot biztosít a kormány, míg a 2027 és 2037 közötti időszakra összesen csak nem 54 milliárd forintos keretösszeget terveznek az autópálya szakaszok működtetésére. A miniszter a felülvizsgálat eredményéről indokolt esetben előterjesztést tesz a kormány részére. Régiónkban először rendeztek AI konferenciát. Az Impressive.hu Kft. És a FIVOS szervezésében, valamint Cseh Tamás országgyűlési képviselő védnöksége alatt szeptember 18-án Rendszer a káoszban AI megoldások, amik tényleg működnek címmel

0: tartottak, főként a kis- és középvállalkozók számára konferenciát. Mózsa Ferenc főszervező, az impresszív.hu ügyvezetője, a FIVOS Tolna vármegyei alelnöke rádiónknak kiemelte, az ifjú vállalkozók úttörői lehetnek az AI technológiák használatának.
1: Az előadók között volt több optimista és realista, meg egészen pessimista nézőpont is. Ez mind kell szerintem, hogy helyén tudjuk kezelni ezeket, és hát én azt gondolom, hogy ez sikerült. Jó magam vagyok, a Tolna vármegyei alelnöke egyébként a FIVOS-nak. Ugye itt a fiatalok, a fiatal vállalkozók előnyben vannak abból a szempontból, hogy ő nekik ugye már maga ez a technológia is egy picit így a, mondhatjuk úgy, hogy a vérükbe van. Hát azért ne felejtjük el, hogy az ifjú vállalkozók azok úttörő lehetnek ezeknek a technológiáknak a használatában.
0: Sivos Zoltán marketing stratéga, a Creative Control alapítója, stratégiai AI szakértő is igen érdekfeszítő előadást tartott. Mint mondta, az AI nagyon izgalmas, ugyanakkor esélyekkel és veszélyekkel is teli.
2: Az AI egy kognitív mankó, megerősíti mindazt, amit tudok, gyorsabbá tesz, hatékonyabbá tesz. Azonban hozzáteszem, hogy ha skáláz engem, akkor nyilván a negatív dolgokat is skálázhatja, hogyha hibásan állítom be, rossz az, ami az input, amit adok, akkor az output is lehet rossz, lehet vele így kárt is okozni. A hátránya az szerintem egyfajta ajdustaság lehet, amikor sokkal egyszerűbb kiszerveznem a gondolkodást.
0: Sok érdeklődő kíváncsiságból vett részt a konferencián, így Dávid Csaba is.
3: Kíváncsiság hozott alapvetően ide, alap AI felhasználóként elkezdtem használni a rendszereket, ahogy az ember tanulja egyre, bővül a kör és látja, hogy mi mindenre lehet használni. Én a munkám során egyre többet használom, és rendkívül sok időt takarítok meg bele. Kezdetben laikusként kezdtem el használni, viszont egy-két konferenciára, tanfolyamra elmentem, és elkezdtem tudatosan használni, és rájöttem, hogy óriási lehetőségek vannak benne.
0: A konferencia zárásaként szó esett pályázatokról is, melyek azok a lehetőségek, amik a KKV-k számára elérhetők digitalizációs és AI fejlesztési témában is. Itt a fő feltételekről és a sikeres megvalósítás lépéseiről hallhattak a résztvevők. Ismét szociális tűzifa támogatással segíti a rászoruló családok téli felkészülését Paksváros önkormányzata. A rendkívüli települési támogatásra vonatkozó kérelmeket október 15-ig adhatják be a lakosok háztartásonként egy alkalommal a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal szociális ügyintézőinél. A támogatás igénybevételéhez az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg a 128.250 forintot, míg az egyedül élőknél és a gyermeküket egyedül nevelő szülőknél a 142.500 forint a jövedelmi határ. Az 1-3 fős háztartások 15 mázsa, a 3 főnél nagyobb családok pedig 20 mázsa tűzifára jogosultak. A kérelem nyomtatvány beszerezhető a hivatal ügyfélszolgálatán, vagy letölthető a paks.hu oldalról a rendkívüli települési támogatási nyomtatványok közül, amelyen a tűzifa iránti kérelem részt kell megjelölni. A tüzelőanyag házhoz szállításáról az önkormányzat gondoskodik, és a kiszállítást várhatóan már október 2. felében megkezdik.
4: És most sporthírek a Paks FM-en.
0: Súlyos 10-0-ás vereséget szenvedett a Paksi Ese MB2-es női labdarúgó csapata az FC Nagykanizsa otthonában a másodosztályos bajnokság második fordulójában. A találkozót követően Horváth György vezetőedző is értékelte a látottakat. Több hiányzóval vágtunk neki a nagykanizsai útnak, az eredményhez, valamint az előző heti mérkőzéshez képest szervezettebbnek tűnt a játékunk. A hazaiak egy öngóllal jutottak előnyhöz, majd két vitatható szituációból megítélt 11-est is kaptunk, ami mondhatni hamar megalapozta a mérkőzést és mentálisan is megzavarta a csapatot. A további hazai gólok zömében a fáradtságból adódó hibáinkból születtek. A mérkőzésen sajnálatos módon további két játékosunk is megsérült. Az akarattal nem volt probléma, a lányok az utolsó pillanatig küzdöttek, sajnos ezúttal ennyire volt elég. Jelenleg a paksi csapat még nem szerzett pontot a bajnokságban, így a tabella utolsó 8. helyén áll.
4: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: 106.3 Paks FM.
1: It's my favorite.
2: I love it.
0: Paks FM.
3: Összeg. Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Ábi kedvenceit.
4: Ezúttal az éjszaka kerül a középpontba, csillagok, holdfény, esti fények és minden, ami sötétedés után egy kicsit más hangulat.

Lesznek nyugodtabb, elmerülősebb pillanatok, de ha már éjszaka, akkor a pörgés sem maradhat ki. Jönnek azok a dalok is, amik egy esti autózáshoz ugyanúgy passzolnak, mint egy hajnalig tartó bulihoz. Csütörtökön déltől egyik hozom az éjszaka minden oldalát, a csillagos késő esti hangulatot,

0: Ez a Paks FM.
1: Paks FM.
0: Paks FM.
2: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: Megjelent egy új robottaxi, amelynek már pedálja és kormánya sincs. Új agyi implantátum segíthet a bénult betegeknek újra beszélni és mozogni. 300 év után sem áll helyre a feltört ősgyep, például azok a területek, amelyeket mezőgazdaság alá vonnak be. És megkezdte odafönt egy új műhold a munkáját, többek között a klímánk változásának adatait fogja rögzíteni. Ezek mellett, a tudományos hírek mellett szó lesz arról is, hogy mi történt abban a videós játékban, amelybe egy videós youtuber feltöltötte egy muslica agyának a térképét, és tanúságos tudományos hírekkel is jövök majd. A technológiai tudomány világa is felkapta a fejét arra a hírre, miszerint az FBI szólt a magyar rendőrségnek, hogy egy 16 éves győri fiú AI chatbottal tervezget erőszakos támadást. Én Strasser Andrea vagyok, találkozzunk.
2: Tudomány ma.
0: A tudomány mai állása.
2: A tudomány mai állása.

legtöbb dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra. Paks FM. Összekötő.

font. Ha eljutok addig, hogy újnak éljen meg a sokadik randit, vágyak, teraszok, kigombolt napok. Ha eltűnök, te tudod hol, vagy csak hajtok az úton. Néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincsen.